0: Zivatarok, délnyugaton felhő szakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesthidegkút ófalu részében áll az óriás hársfa. A tekintélyes termetű fakorát pontosan nem tudni. Egyesek 500 évesnek becsülik, és azt mondják, Mátyás király idejében ültethették, amikor errefelé még kiterjedt erdőségek voltak tele hársakkal, ahogy arra a Nagy és a Kis Hárshegy neve is utal. A hársfát 1980-ban helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánították. A telekhez tartozó közel 300 éves ház is védelem alatt áll. Mária Terézia idejében vámház volt. Itt haladt el ugyanis az Óbudára vezető út.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai várhegy déli lejtőjén, a nagy rondella tövében áll a hatalmas japán akác, melynek korát 140-220 év körülire becsülik. A japán akácot az 1700-as évek közepén hozták be Franciaországba, és onnan terjedt el a kontinensen. A fa nehéz időket is átvészelt. A II. Világháborúban meg is sérült, de túlélte. A szocializmus idején becenevet is kapott. Ő lett a nagy fa, melynek tövében azok a fiatalok kezdtek gyülekezni, akiket nem engedtek be az ifi parkba. A 60-as évek legendás szórakozó helye a Várkert bazárban működött, de csak megfelelő frizurával és öltözetben lehetett oda bemenni. A hosszú hajú, farmeres fiatalok kintről hallgatták a koncerteket. Ők lettek a nagy fa galeri, melynek tagjait állandóan figyelte a rendőrség.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Eurovelo 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszójárművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Eredetileg az Andrássy utat platánfák szegélyezték. Ezek azonban az idők folyamán elpusztultak. Legtöbbjük már az 1980-as évekre beteg volt, vagy ki is pusztult. Helyükre kőrisfák kerültek. A Kodály köröndön áll egyik utolsó példányuk, ami majdnem 150 éves. Magassága 30 méter, átlagos korona átmérője 34 méter, és egyike Budapest nevezetes fáinak. Túlélte, hogy 1917-18-ban a szénhiány miatt kivágták az Andrássy út szinte minden fáját. Egyes források szerint a MÁV dolgozói fegyveres őrséget állítottak fel a megvédésére. 2016-ra azonban olyan állapotba került, hogy megmentése kétséges volt. A szakértői vizsgálat után a fa odvaiból rengeteg hordalékot tisztítottak ki. Gyökereit nagyrészt megszabadították a burkolattól, és a koronáján is könnyítettek. A fa elé információs táblát is kihelyeztek, mely a fa értékére hívja fel a figyelmet és arra, hogy a gondos ápolás ellenére évei, évtizedei meg vannak számlálva.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acélszerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen, ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtistől tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített.
2: Halála előtt a szobrász
1: viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a Budai Várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Májerfi pince márvány hordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út. A vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros szigetet, eredeti nevén Fácán zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésekre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri diszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Vitnyédnél kezdett menekülttábor építésbe az Orbán kormány. Ma van a Véradók világnapja. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány megkezdte egy menekülttábor létrehozását a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyéd mellett. Orbán Viktor volt miniszterelnök válaszul kijelentette, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán 729 szavazattal. A pártelnök hangsúlyozta, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A Fideszre és a KDNP-re pedig mindig úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből. Hozzátette, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történni a nemzedékváltásnak. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését, és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a működő és emberséges Magyarország intézet létrehozását koordinálja. A közösségi oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Radnai Márk feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről. Ma van a Véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron csökken a véradók száma, ezért a vérellátó szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Átadták a felújított városházát Esztergomban, a belső udvart újra parkosították, és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben, délután 4-kor és este 8 órakor szólal meg. Nagyon erős UVB sugárzás várható ma a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungarometer. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel, délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást. Ma várhatóan délután 5 óráig a Fóti úton a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, ahol javítják az útburkolatot. Az Őrs vezérterén a Füredi utcától a Nagy Lajos Király útjáig lezárják a buszsávot mára, mert ott is útburkolatot javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, várhatóan 10 óra és délután 2 óra között a 8. kerületi Bókai János utcától az Üllői út, Baros utca, Lasics Gyula utca, Vasvári Pál utca, Szélmalom utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Ugyancsak vonulásos rendezvény miatt számítsanak szakaszos és időszakos korlátozásra délután 3:30-4 óráig a Városháza parktól a Kiskörúton, a Szabadság híd felé vezető oldalon. Barga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk, a Klasszik hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy finanszírozási reformot szeretne a főpolgármester. Felülvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal projektet, és szó lesz arról is, hogy átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a kormány.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. A munkaerőkölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni, akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a közösségi oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői találkozón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. A kormány és a főváros között valódi párbeszédet szeretne, és az adózási, valamint igazgatási kérdések újra gondolását tartaná szükségesnek a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, vannak sürgős kérdések, amiket gyorsan rendezni kell, ilyen elsősorban a szolidaritási hozzájárulás ügye. Úgy vélte, egy finanszírozási reformot kell csinálni, ami biztosítja, hogy minden település hozzájuthasson, vagy minden települési szövetség rendelkezzen annyi forrással, amennyi feladata van. A légiutasok jogairól, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról, valamint az európai járműpark elektromos átállásának problémáját érintő kérdésekről is tárgyaltak az európai közlekedési miniszterek luxemburgi tanácsülésén. Az eseményen hazánkat Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter képviselte. Magyarország és Franciaország érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében, közölte a honvédelmi miniszter Cipruson, miután tárgyalt a francia védelmi miniszterrel. Ruszin Szendi Romulus szerint az egyeztetés kiemelt témája volt a hadipar közös fejlesztése.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szakaszos sávlezárás nehezíti a haladást. Ma várhatóan délután 5 óráig a Fóti úton a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, ahol javítják az útburkolatot. Az Őrsvezérterén a Füredi utcától a Nagy Lajos Király útjáig lezárják a buszsávot mára, mert ott is útburkolatot javítanak. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd irányából egy rövidebb szakaszon, valamint az Egér úton befelé a Péterhegyi út előtt is. A hétvégén az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig nem közlekedik a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A Diósárokban lezárták a félútpályát a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sávban tudnak közlekedni közműjavítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Elrendelte a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal projekt teljes felülvizsgálatát, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézy Dávid, a kormány szóvivői tájékoztatón azt hangsúlyozta, minden dokumentum nyilvánosan megismerhető lesz. Megjelent a Magyar Közlönyben, hogy mekkora állami támogatás illeti meg a parlamentbe jutott pártokat, valamint az alapítványait. A Tiszának és alapítványának több mint 1,5 milliárd, a Fidesznek és alapítványának több mint 1,1 milliárd, a Mi Hazánknak és alapítványának több mint 0,25 milliárd, a KDNP-nek 96 millió forint támogatás jár. Júliusban elkészül az akkumulátoripar és más kiemelt kockázatú üzemek országos ellenőrzési terve. Emellett megkezdődik a legfontosabb létesítmények átfogó vizsgálata. A kormány arról is döntött, megszűnik az a szabály, amely alapján egy miniszter külön döntéssel jelölhette ki az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszíneit. Átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a kormány a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Szeptember 30-áig szünetel majd az olyan fakitermelés, amely az erdők hosszú távú állapotát érdemben befolyásolja, miközben a biztonsági természetvédelmi és erdőfenntartási munkák továbbra is elvégezhetők. Megkezdődik a Velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója. Köböl Anita kormány szóvivő egy internetes bejegyzésben azt írta, azt a tájékoztatást kapta Gajdos Lajos élőkörnyezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukciója megkezdődik. Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar eper nyomottárát, tájékoztatott a Fruitweb elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az asszály, betakarítását pedig a munkaerőhiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés. Magyarországon többnyire mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát összesen csaknem 800 hektáron. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóbivő. A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakember hiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannert Judit a Balzac Diák Média internetes csatornának adott interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Német Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyermekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben. Még 5 megyében van tűzgyújtási tilalom. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban, az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete a feladatuk. Jelenleg oktatási célokat szolgál a Vitnyi-Csermajori ingatlan, közölte a vagyonkezelő a Győri Széchenyi István Egyetem. A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda használja, ameddig a saját intézményüket felújítják. Magyar Péter miniszterelnök tegnap sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyérnél 500 fős migráns tábort kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. Az intézmény most kiadott közleményében azt írja, 2 évvel ezelőtt a belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az egyetemet, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében végeznek felújítást. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezést választhatnak. Jelenleg már csak 5 megyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaüzemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest megyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.
3: 8 óra elmúlt. Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várom önöket az előttünk álló egy órában. Benyújtotta első vagyonnyilatkozatát az országgyűlés elnöke. Véget ért a digitális országos kompetencia mérés, és beszámolok arról is, hogy elindult a Budapest-Torontó repülőjárat.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében kezdtek meg. A Budapest és Torontó között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Torontó és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amelyel a vasúttársasága megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és a Balaton-Szemes, Alsóörs, Balaton-Almádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés, az idei tanévben csaknem 610 ezer diák töltötte ki a feladatsorokat, az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni, 4-től a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegen nyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi és digitális kultúra ismeret is felmérték. A diákok, illetve szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Egyhangulag megszavazta az országgyűlés a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését addig, amíg felülvizsgálják a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződéseket. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló Tiszás törvényjavaslatot. Eszerint jelentősen csökkentik a képviselők, valamint a frakciók állami támogatását, amivel 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolnak. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot terjesztett a kormány az országgyűlés elé a héten annak érdekében, hogy Magyarország hozzáférhessen a visszatartott uniós forrásokhoz. A bejelentés szerint a tervezetet Görög Márta igazságügyi miniszter nyújtja be. Benyújtotta első vagyonnyilatkozatát az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán ugyanakkor arról írt, hogy mérlegképes könyvelői minősítéssel rendelkező pénzügy számvitel szakterületén képzett közgazdászként azt állapította meg, hogy az országgyűlésről szóló törvény vagyonnyilatkozati szabályozása alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására. Többlettel zárt májusban az államháztartás központi alrendszere. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatójában közölte, májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere, szemben az egy évvel korábbi 129,5 milliárd forintos szuficittel. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be a miniszterelnök. Emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségei közti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. A kormány 3,4 milliárd forintot csoportosít át a kórházi klímákra, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, a pénzből június végéig, de legkésőbb július 12-éig meg kell javítani vagy kicserélni a hibás klímaberendezéseket. Új vezetők irányítják a Szent Imre Kórházat, az eddigi főigazgató Bedrosié Róbert nyugdíjba megy, közölte az egészségügyi miniszter. Az intézményt Járai Zoltán vezeti megbízott igazgatóként, az orvosigazgatói feladatokat Kerkovics András látja el. Már több mint 2,3 milliárd forintba került a Covid idején beszerzett lélegeztetőgépek raktárköltsége, közölte a külügyminisztérium az RTL híradóval. 28 céggel kötött szerződést a Szijjártó Péter vezette tárca mintegy 300 milliárd forintért. A gépek jelentős részét sohasem használták. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Metzser Tamás lett az új országos rendőrfőkapitány. A rendőrdandártábornokot, a Heves-Vár megyei rendőrfőkapitányság vezetőjét bízta meg a feladattal a miniszterelnök. Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízása ezzel egyidejűleg megszűnt. Elalvás okozhatta a két péntek hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják, közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalom terhelése tekintettel rendelte el. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének négy jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látható a Szépművészeti Múzeumban.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben. Még 5 megyében van tűzgyújtási tilalom. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárca vezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban, az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete a feladatuk. Jelenleg oktatási célokat szolgál a Vitnyi Csermajori ingatlan, közölte a vagyonkezelő a Győri Széchenyi István Egyetem. A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda használja, ameddig a saját intézményüket felújítják. Magyar Péter miniszterelnök tegnap sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyírnél 500 fős migránstábort kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. Az intézmény most kiadott közleményében azt írja, 2 évvel ezelőtt a belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az egyetemet, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében végeznek felújítást. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezést választhatnak. Jelenleg már csak 5 megyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaüzemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest megyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukov Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy fizetési haladékot kapott a főváros. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, és szó lesz arról is, hogy mi lesz a korábbi kulturális minisztérium antikvútoraival.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytassuk friss fővárosi hírekkel itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A kormány döntött a kórházi klímákra szánt összegről, a babaváró és diákhitelek kamatstopjáról, és arról, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy 3,4 milliárd forintot ad a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására, és általában elrendelte a felkészülést a várható kánikula helyzetre. Megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását és tárgyalták a vagyonadó szabályozás első tervezetét. Júliusban hagyhatja jóvá az uniós tanács Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, a testület megkezdi a benyújtott terv hivatalos értékelésének folyamatát. A terv a korrupció ellenes és átláthatósági intézkedések mellett beruházási elemeket is tartalmaz. Csökkentette számos lakossági állampapír kamatát az államadósságkezelő központ, a legtöbb konstrukciónál 0,5%-kal lesz kisebb a kamat. Májusban a várt emelkedés helyett 1,8%-ra mérséklődött az infláció éves összevetésben, áprilishoz képest nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítés és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A portfólió arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Leghamarabb, szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután megjelent a magyar közlönyben. Eszerint felfüggesztik a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, amik felülvizsgálják a fogyasztói szerződéseket. Megkezdte a tankönyv ellátási rendszer átalakítását a kormány, de az oktatási miniszter szerint a teljesen szabad tankönyvválasztás hosszabb időt vesz igénybe. Lannert Judit a közösségi oldalán arról írt, első lépésként nyilvános felhívást tettek közzé, hogy a tankönyvkínálat új kiadványokkal, speciális tanulástámogató tartalmakkal bővülhessen. Szerkezeti hiba miatt visszabontják az új Mohácsi híd egyik betonelemét, a hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartó pillérénél betonozási hiba történt. A kivitelező Duna Aszfalt ZRT szerint az alvállalkozó követett el hibát. Hűtlenkezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a túlárazottnak tartott Nyuszi motorok ügyében a szociális és családügyi miniszter. A tárca szerint a kis motorokat a valós piaci ár háromszorosáért rendelték meg Balási Gyula cégétől. A vádat emelt az integritáshatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség hűtlenkezelés és más bűncselekmények miatt. A vádhatóság szerint Bíró Ferenc Pál 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott, Bíró Ferenc Pál szerint az eljárások politikai színezetű korrupciós ügyek. Megújul a hajógyári szigetre vezető Óbudai K-híd. A Budapest közút elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. Sikeres lebonyolítás esetén a munkálatok 2026 őszén elindulhatnak, és várhatóan 2027-re fejeződnek be. Szűcs Brigitta mentőtiszt lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. A megújulásra hivatkozva ezt Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelentette be. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Mai utolsó fővárosi hírblokkunk következik itt a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsorában. Október 15 utolsó fővárosi hírblokkunk következik itt a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsorában. Október 15-éig kapott fizetési haladékot a

0: Az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter azt is hozzátette, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIR csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyonvisszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, jelentette be az energetikai miniszter. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István közösségi oldalán azt mondta, érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Visszabiszik az Iparművészeti Múzeumba a Kulturális Minisztériumban talált antik bútorokat. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár videójában úgy fogalmazott, ami a múzeumból jött, annak inkább a múzeumban a helye. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyag jellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ér. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok, Vukov Juditot hallották.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Mindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, néhol esővel. Nyilvánosságra hozzák az uniónak beadott helyreállítási tervet. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelezte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodáshoz. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán, senki nem sérült meg. A 15. századi épület északi falának ledőlése miatt a műemléképület környékét lezárták. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült erőd temploma. Váratlan közjátékkal zárult 14. Leó pápa spanyolországi útja. Pénteken a pápai különgépen műszaki hiba lépett fel, a javításra tett kísérletek pedig nem jártak sikerrel, így a katolikus egyház főnek el kellett hagynia a repülőt. A helyzetet végül Fülöp spanyol király oldotta meg, aki felajánlotta magánrepülőgépét Leó pápának. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter pedig azt közölte, hogy a korábbi háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, ezért bérelt nyugat-európai kocsikat állítottak forgalomba. Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebészt. Szervusz, örülök, hogy eljöttél.
2: Szervusz, Edina, üdvözlöm a hallgatóságot.
1: A napot, a napfényt nagyon szeretjük, szerencsére van is részünk benne. Azonban a napsugárzás és a szemünk védelme az mindenképpen összefügg. De hogyan?
2: Igen, a napsugárzásnál elsődlegesen hajlamosak vagyunk csak arra gondolni, hogy egy látható fénytartomány és annak a különböző hatásai. Azonban nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy van egy láthatatlan tartománya is a fénynek, ez az ultraibolya sugárzás, vagy UV sugárzás, ez a 400 nanométer alatti tartományba tartozik, és ennek ABC altípusát különböztetjük meg, így az egészség szempontjából, és az, ami a Föld felszínére ér, a B és az A a fontos. Ez 280 nanométertől 315-ig ez az UVB, és a 315-től a 400 nanométer hullámhosszig az UVA sugárzás. Itt a két különböző hullámhossz máshogyan éri el a szöveteket, és máshogy tud behatolni a szövetekbe. Tehát míg az UVA sugárzás az nagyon mélyen tud hatolni, tehát a szemen belül el tudja érni a legbelső retina rétegét is, addig az UVB sugárzás az a felszíni rétegeket, illetve a szemlencséig terjed legfeljebb. Viszont más a hatása a két hullámhossznak, tehát az UVA sugárzás az döntően egy közvetett hatással károsítja a sejteket, tehát egy úgynevezett oxidatív stresszet okoz, szabad oxigén gyökök szabadulnak fel ilyenkor a szervezetben, amelyek aztán károsító hatással vannak a DNS-re, a fehérjékre. Az UVB sugárzás az pedig egy erősebb, intenzívebb sugárzás, ami direkt módon károsítja a sejtmagban található DNS struktúrát, és ezáltal aztán vezethet mutációkhoz.
1: És az jutott eszembe, hogy gyerekkorunkban erre nem gondoltunk, nem gondoltak a szüleink sem. Tehát, hogy mire mondjuk elérjük a felnőtt kort, és így egyáltalán elkezdünk ezzel foglalkozni, addig már milyen sok UVA és UVB fény érhette a szemünket?
2: Igen, valóban. Tehát az UV sugárzásnál fontos elkülöníteni azt is, vagy megjegyezni azt is, hogy az is számít, hogy az UV sugárzás mennyi ideig érte az adott sejtet. Tehát egyrészt lehet egy közvetett, direkt, erőteljesebb hatása a sejtekre, ami sejtpusztuláshoz vezethet, de lehet egy olyan lassú hatása is ez az oxidatív stressz által, ami akkumulálódik, és az évek során felgyűl, úgymond a káros negatív hatása. Úgyhogy ezt is figyelembe kell venni.
1: Ez összeadódik, úgy, mint a bőrnél?
2: Így van, valóban összeadódhat ez a negatív hatás az évek során. Még visszakanyarodva egy pillanatra az UV sugárzásra, itt fontos azt is elkülöníteni, hogy nagyon sok paramétertől függ az UV sugárzás mértéke. És ha már próbálták ezt, van egy meghatározott dózis, ami káros a szervezetre, de ezt a valós életben nagyon nehezen lehet standard körülmények közé szorítani, vagy úgy mondjam, vagy hogy megmondani, hogy akkor, ha 5 percet itt vagy ott tartózkodok napon, pontosan mekkora hatás ér. Ugyanis egyrészt függ attól, hogy pontosan hol helyezkedünk el az égövön, tehát hogy mondjuk egy csendes óceáni szigeten, vagy például Finnországban kicsit másabb az UV sugárzás mértéke. Igaz, hogy ez nagyjából olyan 5%-on belüli, meglepő módon csak ennyi. Uh-huh. Sokkal magasabb a különbség a tengerszint ettől függően, tehát minden 1000 méternél viszont ott már 5%-onként változik, tehát nagyon nem mindegy, hogy valaki a Hortobágyon vagy a Mont Blancon, tehát az már 20-25% szintkülönbség vagy hatáskülönbség is lehet UV-sugárzásban. Tehát ezt is figyelembe kell venni. A másik pedig számít az is, hogy ez a sugárzás hogyan éri a szemet. Tehát általában ugye azt tudjuk, vagy azt többször hallottuk, hogy napon tartózkodni 11 és 4 óra között nem javasolt, ugyanis ekkor van legmagasabban a nap, ekkor éri a legnagyobb sugárzás a testünket, a bőrfelületünket. Azonban a szemnél ez egy kicsit máshogy van, és mégis egyszerű, ha belegondolunk, hogy a szemünk az nem felfele, az ég fele tekint, hanem visszintesen, ezért sokkal károsabb és nagyobb dózist tud kapni a szemünk, hogyha álló vagy ülő helyzetben vagyunk, amikor a napállása alacsony, tehát a délelőtti vagy délutáni órákban, ugyanis ekkor merőlegesen esik a fény a szemre. És ahogy emelkedik a nap, erre egyébként tanulmányok is voltak, amelyek kimutatták, hogy körülbelül olyan 10 óra magasságát, a Magyarországon például olyan 10 óra magasságától már a szemöldök ívünk az véd annyit, hogy a napsugarait valamilyen szinten már kiküszöböli. Mert ugye a szemünk a szemgödörben tartózkodik, tehát egy picit a koponya és a szemöldök ív véd minket, mindegy kalap.
1: Ez pont fordítva van, mint a bőrnél.
2: Így van, tehát mondhatni, hogy igen, fordítva van, mint a bőrnél, és emiatt fontos arra figyelnünk, hogy egy reggeli horgászásnál, vagy egy délutáni sétálnál is figyeljünk a szemünk védelmére.
1: Nagyon is, ez egy új szempont. Folytatjuk még a beszélgetést, szó lesz még az UV-sugárzásról és a szemünk védelméről is. Jövünk vissza, vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész.

0: Ez a Duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész. Az UV-sugárzásról beszélünk, ugye A és B is van, elmondtad az előbb a kettő közötti különbséget. Mi az, amire még a tavaszi, őszi időszakban, nem csak a nyáriban, sőt, hát lehet, hogy télen is érdemes figyelni?
2: Valóban, az év minden szakaszában érdemes erre figyelni, ugyanis nem csak a direkt UV-sugárzás, hanem a tükröződő UV-fény is ugyanolyan ártalmas tud lenni. Például míg mondjuk egy füves, egy parkban a tükröződés mértéke ez egy körülbelül 5% körüli, addig, hogyha ez egy homokos parton történik, akkor az már 15, akár 20% is lehet. A vízfelület pedig 20-25%-kal is vissza tudja várni az UV-sugárzást, tehát el tudjuk képzelni, hogy egy homokos tengerparton ülve, vagy Balaton partján jóval nagyobb UV-sugárzás ér, mint amennyivel úgy elsődlegesen számolnánk, és a hófette táj, a jeges környezet az végképp nagy mértékben tudja visszatükrözni az UV-sugárzást. Itt 80-85%-os visszaverődésről beszélünk, szóval ez az egyik legnagyobb mértékű UV visszaverődés, ami így a természetes környezetben pluszba tud érni, olyannyira, hogy erről egy korképet is elneveztek, amit hóvakságnak hívunk, ami akár egy pár perces kintartózkodás, havastájon való kintartózkodás, egy magasabb hegyen, egy nagyon erőteljes UV-sugárzás alatt azért káros hatással tud lenni a bőrünkre, szemünkre.
1: Tartósan? Attól függ?
2: Attól függ, tehát hogy vannak olyan hatások, amelyek rövidtávú és súlyosabbak lehetnek, viszont helyre jönnek, és vannak olyanok, amelyek maradandóak is lehetnek.
1: Aha. Tulajdonképpen pont úgy kell viszonyulni a szemünkhöz, mint a bőrünkhöz. Hát jó esetben már aki a bőrét védi, én mondjuk igen. Tehát, hogy 50 faktoros fényvédővel kell magunkat keríteni, mert télen-nyáron. Hát ugyanígy kell akkor a szemünket is védeni télen-nyáron.
2: Így van, igen, ezt kellene, és ugye ezt úgy tudjuk megoldani, hogy napszemüveget hordunk, ez a legegyszerűbb formája. Emellett a kalap viselése is indokolt, és mindjárt választ kapunk arra is, hogy miért érdemes akár a kettőt kombinálni. Tehát a napszemüvegnél fontos azt figyelembe venni, hogy hogyan válasszunk napszemüveget, talán ez a kérdés. Az Európai Unióban egy kicsit egyszerűbb a helyzet, ugyanis itt vannak olyan kidolgozott szabványok, amelyek érvényesek a napszemüvegre. Elsődlegesen ugye a lencse anyagára, hogy ez védjen UV 400 nanométer hullámhosszig, de egyéb paramétereket is figyelembe vesznek, hogy ne legyenek olyan nehéz fémek benne, olyan káros anyagok, olyan műanyagok, ami irritálhatja, vagy káros hatással lehet a bőrre, vagy nem, hogyha leesik, nem törik szilánkosra, úgy, hogy megsérüljünk. Tehát több szempontot vesznek figyelembe ezek a szabványok. Ez a szemüvegen, a szemüveg szárán szokott általában feltüntetve lenni, és egy CE jelzéssel van ez ellátva. Ez a Conformité Européenne szabványt jelenti franciául, amit hogyha megtalálunk, akkor biztosak lehetünk afelől, hogy az UV védelem is biztosított, tehát nem feltétlenül kell rá legyen írva az, hogy UV 400, ezt is láthatjuk. Illetve amit még láthatunk a napszemüvegeken, az a kategóriája a sötétség a lencsének, ami másabb, mint az UV védelme. Tehát az, hogy mennyire sötét a napszemüveg lencsé, azt 0-tól 4-ig szokták kategorizálni, ahol a 4 a legsötétebb. Ez nem is alkalmas vezetésre, tehát ezt fontos megjegyezni, hogy ezekkel nem szabad autót vezetni. És általában a hétköznapi használatnál a 3-as a legelterjedtebb. Hogyha valakinek ez túl erős, akkor nyilván lehet egy enyhébbet viselni. Másik dolog, amit figyelembe kell venni, hogy ez a CE szabvány például azért megtévesztő lehet, mert a kínai napszemüvegeken is egy hasonló CE jelzést is láthatunk, ami a China Exportot jelöli. Hát annyi a különbség, hogy de lehet az a legegyszerűbb, ha Google-on rákeresünk erre a CE jelre. Az európainál egy picit távolabb van, tehát a C-nek az ívét, ha meghosszabbítjuk és O betűvé alakítjuk, akkor az pont metzi az E betűt. Uh-huh. A kínainál ott nagyon zsúfoltan van egymás mellett, tehát átmetszeni egymást, hát azért így nehéz lehet bizonyos esetekben elkülöníteni, de ökölszabályként azért azt megjegyezhetjük, hogy az optikákban, hivatalos üzletekben árult napszemüvegek 99%-a bevizsgált és korrekt védelmet biztosító napszemüveg. Uh-huh. Tehát inkább a vásárokba út mentén találkozhatunk ilyen kínai napszemüvegekkel, amelyek nyilván lehetnek hasonlóan jók, de hogy érdemes akkor ezeket bevizsgáltatni. Legtöbb optikában van egy ilyen UV 400 mérő, és akkor meg lehet nézni, hogy legalább UV védelmet biztosít. Mert ugye az UV védelmet egyébként a lencsének az anyaga adja, tehát nem a színezése. A színezés az pedig lehet az anyagában is, meg lehet egy felszíni színezés is, de ugyanakkor az is fontos, amit beszéltünk a tükröződésről, hogy a napszemüvegnek a hátsó felszínén legyen egy tükröződés visszaverő réteg, ugyanis a visszaverő UV-sugárzás a szemlencsének, a napszemüveg lencsének a belső felén, ha visszaverődik, akkor pont, hogy a szemünkbe juttatja a fényt.
1: Hát és ezt hogyan tudjuk ellenőrizni?
2: Hát ezt igazándiból a tanúsítványok, ami a napszemüveggel jár, azoknál van leírva, hogy akkor van-e rajta ilyen napszemüveg, de ezt így szabad szemmel így nem lehet. Lehet következtetni bizonyos ilyen zöldes vagy kékes csillogásból, ami a felszínén van, a hátsó felszínén, tehát a szem felüli oldalán, de ugye ez nem feltétlenül.
1: És ha olyan, szem. Akkor az...
2: Az akkor jó.
1: Az akkor jelenti, jó.
2: Hogy jó. Igen.
1: Na, végignézem otthon a napszemüvegeimet. Jövünk vissza, vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész, az UV-fény hatásairól beszélgetünk, meg a védelemről, ami ugye hát első körben a napszemüveg, bár említetted a kalapot is, de meg azt is mondtad, hogy majd elmondod, hogy hogy függ össze a kettő, úgyhogy erre visszatérünk. De közben nekem még szöget ütött a fejembe az autóvezetés, hogy az ablakon beáramló fény, az mennyiben jelent veszélyt a szemünkre, akár autóban, akár, nem tudom, most itt a stúdióban, itt van mellettünk az ablak.
2: Így van, az ablak az nyújt valamilyen fokú védelmet, tehát az UV-sugárzásnak egy része az, vagy jelentős része az megszűrődik a természetes ablaküvegen keresztül. Ezt láthatjuk is, hogy léteznek olyan szemüvegek, amelyek UV-re sötétednek például, és azok autóban ülve nem fognak besötétedni. Tehát ezáltal lehet azt látni, hogy valóban jól véd a sima ablaküveg is.
1: Aha.
2: Visszatérve még az előző kérdésre, a kalapra, azt is érdemes megemlíteni, hogy napszemüvegeknél fontos a szemüvegnek az alakja is. Tehát a napszemüvegnél általában egy valamivel nagyobb méretű lencsét és keretet érdemes választani, mint egy dioptriás szemüvegnél. Tehát fontos az, hogy a szemöldök ívre feljöjjön, az arc csontig akár oldalt és alul eléggé szélesen fedje a szemet, és valamilyen szinten simuljon az arc felszínhez, tehát most ennek lehet egy íve is, de mindenkinek az arcától is, meg a szemgödörtől is függ, hogy ez pontosan hogy néz ki, de az a lényeg, hogy minél jobban feszüljön, vagy simuljon valamilyen szinten rá az arcra, pont amiatt, mert az oldalról meg a visszatükröződő UV-sugárzásokat is, hogy védeni kell.
1: Akkor itt nem feltétlenül érdemes, sőt nem érdemes divat szempontokat figyelembe venni.
2: Így van, és néha, tehát ilyen szempontból nem minden esetben garancia az, hogy egy designer szemüveg és UV-400 védő, mert lehet, hogy olyan a dizájnja, olyan a divat.
1: Mondjuk én nagyon kicsike, igen, például.
2: Ami igen, ilyen, olyan szempontból nem tökéletesen véd, tehát hogyha pont szemből irányítanánk azt az UV-fény, csak akkor igen, megfelelne, de mondjuk egyéb szempontból nem, és akkor hát ilyenkor lehet kiegészíteni egy kalappal, ami pluszba direkt védelemként akadálya az UV útjába.
1: Aha. De egyébként is lényeges a kalap és a napszemüveg együttes viselése?
2: Hát ilyen szempontból lényeges, hogy ezeken
1: ezért
2: a réseken, ahol nincs körbe véve, de hát, hogyha egy ilyen úszó szemüvegszerű napszemüvegben mennénk, akkor nem kellene már kalap, mert akkor biztosan védve lennénk.
1: Na jó, úszó szemüveg és naptej, és vonulunk az utcán. Visszatérve még egy kicsit a napszemüvegre, a polarizált lencsékkel mi a helyzet?
2: Igen, ez is akkor ehhez kapcsolódóan a polarizált lencsékkel az van, hogy egy plusz kényelmet biztosít a polarizált lencse, ugyanis ezek védenek a vízszintesen tükröződő felületeknek a csillogásától, tehát egy tófelszínről, egy forró, száraz aszfaltról visszatükröződő erős fényről, vagy valamilyen erősen tükröződő felületről meg tudják szűrni a fényt. Tehát itt nem az UV védelemről van szó, hanem egyszerűen az, hogy ne vakítson annyira el. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mintha lencse anyagában lenne egy ilyen mikroszkópikus függőleges rostályú rács, vagy egy kerítés, ami nem engedi át azokat a sugarakat, tehát a vízszintes sugarak ezáltal ki lesznek szűrve, és csak a rámerőlegesek jönnek be. Aha. Ezt úgy is lehet tesztelni, hogyha így elforgatjuk ezt a lencsét, tehát egy ránézünk egy tükröződő vízfelszínre, és hogyha a szemüveget függőlegesen fordítjuk el, akkor látni fogjuk, hogy már sokkal jobban csillog minden át rajta.
1: Milyen sokféle.
2: Plusz kényelmet tud adni.
1: Milyen sokféle szempontot kell figyelembe venni. Jövünk vissza, vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész, azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy mi történik, ha mindezeket hagyjuk, és mondjuk nem használunk napszemüveget, és nem is folytatom, jó? Jövünk vissza.

0: Ez a Duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész. Ugye eddig arról beszélgettünk, hogy hogyan kell védeni a szemünket. De mi történik akkor, hogyha valaki egyszerűen semmit nem használ, nem hord napszemüveget, nincs rajta kalap, és hát egész életében mondjuk a tűzőnapon mozog?
2: Igen, fontos elkülöníteni az UV, az erős UV-sugárzás hatását és a lassú évtizedek alatt felgyűlt UV-sugárzás hatását. Szemészetileg a direkt erős hatás UV-sugárzás okozhat egy felszíni leégést, olyan, mint a bőrnek a leégése, ezt fotokeratitisnek hívjuk, és ilyenkor döntően az UVB sugárzás hatására, illetve az UVA és a B együttes hatására a szaruhártya felszíni rétegén a sejtek károsodnak, tehát itt az UV foton az eléri a sejtmagokat, és ott a DNS-ben okoz egy károsodást. Ez a károsodás, hogyha olyan mértékű, hogy ezt nem tudja kijavítani a szervezet, akkor ez sejt elhaláshoz vezet. És ez olyan esetben, amikor egy nagyon nagy mértékű UV-sugárzás éri, akkor ez a károsodás ez perceken, órákon belül le tud zajlani, és a sejtek elhalnak. A szaruhártya felszíne ezáltal leválik a helyéről, pont úgy, mint a bőrnek a hámlása, az égése. Az erőteljes könnyezéssel, fényérzékenységgel, kifejezett fájdalommal jár, és attól függően, hogy hol ért az UV-sugárzás, ez pár óra, max. 6 óra behatásig már jelentkezhet, és általában olyan 3-4-12 órával az ért behatás után alakul ki.
1: Ez visszafordíthatatlan, ugye, a sejtek elhalása?
2: A sejtek elhalása ebben az esetben igen, de szerencsénk van, hogy ilyenkor a felszíni réteg olyan hamar károsodik és ledobódik, hogy a szervezet képes ezt aztán egy 2-3 nap múlva teljesen regenerálni, és mélyebben nem történik maradandó károsodás.
1: Na jó, de hogyha ez többször megtörténik? Tehát regenerálódik, és aztán valaki újra kiteszi magát ennek?
2: Igen, valószínűleg akkor vannak
1: fest. Na jó, de hogyha ez többször megtörténik? Tehát regenerálódik, és aztán valaki újra kiteszi magát ennek?
2: Igen, valószínűleg akkor vannak felgyűlt hatások a szaruhártyában is, de erről

0: Másik formája is, amikor a fénysugárzás az általában napfogyatkozásnál, és most ugye Európában, Spanyolországban lesz majd napfogyatkozás, a környékén érhet egy erősebb, intenzívebb UV sugárzás, hogyha nem védjük a szemünket, és ilyenkor a napszemüveg sem elég, ami az ideghártyát is károsíthatja, és akár maradandóan, tehát bejuthat az az UV sugárzása az ideghártya az éleslátás sejtjeihez, és ott maradandó sejtelhalást okoz, ami maradandó látásromlást, látótérkiesést okozhat. Néhány hónap alatt ennek mértéke valamilyen szinten javulhat, de sajnos ilyenkor nem igazán tudunk mit tenni ezzel.
1: Ez olyan, mint a zöld hályoggal együtt járó idegsejtpusztulás?
0: Részben igen, de itt máshol történik, ugyanis itt a sejteknek, tehát a felvevő készülik, az ideghártyának az elsődleges sejtjei károsodnak, és emiatt nincs mi közvetítse, míg zöld hályognál ott a közvetítő rész, a kábel rész károsodik elsődlegesen.
1: Igen. Azt mondtad, hogy kevés ehhez a védelemhez, a napfogyatkozáshoz a napszemüveget, akkor mit lehet még csinálni?
0: Igen, hát ilyenkor, tehát hogyha kémleljük direkt módon, amikor a napfogyatkozás van, akkor ott speciális ilyen védőszemüvegeket kell használni, amit kifejezetten erre a célra, a napfogyatkozáshoz adtak, mert az sokkal erősebben véd, és a teljes UV spektrumot lefedi.
1: Még valami felmerült bennem, az életkor. Tehát, hogy például egy 80 éves ember szeme jobban károsodik UV-sugárzás hatására, mint mondjuk egy 15 évesé?
0: Igen, részben igen. Tehát ugye, amint az elején beszéltünk róla, hogy függ attól is, hogy milyen típusú UV-sugárzásról beszélünk. Az A az szabad gyököket aktiválja a szervezetben, és ezek a szabad gyökök, ezek idővel hosszú távon tudják károsítani ugye a szervezetet, tehát ezek felgyűlnek az élet során. És egy fiatal szervezet ezekre az aktív oxigén gyökökre sokkal könnyebben tud védekezni, sokkal jobban működik a szervezet, tehát ha van is egy DNS károsító hatás, akkor a fiatal szervezetnek a sejt regenerációs mechanizmusai sokkal jobban működésbe tudnak jönni. Míg idősebb életkorban ezek nem, és maguk ezek a javító sejtek is károsodhatnak, mutálódhatnak, és pont így jönnek létre például a daganatos eltérések, konkrétan az UV-sugárzásnál is, a bőr felszínén is, vagy akár a szemgolyó belsejében is kialakulhatnak olyan daganatok, ami így alakul ki, hogy gyakorlatilag a korrekciós fázis elmarad, és beindul viszont a sejtszaporodás, azt híve, vagy azt hiszi közben a szervezető, hogy ő már megjavította, ezért szaporodhat, de hát nem jól. Aha. Nem jól történt ez a...
1: Most arról beszélgettünk már, hogy milyen akut betegséget okozhat az UV-sugárzás, akkor hamarosan folytatjuk azzal, hogy milyen hosszú távú szemészeti tünetekkel, következményekkel jár. Dr. Gergely Róbert szemész, szemsebész a vendégem.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz, néhol esővel. Megszüntetik a kancellári posztot a szakképzőcentrumokban. Visszakapta eredeti nevét a Washingtoni Kennedy Központ. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra kerüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban. Az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete a feladatuk. Ukrán drón támadásban kigyulladt több oroszországi üzemanyagtároló, közölte a régió kormányzója. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. A túlnyomó részt orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizsja megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat az ukrán drónok. Áramkimaradások vannak Herszon megyében is. A légvédelem csaknem 250 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg 15 régióban. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőgépek forgalmát. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelezte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint, bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Eltávolították Donald Trump nevét a washingtoni Kennedy Központ homlokzatáról, miután május végén egy szövetségi bíró kimondta, hogy törvényellenesen nevezték át az amerikai főváros legnagyobb kulturális létesítményét Trump Kennedy Központra. Az intézmény másfél évig viselte az elnök nevét. Donald Trump hivatalba lépése után ugyanis menesztette a központ vezetőségét, az új kuratórium őt nevezte ki elnöknek, valamint megszavazta az intézmény átnevezését Trump Kennedy Központra. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. A cél a közlekedés biztonság javítása. Az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. Marad a változékony idő, több-kevesebb napsütéssel és délutántól egyre több felé esővel, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész. Korábban említetted az UV-sugárzásból fakadó akut szempanaszokat, de mi a helyzet a hosszú távú következményekkel?
2: Az UV-sugárzás hosszú távon fel tud gyűlni a szervezetben, így a szemben is. Például a szemlencsénk az egy olyan zárt burokban van, és olyan fehérjéket tartalmaz, amit ha az UV-sugárzás ér, akkor azok folyamatosan, kismértékben károsodnak. És ezek idővel összeadódnak, tehát hogy nem tudnak lecserélődni ezek a fehérjék. Ezek krisztalinnak nevezett fehérjék nagyon szépen vannak, szabályosan vannak elrendeződve a szemlencsében, és ezek biztosítják azt, hogy a szemlencsénk rugalmas, átlátszó legyen, ami a szemen belül egy vékony ilyen pókhálószerű függesztő rostrendszerrel egy izomkötekhez csatlakozik. És akkor ez a kis izmocska a szemen belül ezekkel a függesztő rostokon keresztül meg tudja mozgatni ezt a rugalmas szemlencsét az élet során, és ezáltal tudunk élesen látni távolra, és hogyha az alakját változtatja, domborúbb lesz, akkor a dioptriája is változni fog, és ezáltal akkor mondjuk közelre is jól tudunk látni. De az UV-sugárzás hatására ezek a fehérjék károsodnak, összecsapzódnak, denaturálódnak, és ezáltal az átlátszóságuk csökken, merevebbé válnak, és ezek nem tudnak lecserélődni. Ellentétben mondjuk a bőrünknek a felszíni rétegével, ott ha leég a bőrünk az UV-sugárzás hatására, az utána lecserélődik.
1: Ez látható? Tehát ez egy vizsgálat során megnézhető?
2: Igen, a szürke hájogot ezt a szemészeti vizsgálat során látjuk, hogy a szemlencsének az átlátszósága nem fehéres, szürkés, hanem sárgás, vagy sárgás-barnás.
1: Akkor ez már maga a szürke hályog?
2: Ez már maga a szürke hályog, igen. Igen.
1: Tehát az UV-sugárzás okozhat szürke hályogot?
2: Hát összetett kérdés, összetett, de igen. Részben igen. Tehát elsődlegesen ugye úgy ismerjük, hogy a szürke hályog az korral kialakuló eltérés, és döntően így is van. Azonban vannak tanulmányok, amelyek kimutatták, hogy a szürke hályogoknak körülbelül 20%-áért akár, tehát a korai szürke hályog kialakulásáért az UV-sugárzás is felelős. Hát emiatt is érdemes védeni, illetve azt is kimutatták tanulmányok, hogy lassítható a már kezdődő szürkehályog, kialakult szürkehályog, lassítható a további UV-védelemmel, tehát hogy ne tegyünk rá.
1: És mit értesz korai szürkehályog alatt?
2: Az életkorhoz viszonyítottan korábban kialakuló, tehát ha bár a szemlencsénknek az alakja, ez a merevsége, meg a rugalmasság olyan 40-45 éves korban elvesztődik, és akkor érzékeljük azt, hogy nem elég hosszú, úgymond a kezünk, tehát távolabb akarjuk tartani az olvasnivalót, mert ugye ezek az izmocskák hiába húzódnak össze a szemen belül, és próbálják a szemlencse alakját megváltoztatni, hogy több dioptriát biztosítsanak közeli távolságra, nem tudják, már merevvé válik, ezt diszfunkcionális lencse szindrómának is hívjuk, ez gyakorlatilag a szürke hályognak az előszobája. A 40-45 éves korig körülbelül ott szokott lenni. 55 éves kor felett ott már általában valamilyen szintű szürkehályog szinte minden esetben van, és akkor ez a köztes időszakban a 45-55 között, de azért nagyfokú variancia van, tehát most általánosságban mondom, tehát ha ez idő alatt, tehát ha valakinek 40 éves kor alatt, vagy 45 éves kor alatt van szürkehályogja, az mondhatni, hogy korai szürkehályogról beszélünk.
1: Hát akkor már csak ezért is érdemes a szemünket védeni.
2: Igen.
1: A szürkehályogon kívül milyen egyéb betegségekhez járulhat hozzá az UV-sugárzás?
2: Ami szintén ilyen hosszú távú felgyülemlett UV-sugárzásnak tudható be, az a szemfelszínen egy ilyen kötőhártya elfajulásos betegség, valamint a kúszóhályog, ami a szaruhártya felszínére rákúszó ilyen szövetszaporulat. mind a kettőt műtéti úttal lehet eltávolítani, de hasonlóan a szem felszínen a kötőhártyán megjelenhetnek olyan pigmentált foltok, amiből aztán daganatos elváltozás is kialakulhat. A szemhéj bőrén is kialakulhatnak daganatos eltérések az UV-sugárzás hatására, valamint a szemgolyó belsejében is, részben az üvegtestben is megjelenhetnek összecsapzódások, üvegtesti homályok, másrészt akár az érhártya, a szemgolyó belsejében levő érhártyának a daganatos betegségeihez is vezethet.
1: Ezek fájdalmasak? Vagy mikor észleli az ember?
2: Általában ezek nem fájdalmasak.
1: Ja, hogy nem
2: fájdalmasak. Egyik se. Tehát az akut eltérések azok fájdalmasak, vagy jelentős panaszt okoznak, de az összes többi ezen kívül nem. Nyilván, hogyha már bizonyos mértékű daganatos eltérés, vagy az elfajulás, akkor begyulladhat, piros lehet, és akkor másodlagosan okozhat fájdalmat, de a kialakulás az jellemzően nem okoz semmi.
1: És akkor ez esetben egy szemészeti szűrés alkalmával derülhet ki?
2: Igen, szemészeti szűrés, vagy észreveszük azt, hogy tükörben nézve, hogy a bőrünkön, a szemhéj bőrén valami megjelent, vagy a szemfehérjén megjelent valamilyen eltérés. Hát általában ezek.
1: És akkor ehhez mind az UV járul hozzá.
2: Így van, ezek az UV-nak egy jelentős, tehát az oki tényezők közül az UV egy jelentős hányadban felel. Azon kívül tudjuk, hogy más okok is szerepelnek.
1: Jó, hát akkor is én úgy gondolom, hogyha csak ahhoz hozzájárultunk, hogy egy ember most a nyáron hordjon napszemüveget, akkor az már elég jó.
2: Igen.
1: De remélem, hogy többen teszik ezt. Jövünk vissza dr. Gergely Róbert szemész szemsebésszel.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész. Ugye említetted azt, hogy szürkehályog kialakulhat korán, akár annál is, akit sok UV-sugárzás ért. Ez egyébként meglepő információ lehet sokaknak, nekem is. De vajon mi a különbség a szürkehályog terápiájában, műtétjében azok között, akiknél az életkor miatt alakul ki, és azok között, akiknél az UV-sugárzás miatt történik mindez?
2: Az, hogy a szürkehályog egy korral kialakult folyamat, vagy egy anyagcserebetegség, vagy egy UV-sugárzás miatt alakult ki, terápia szempontjából nincs érdemi különbség. Tehát az egyedül ismert hatásos kezelése a szürkehályognak az a szürkehályog műtét. Hát ebben az esetben ugye az történik, hogy a szemlencsénknek a döntő részét kicseréljük egy akril műlencsére. Ez úgy kell elképzelni, ugye a szemlencsénket, ha egy szilvához hasonlítjuk, akkor ennek a szilvának a héját a műtét során meg kell tartanunk, és annak az egyik felszínén végzünk egy kerek nyílást, és a belső részét, a húsát távolítjuk el, a szürkehályogot, az elszürkült, homályos fehérjéket tartalmazó szemlencsét, és akkor ebbe a vékony hártyába, átlátszó hártyába, vagy lencsetokba ültetjük bele az akril műlencsét, ami egy biokompatibilis, életünk végéig kiszolgáló anyag, nem okoz gyulladást, nem kell cserélni. És ezekből a műlencsékből aztán több fajta is létezik, ugye a legismertebb a monofokális vagy egyfókuszú műlencse, ezzel ugye távolra biztosítunk jó látást. De talán mielőtt ezt részletezném, elmondanám, hogy ugye a szemnek az összfénytörését, összdioptriáját adja a szaruhártya, a szem előső része és a szemlencse. És amikor az egyikhez hozzányúlunk, tehát a szemlencséhez hozzányúlunk, mert szürkehályogos, kivesszük, akkor megváltoztatjuk az egész fénytörését a szemnek. Tehát ezáltal az, hogy mondjuk valakinek volt egy mínuszos dioptriája, vagy volt egy cilinderes szemüvege, az a műtét után lehet, hogy megszűnik, vagy lehet, hogy más mértékű lesz, és ezt nekünk helyettesítenünk kell egy műlencsével. És általában a legegyszerűbb formája, mint említettem, ez az egyfókuszú lencse, ezzel ugye távolra nem fog kelleni hordani szemüveget a műtét után, de ezen kívül vannak már olyan újabb lencsék is, amik köztes vagy akár semmilyen távolságra sem kell majd lencsét hordanunk. Ismert talán az, hogy ha valaki teljesen szemüveg független akar lenni a szürkehályog műtét után, akkor egy multifokális vagy trifokális lencsét kért, hogy ültessünk be. Ezek a lencsék jók voltak, vagy mai napig is jók, azonban van egy hátrányuk, ugyanis ezek úgy oldják meg azt, hogy közelre is, köztes távolságra és közelre is biztosítsanak jó látást, hogy különböző ilyen gyűrűk, sávok vannak a lencse anyagába beépítve, és ezáltal elhajlítják a fényt, és így érik azt el, hogy a belső fény különböző távolságokra is hasznosuljon. Viszont ennek hátránya az, hogy egyrészt elvesztődik a fény ereje a különböző távolságokra, másrészt pedig, hogy szóródások, fényszóródásos panaszok jelenhetnek meg ezeknél a gyűrűknél. És hát pont emiatt egy mérföldkő történt 2025-ben, amikor is két cég is elérte azt, hogy ilyen gyűrű mentesen, tehát tisztán optikai elven meg tudják azt valósítani, hogy a fény elhajlik valamilyen szinten a köztes és az olvasó távolságra, viszont ezek a gyűrűk nélkül. Tehát ezek az új generációs multifokális lencsék, vagy multifokális pro lencsék. A pro egyébként ebből azt jelenti, hogy tisztán optikai elven történő technológiát alkalmazó lencse. Ezekkel közel elérhető az, mint egy 30 éves szemnek amit egy 30 éves szem lencséje tud, tehát hogy távolra, köztes távolságra és olvasó távolságra is jó látást biztosít, anélkül, hogy lennének káprázásos panaszok, fényszorodásos panaszok, vagy hogy szürkületben, vagy gyengébb fényviszonyok mellett rosszabb legyen a látás, mint például ugye a hagyományos multifokális vagy trifokális lencsékkel, úgyhogy ezt már nagyon régóta várta a szakma, hogy ezek a lencsék megjelenjenek, és ezek Európában jelentek meg elsődlegesen, Magyarországon is elérhetőek idéntől, úgyhogy örülünk, hogy ezzel is tudjuk növelni a szürkehályog műtét utáni betegeknek a nem csak a látóélességet, hanem az életszínvonalát is.
1: Lehet cserélni a lencsét? Tehát akár mondjuk azért, mert valakinek panaszt okozott eddig, és akkor szeretné az új technológia mentén? Ezt csak így eszembe jutott.
2: Igen, szükség esetén lehet cserélni, de ez abszolút nem egy rutin eljárás. És hogyha valakinek beütetnek egy műlencsét, és az első hónapokban, az első 2-3 hónapban ez kifejezett panaszokat okoz, akkor érdemes ott rögtön kicserélni ilyenkor, ugyanis még ki tudjuk úgy hámozni ebből a műlencse tokból, hogy aztán az akár alkalmas legyen egy másik típusú, szintén ilyen prémium műlencse befogadására, azonban ha már több hónap, több mint 3 hónap telt el, ez a vékony hártya, ez ráhegesedik, ez is a célja, ugyanis stabilan kell tartsa ezt a műlencsét, de ha ráhegesedik, akkor már ezt csak úgy mindenestől tudjuk eltávolítani, és ilyen esetekben általában már ezeket a prémium lencséket nem tudjuk úgy beültetni, hogy ez megfelelő látást biztosítsanak, tehát ilyenkor általában csak az egyfókuszú lencséket helyezzük be. Tehát megszüntetjük ezeket a panaszokat, ha valakinek mondjuk ilyen trifokális lencsét ültettek be, és az nagyon zavaró fényjelenséget okoz, kiszedjük, de akkor már nem egy multifokális prót teszünk be, hanem egy hagyományos egyfókuszú lencsét.
1: Jó, hát az viszont örömhír, hogy dolgoznak a kutatók, és akkor egyre jobb technológia áll rendelkezésünkre, egyre jobbak lesznek ezek a lencsék, hiszen mindenkit utolér a szürkehályog. Végül is elég ideig kell élni hozzá. Jövünk vissza dr. Gergely Róbert szemész szemsebésszel.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész. Az előbb a lencsékről beszélgettünk, és eszembe jutott, hogy a szemüvegeknél használnak olykor cilindert, tehát vannak ugye cilinderes szemüvegek, amiket hol javasolnak az orvosok, hol nem tudom, mitől függ, mindegy. De hogy ez a lencséknél is érvényes? Tehát ott is van cilinderes lencse?
2: Igen, nagyon jó kérdés, valóban. Tisztázzuk azt, hogy mi is végül is a
1: cilinder.
2: Mi is a cilinder, és ahhoz meg kell értenünk azt, hogy ugye, ha valakinek pluszos vagy minuszos a szeme, az azt jelenti, hogy a fény az ideghártyára, az vagy pont az ideghártyára esik, akkor nincs szemüvege, vagy ha az ideghártyánál hamarabb fókuszálódik, gyűlik össze a fény, akkor minuszos valakinek a szeme, ha meg úgymond távolabb, tehát a szem mögött képződne élesen a fény, akkor pluszos lenne. Ha pedig az van, hogy a szem felszíne, ez abban az esetben van ez az egyszerű helyzet, hogyha a szem felszíne egy egyenletes gömb felszín alakú. Hogyha a szem felszíne egy rugbilabdához hasonlít, inkább nem egy focilabdához, akkor az azt jelenti, hogy valamelyik irányban nagyobb a görbülete a szem felszínnek, ezáltal a sugarak jobban megtörnek az egyik irányba, a másik irányba pedig kevésbé. Ennek az a következménye, hogy torz lesz a szemfelszín. Ezt úgy is el lehet képzelni, mintha mondjuk vetítenénk egy filmet, és akkor a projektor az nem párhuzamosan helyezkedik el a néző fele, hanem egy kicsit ferdén. És ezáltal a kép így egyik fele torzabb, tehát kisebb vagy nagyobb, mint a rámerőleges fele. És akkor ezt tudjuk mi korrigálni a szemüvegben a cilinderes lencsével, tehát ott, ahol jobban görbül, ott a szemüvegben pont az ellentéteset csiszoljuk be, ahol meg kevésbé, oda meg több dioptriát, nagyobb görbületet csiszolunk be, és ezt hívjuk ugye a kórképet asztigmatizmusnak, vagy hát hibásan szemtengelyferdülésnek, mert nincs köze a szemtengelyének semmilyen ferdüléséhez, de ez sajnos így lett elnevezve, és akkor a cilinderes szemüveggel tudjuk ezt korrigálni, és ez valóban a műlencséknél is létezik, tehát mondhatni, hogy egy negyedik kategória, de mégse teljesen helyes az, hogy egy külön kategóriaként említsük az úgynevezett tórikus lencséket, amik valójában cilinderes műlencsék, csak a szakma ezeket tórikusnak nevezi, mert tehát a monofokális, a nyújtott fókuszú és a multifokális lencsék mellett beszélhetnénk a tórikus műlencsék kategóriájáról is, de ugyanakkor ezek a cilinderes lencsék, ezek bármelyik alaptípusnál beépíthetőek. Tehát a monofokálisnál is van tórikus változat, az új generációs multifokális lencséknél is van tórikus változat, és ezt úgy gyártják be egyénre szabottan, tehát az egyedi igényeknek megfelelően, méréseknek megfelelően korrigáljuk a szembeesejében a dioptriát. És ugye van egy adott összdioptriája a szemnek, amikor pedig a szürkeágyúk műtét megtörténik, akkor kivesszük ezt a szemlencsét. És előfordulhat az az eset, hogy a műtét előtt nem volt szüksége a szemnek cilinderes szemüvegre, és a műtétet követően pedig, vagy a műtét során be kell ültessünk egy olyan lencsét, amiben cilinder is van. Ez azért van, mert ahogy korábban említettük, a szem összfénytörését, azt egyrészt a szaruhártya, a szem előső átlátszó rétege és a szemlencse adja. És egy pici cilinderes rész van a szaruhártyába is, és egy azzal ellentétes pici cilinder van a szemlencsébe is általában, ami ez mondjuk kompenzálja egymást, vagy ad egy bizonyos fokú, ha ennek egyensúlyzavara van, akkor van egy bizonyos fokú cilinderre szükség. De amikor az egyiket kiszedjük, akkor teljesen megváltozik a képlet, és akkor lehet, hogy több cilinderre van szükség, vagy egyáltalán nincs cilinderre szükség. Tehát az a lényeg, hogy ha valakinek van egy ilyen jellegű műtét, akkor az adott szürkeályog előtti mérések, amit lencsetervezésnek hívunk, azok határozzák meg pontosan, hogy kell-e vagy nem ilyen tórikus műlencse.
1: Ami ugye a cilindert jelenti.
2: Ami a cilindert jelenti.
1: Csak a lencséknél ott tórikus. Most mi az oka annak, hogy a szemészek véleménye, mintha eltérő lenne a cilinderről? Nem tudom, lehet, hogy ezt csak én tapasztaltam. Tehát, hogy van, aki ajánlja, van, aki azt mondja, hogy nem kell.
2: Igen, hát ez részben azért van, mert ezelőtt pár évvel ezek a cilinderes vagy tórikus lencsék még nem léteztek. Tehát a másik meg az, hogy azért legalábbis Magyarországon az állami ellátás keretein belül a cilinderes lencsét csak néhány éve, és ott is csak egy bizonyos dioptria felett támogatja a társadalom biztosítást.
1: De én most a szemüvegről beszélek. Tehát, ja, hogy a szemüvegnél, persze, ja, nem a lencsénél, a szemüvegnél is. Tehát, hogy önmagában a cilinder, mint olyan, ami ugye ugyanazt jelenti, mint a tórikus. Tehát, hogy a cilinder, az mitől ilyen kérdőjeles?
2: Hát igazándiból nem csak a cilinder kérdőjeles, hanem az, hogy amikor megmérjük, amikor szemüveget írunk fel, az, hogy pontosan mit mérünk, és milyen a szem paramétere, és hogy mit fogad el a szem, az azért nem mindig egy és ugyanaz. És bizonyos kisfokú dioptriáknál, tehát hogyha olyan mértékű a cilinder mértéke, hogy nem okoz lényegi torzulást a képben, akkor nem biztos, hogy a szem és az agy kényelmesnek érzi, hogyha felírunk egy teljesen kikorrigált szemüveget az illetőnek. Uh-huh. Tehát annak ellenére, hogy úgymond egy szemmel nézve és a táblán jobban meg tisztában látja, azt két szemmel nem biztos, hogy elfogadja, vagy kényelmesnek érzi.
1: Értem, értem. És akkor ugyanezek a dilemmák merülhetnek fel a műlencsénél is, a tórikus műlencsénél.
2: Nem, ott egyszerűbb a helyzet, ugyanis ott a mérések egyértelműen kiszámíthatóvá teszik, tehát ott, amit a mérés ad, azt ott be kell tenni. Ott nincs ilyen megszokási
1: nincs
2: periódus,
1: választási lehetőség.
2: Hát van választási lehetőség, hogyha valaki nem kéri, akkor ez a cilinder ez meg fog jelenni. Viszont ott nincs megszokási. Igen, néha ezzel is szembesülünk, hogy van egy félreértés, hogy a multifokális műlencséket nem kell megszokni. És ugyanúgy ezeket a tórikus vagy cilinderes műlencséket sem kell megszokni. Tehát teljesen más, mint a szemüveg, mert ez a szembe építjük be, tehát itt egyszerűen sokkal tisztább lesz a kép, és ennyi. Ehhez nem függ a betegtől, úgymond, hogy alkalmazkodik sem hozzá, vagy...
1: Ezt jó, hogy mondtad, mert valóban a multifokális lencsénél is ugye mindig van ilyen választás, hogy valaki rosszul van tőle, fáj a feje, panaszokat okoz, tüneteket okoz, hordja-e vagy sem, de hát akkor ugyanígy nem merül fel, mint a cilindernél.
2: Aha. Itt ez nincs a multifokálisaknál. Hozzáteszem, hogy ugye más probléma van ezeknél a régi típusú vagy trifokális, multifokális lencséknél, fényszóródásos panaszok meg kontrasztérzékenység csökkenés, amit ugye az új generációs multifokális prólencsék már kiküszöböltek, de megszokás az egyiknél sincsen, vagy ilyen fejtartási megszokás, ahogy a szemüvegeknél.
1: Óriási különbség.
2: Igen.
1: Jövünk vissza dr. Gergely Róbert szemész szakorvossal.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész. A szürke hályog vajon újra kialakulhat-e, mondjuk visszanőhet-e, ha már egyszer megműtötték?
2: A szürke hályog műtét után a szemlencse anyaga teljes mértékben el van távolítva, azonban a megtartott vékony szemlencse tokon maradnak olyan sejtek, amelyek idővel akár újra szaporodni tudnak, és ezek még ha egy nagyon vékony réteget is képeznek a szemlencse tokján és a műlencse felszínén, ezek nagyon zavaróak tudnak lenni. Úgy kell ezt elképzelni, mintha egy átlátszó üvegre rá lenne feszítve egy műanyag fólia. Amikor az tökéletesen rá van feszülve, akkor észre se vesszük, hogy ott van valami. Amikor viszont mondjuk nap hatására egy picit megráncolódik, egy kicsit eltávolodik, felgyűrődik, akkor látjuk, hogy mennyire zavaró, és akkor abszolút homályos torz képet tud adni. Pont ez történik az úgynevezett utóhályognál is, vagy a másodlagos szürke hályognál, amikor is ezek az apró sejtek egy idő után túlszaporodnak, és akkor bekúsznak a látótengely központjába, és a szemlencse tokja és a műlencse között okoznak, és akkor bekúsznak a látótengely központjába, és a szemlencse tokja és a műlencse között okoznak egy ilyen vékony hártyát, réteget,

0: És ilyenkor érdemes újra műteni?
1: Igen, ilyenkor tünetektől függően mindenképp érdemes elvégezni egy műtétet, ami jelen esetben egy egyszerűbb beavatkozás, mint a szürkehályog műtét, olyan szempontból, hogy ez már ambulánsan elvégezhető, tehát a vizsgálat napján is akár egy felszíni cseppérzéstenítésben teljesen fájdalommentesen elvégezhető a beavatkozás, és már órákkal utána jó a látás. Ilyenkor külső sebb sem keletkezik, tehát nincsenek azok a megkötések, amelyek szürkehályog műtét után vannak, tehát másnaptól már teljes értékű életet lehet élni. És ennél az utóhályog kezelésnél még megemlíteném, hogy ezt ugye hagyományosan egy lézerrel végezzük, és pont a lencse mögött a hártyát szoktuk megvágni olyan formában, hogy aztán a középső rész az szabaddá váljon, és akkor ennek létezik egy újabb változata is, amikor ezt a hártyát nem direkt módon vágjuk, hanem egy kicsit úgymond mögé lövünk egy speciális lézerrel, és akkor ilyenkor finomabban tud megrepedni ez a hártya. Ezáltal egy szabályosabb nyílást tudunk készíteni, és ugyanakkor nincs kitéve a műlencse sem annak a kockázatnak, hogy rálövünk a lézerrel, ugyanis ugye a műlencsére egy az egyben ráfeszül ez a tok, amin képződik ez az utóhályog.
0: Most még valami eszembe jutott. Ugye beszéltünk a szemüvegekről, az UV-védetlen, mert ellátott szemüvegekről, de például a műlencse az bírhat-e egy ilyen tulajdonsággal
1: UV-védelemmel? Valóban fontos tudni, hogy a beültetett műlencsék, tehát amikor eltávolítottuk a szemlencsét, akkor megszüntettük a szemnek a mélyebb rétegek fel az ideghártya fele történő UV védelmét is, és ezt mindenképp pótolni szükséges, ugyanis tudjuk, hogy a makula degenerációba is fontos szerepet játszik az UV sugárzás, és ezt minden műlencse, amit alkalmazunk, az tartalmaz ilyen védelmet, tehát életünk végéig örökké védve lesz a szem belső rétege az UV védelem ellen.
0: Ez jó.
1: Ugyanúgy, ahogy ugye a napszemüvegek lencséjének az anyagában, itt is a lencse anyagában vannak olyan anyagok beépítve, ami megköti gyakorlatilag az UV-t.
0: Aha. Egyébként, ha már a szemüvegeknél tartunk, és nagyon fontos a védelem szempontjából, hogy a csak sötétített szemüveg is jó hatású lehet, vagy pedig kifejezetten keresni kell az UV-védelemmel ellátott szemüvegeket?
1: Igen, ez jó, hogy tisztázzuk. Tehát ahogy mondtam, az UV-védelemért felelős anyag az a lencse anyagában van bele keverve. Viszont a sötétedés az egy teljesen más dolog, ami lehet az anyagban is, de lehet a felszínén is. Tehát ez azért is fontos, mert tehát a szemünk az rendelkezik egy természetes védekezési mechanizmussal, tehát ha túl erős a fény, akkor egyszerűen a szivárvány hártyánk, ez a színes rész, az beszűkül, és akkor a szembogarunk beszűkül, kevesebb fény jut a szemlencse irányába, illetve a retina irányába. Azonban, hogyha megpróbáljuk átverni a szemünket, és teszünk elé egy napszemüveget, vagy nem egy napszemüveget, hanem egy sötétített lencsét, akkor megtágul a szivárványhártyánk, hogy több fényt engedjen be. Viszont ha ez a lencse nem rendelkezik UV-védelemmel, akkor a káros UV-sugárzás sokkal nagyobb mértékben éri el a szemlencsét és az ideghártyát. Tehát ezért is nagyon fontos ez, hogy a napszemüveg igenis UV-védelemmel rendelkezzen, ne csak egy sötét napszemüveg legyen.
0: Én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, amiről beszélünk, mert ugye valóban a szemünk egészségét, épségét védhetjük meg, és talán még mindig nincs eléggé a köztudatban, vagy tudod, ha a fejünkben ott is van, tehát tudunk erről, van róla információnk, nem feltétlenül alkalmazzuk. Tehát te pedig olyan szempontokat mondtál el az elmúlt két órában, amik hát egész egyszerűen elsődleges fontosságúvá teszik a szemünk védelmét, a szemünk egészségét, már csak azért is, mert például, de ezt is most nem tudom, ki tudta, hogy akár szürkehályog is kialakulhat. De még ennél sokkal súlyosabb szövődmények is.
1: Igen, érdemes időnként foglalkoznunk a szemünk egészségével, és

0: fontos gondoskodnunk a szemünk védelméről, napszemüveggel, és fontos az időszakos szemészeti szűréseket is elvégeznünk. Tehát ha nincs is semmilyen panaszunk, akkor is felnőtt korban érdemes legalább 2 évente egy teljes körű szemészeti vizsgálatot elvégezni, ugyanis a betegségek egy része semmilyen tünetet nem okoz az elején, sőt még később sem.
1: Na hát, egy újabb érv. Nagyon igen. Szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a változékony idő, délután többfelé eshet is. Már ma létrejöhet a megállapodás Iránnal, közölte az amerikai elnök. Ma nyit a nyári szarvasi vízi színház. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, az államfő Adrian Vestát, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus közölte, hogy vállalja a kormányalakítási megbízást. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárca vezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban, az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szintű működés képviselete érdekében. Ma kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Holdkörös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Ezúttal a Kazanyi Cirkusz Mirázs című vendégjátéka képviseli a cirkuszművészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is. Könnyed szórakoztató minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Az esti nyitó előadás Koltai Gábor nosztalgia musicalja a nagy generációról, azok a Boldog Szép Napok Frédi és Lina Álma címmel. Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható. Nagyon erős az UVB sugárzás, a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön az UV index meghaladja a 7-es értéket.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerészképzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerészoklevelet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelánfuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny árut porcelánt szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanóbombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heimpán Gyermekkórház Budapest 8. kerületében, a tisztviselőtelep szélén helyezkedik el. Nevét Heimpán gyermekorvosról kapta. A kórházat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely néven elhagyott gyermekek tanítására és gyógyítására 1907-ben alapították. Az intézetben fekvőbetegellátás és járóbeteg ambulancia is működött. A II. Világháborúban elárvult gyermekek ismét megtöltötték az intézményt, és az épület maga is számos kárt szenvedett. A háború után rekonstruálták, majd 1957-ben Heimpánról nevezték el. Ebben az időben már 555 ágyon ápolták, gyógyították a kisbetegeket. A gyermekszakorvos képzés később a Semmelweis Egyetem feladatává vált, de egyetemi tanszék azóta is működik a kórházban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése 1970-ben kezdődött, a már majdnem elkészült piros metró árnyékában. Az új vonalat korszerűbb eszközökkel átgondoltabban építette 64 vállalat, mintegy 2000 embere. A kivitelezés a Kun Béla téri, mai Ludovika téri szellőzőaknánál kezdődött, majd a Ferenc körúti aluljáró építésével folytatódott. 1972-ben készült a Ferenc körút, mai Korvin negyed, a Felszabadulás tér, azaz Ferenciek tere és a Deák téri állomás. Közben a felszíni csomópontok építésével a városkép is átrendeződött. A Deák tér és a Nagyvárad tér közötti 4,7 kilométeres szakaszt 6 állomással 1976 utolsó napján helyezték üzembe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyas oltárok láthatók, 1800. március 8-án József Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kérik a kiadók. 150 új gyermekvasutast avattak Hüvösvölgyben. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen, a légvédelem csak nem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszlav megyében kigyulladt több üzemanyag tároló, Szmolenszk megyében pedig lakóházra zuhant egy drón és egy ember megsérült. Zaporizsia megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok, áramkimaradások vannak ott és Herszon megyében is. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Még ma is várja az olvasást kedvelőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. Idén 204 standnál 540 frissen megjelent kötettel és számos szerzővel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A szervezők 100-nál is több programmal készültek a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. 150 új gyermekvasutast avattak tegnap Hüvösvölgyben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy sehol a világon nincs még egy ilyen hely, mint a MÁV-Széchenyi-hegyi gyermekvasútja, ahol rendes forgalmi üzemben biztosító berendezéssel működő igazi vasúton gyerekek teljesítenek szolgálatot. A szakminiszter hozzátette, hogy a vasút jövője az utánpótláson is múlik, és hosszú távon is számítanak azokra a fiatalokra, akik már gyerekként is felelősséget vállalnak érte. Marad a változékony idő, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső, heves zivatarok is kialakulhatnak viharos széllel, és jégeső sem kizárt. Emiatt Nógrád és Heves megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Az északi tájakon első fokú, a déli részeken másodfokú jelzés érvényes. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTÉ-t kezdetben Nagyszombati Jezsuita Egyetemnek, 1769-től Királyi Magyar Tudományegyetemnek, újabb áthelyezése után Pesti Királyi Tudományegyetemnek, 1873-tól 1921-ig Budapesti Tudományegyetemnek, 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek nevezték. Eötvös Loránd fizikus, politikus nevét 1950. szeptember 15-e óta viseli. Jelenleg 8 karral működik, és mintegy 28 ezer hallgatója van Budapesten és Szombathelyen. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A testnevelési egyetem kezdeti fő célja a testnevelő tanárképzés volt, ami a későbbiekben edzőképzéssel bővült. Később a testnevelés és a sportvilága erőteljes fejlődésének következtében új tanszékek alakultak, új tantárgyak kerültek be a képzési programba, és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutatómunkára. Napjainkban az intézmény küldetései, a testkultúra társadalmilag jelentős területeinek magas szintű művelése, az ezen alapuló és a társadalom igényeinek megfelelő tudományos ismereteken nyugvó szakemberképzés, valamint a nemzet érdekeivel összhangban hozzájárulás a népegészségügy aktuális problémáinak megoldásához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1944-ben megsemmisült újpesti vasúti híd helyére a következő évben a szovjet hadsereg ideiglenes ponton hidat épített. A valódi újjáépítést csak 1953-ban kezdték el. A mederből azonban a mai napig kerülnek elő fel nem robbant bombák. A lényegében új híd 1955-re készült el, az első személyvonat május 21-én haladhatott át rajta. Az ezredfordulóra azonban ismét olyan állapotba került a szerkezet, hogy a vasúti szerelvényeknek sebességkorlátozást kellett bevezetni. Mivel egy újabb felújítás gazdaságtalan lett volna, ezért az acélszerkezetet teljes egészében kicserélték, a pillérek felújítása mellett. A járdát és a kerékpárutat azonban csak egy évvel később adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkori és kora újkori fürdők személyzetét fürdősnek hívták. Ezek egyben orvosok is voltak, hasonlóan a korabeli borbélyokhoz és önálló céhekbe tömörültek. A fürdősinasok tanulmányaik végén elkészítették a remeket, azaz a vizsgamunkát. Ez rendszerint valamilyen orvosság vagy tapasz, régies nevén flastron volt. A fürdőkben a fürösztésen kívül fogat húztak, köpölyöztek, sebeket gyógyítottak. Az 1500-as évekből származó feljegyzések említenek egy Gergely nevű fürdőmestert, aki II. Lajost szolgálta Felhévízen, azaz a mai II. Kerületben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: 1989-ben meghozott döntés szerint az Oktogon és a Kodály körönt között a városi terhelést jobban viselő ostorfákat, a köröntől kifelé platánokat ültettek. A fasor cseréjének ütemét a millenniumi föld alatti vasút rekonstrukciójához igazították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Mindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Több tízezer tüntetőre számítanak Genfben a G7 csúcs előtt. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzésben. Marad a változékony idő zivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. A légvédelem csaknem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszlav megyében kigyulladt több üzemanyagtároló. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. Zaporizsja megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján középpontba kerül az áldozatok meghallgatása, és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. A dokumentumot 14. Leó pápa még májusban írta alá, de a Szentszéki sajtóközpont csak most hozta nyilvánosságra. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. Még ma is várja az olvasást kedvelőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. Idén 204 standnál 540 frissen megjelent kötettel és számos szerzővel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A szervezők 100-nál is több programmal készültek a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Nagyon erős az UVB sugárzás a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, a napon viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Marad a változékony idő több-kevesebb napsütéssel. Többfelé eleredhet az eső, heves zivatarok is kialakulhatnak viharos széllel, jégeső sem kizárt. Emiatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Az északi tájakon elsőfokú, a déli részeken másodfokú jelzés érvényes. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1778-ban egy óbuda és váb szőlős gazda római padlófűtés maradványaira bukkant munka közben. A leletet Schönwiesner István régész azonosította Aquincum városával. A II. Világháború utáni helyreállítási munkák során egymás után kerültek elő a föld alól az ókori emlékek. Így kiderült, hogy a 2000 éves Aquincumnak nem csak a jelenlegi romterületen, hanem a teljes budai oldalon és a pesti belváros területén is voltak épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek végén az állatok mellett mást is megnézhettek azok, akik ellátogattak a fővárosi állatkertbe. Az egyik elkerített területen ugyanis egy afrikai törzs vendégeskedett, akikről a vasárnapi újság így számolt be. Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, testük egy része mindig kilátszik. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, és ez már magában is megérdemli az 50 krajcárnyi belépti díjat. Fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. A hajdani állatkereskedő Karl Hagenbeck valóban hívott az állatkertbe távoli népcsoportokat. Első alkalommal szingalézek jöttek 20 idomított elefánttal, de a nagyközönség megismerkedhetett a lappokkal és a Sioux indiánokkal is. 1896-ban pedig az afrikai törzs is nagy szenzáció volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tőzsgyökeres újpesti Halasi Olivér 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát amputálni kellett. Ő azonban sportoló akart lenni, és hihetetlen kitartással korának egyik legjobb úszója, majd vízilabdázója lett. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és tagja volt a 32-ben Los Angelesben, majd 36-ban Berlinben győzedelmeskedő olimpiai vízilabda csapatnak. 1946-ban a mai napig tisztázatlan körülmények között egy rablótámadás során lelőtték. A Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét róla keresztelték el, az újpesti sportcsarnok is Halasi nevét viseli, mely előtt mellszobra is látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. George Best, a Manchester klasszisa így emlékezett meg róla. Puskás és én edzők voltunk egy ausztráliai akadémián. A gyerekek gúnytűztek a súlyából és a korából. Úgy döntöttünk, hogy a srácok kihívhatnak egy edzőt, hogy az el tudja találni a kapufát 10-szer egymás után. Ők természetesen az öreg, kövér trénert választották. Meg kellett tippelni, hányszor sikerül majd neki. A legtöbben 5-nél kevesebbet mondtak. Én 10-et. Puskás 9-szer egymás után kapufát lőtt. A 10. lövés előtt a levegőbe emelte a labdát, majd mindkét vállán, a fején és a sarkán is megtáncoltatta, aztán a kapufára ágyúzta azt. Minden srác csendben állt. Végül egyikük megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem. Neked csak, Mr. Puskás. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobil Klub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére és a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később

0: már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km per órában maximálták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Több tízezer tüntetőre számítanak Genfben a G7 csúcs előtt. Erős UV-sugárzásra figyelmeztetnek a meteorológusok. Marad a változékony idő zivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban tüntetnek, amely a legközelebbi reptérként a vezetők és delegációik érkezési pontja. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, miután a héten két párt is bejelentette, nem támogatják az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt. Az államfő Adrián Vestját, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus elvállalta a megbízást, egyben közölte, politikai kormányt szeretne, amely valódi reformokat hajt végre, és nyugatbarát úton tartja Romániát. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján a középpontba kerül az áldozatok meghallgatása, és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Nagyon erős az UVB-sugárzás a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön, az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, a napon viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. Egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1972-ben elkészült ötszintes deáktéri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található. Közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasút pályája. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metró állomástere, melyet a legmélyebben fekvő piros metró állomása követ. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tököli út 61 szám alatti ház egyik ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll. A legenda szerint egy építészmérnök feleségét ábrázolja, aki még az első világháború idején abban a pillanatban halt meg, amikor férje halálhírét megtudta. A halálhír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazajött, felállította felesége szobrát az erkélyen, és befalasztatta a bejáratot. Az igazság azonban az, hogy eredetileg Ybl Lajos építész tervezte a házat még az első világháború előtt. A fia a párizsi Sorbonne Egyetemen tanult, és onnan hozta haza az erkélyen figyelő alakötletét. Ezt a díszítő elemet apja csupán egyetlen egyszer ennél a háznál alkalmazta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. században a sörgyárak még gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyan szabad utat biztosított a kissérfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, amely a hazai szőlőállomány kétharmadát kipusztította, és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kőbányán található a Csősztorony utca. Az 1844-ben épült Csősztorony egy ma is álló romantikus épület ebben a 10. kerületi utcában, amely a csőszök munkáját segítette. Az épület tetejéről jól beláthatóak voltak a környék szőlőültetvényei, amelyeket gyakran károsítottak meg a tolvajok. A Csősztorony annyira fontos épület volt a maga idejében, hogy Kőbánya címerében is felbukkan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század második felében számtalan kereskedő és iparos döntött úgy, hogy budai és pesti bérlakások építésébe fekteti a pénzét. Ez 1867 után még jobban felgyorsult, hiszen óriási igény jelentkezett a különböző osztályoknak szóló, eltérő színvonalú bérlakásokra. A vízhálózat kiépítésével elég széles körben elterjedtek a komforthelyiségek is, így a gazdagok lakásaiban gardrób, öblítős WC és fürdőszoba állt rendelkezésre, a szegényebbek pedig a gangon kialakított közös helyiségeket használhatták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Több tízezer tüntetőre számítanak Genfben a G7 csúcs előtt. Idén is népszerűek a gyerektáborok. Marad a változékony idő zivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. A tiltakozást ezért a svájci városban tartják, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációk érkezési pontja. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Romániában visszaadta a kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, miután a héten két párt is bejelentette, nem támogatják az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt. Az államfő Adrián Vestját, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus elvállalta a megbízást, egyben közölte, politikai kormányt szeretne, amely valódi reformokat hajt végre, és a nyugatbarát úton tartja Romániát. Idehaza megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Tegnap megdőlt az országos napi szélrekord. Győrben óránként 99 kilométeres széllökést mértek. Egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Emiatt ezekre a területekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Metzner Vera, művészmenedzser. Több mint 10 éve alapította meg a Gradus művészügynökséget, amely jelenleg 9 művész képviseletét látja el. A Verk Akadémia komoly zenei menedzserképzés mentora, az ELTE BTK művészetközvetítő és zenei intézet vendégoktatója. A napokban jelent meg a Művészmenedzsment művészeknek és menedzsereknek című könyve, amely a művészeti világban előadók, alkotók és menedzserek számára egyaránt hiánypótló kötet. A műsorvezető Békési Lili Veronika. Szeretettel köszöntelek a műsorban.
2: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon érdekes a pályaképed. Amikor készültem a műsorra, akkor nagyon izgalmas volt látni azt, hogy alapvetően te közgazdász végzettséggel rendelkezel, és ezt követően pedig Angliában, illetve Franciaországban szereztél tapasztalatot. Hogyan kerültél közel a művészetmenedzsment világához?
2: A művészet világához még édesapám révén kerültem közel, tekintve, hogy ő 25 évig volt a Budapest Bábszínház igazgatója, szóval azért valamennyire én ebbe beleszülettem, és utána pedig a kereskedelmi közgazdász diplomámat követően abban biztos voltam, hogy nem szeretnék a multivilágába, vagy úgy a klasszikus kereskedelembe dolgozni, de végül is tulajdonképpen kereskedelembe dolgozom, úgy szoktam mondani, hogy emberkereskedelemben, de inkább vonzóbb volt számomra a művészvilág, viszont abban egészen biztos voltam szintén, hogy művész nem szeretnék lenni, mert ahhoz semmiféle affinitásom nincsen, és vágyam se szerencsére, viszont a terület maga mégiscsak vonzott.
1: Amikor hazajöttél Angliából és megszerezted ott kint a diplomádat, akkor 2012-ben megalapítottad a Gradus művészügynökséget. Hogyan indult a cég? Mik voltak a kezdeti tapasztalataid?
2: Az első ügyfelem Balczó Péter operaénekes volt, akivel addigra már úgy egy ideje dolgoztunk. A Peti kért engem egy pár dologba segítsek neki, amikor neki voltak külföldi munkái, mert ismertük egymást régebről, és akkor megkért, hogy abban a pár dologban segítsek, és akkor tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon organikusan alakult, és a következő két ügyfelem pedig Poyák Lilla és Homonnai Zsolt volt, akikkel rettenetesen érdekes módon találkoztam a reptéren. Még amikor Angliába tanultam, akkor egy húsvéti szünet kapcsán épp mentem vissza, ők pedig mentek nyaralni Londonba, és egymás mellett ültünk a repülőn, illetve már ott a terminálból elkezdtünk beszélgetni, és arról beszéltünk, hogy keresnek menedzsert éppen, és hogyha hazajövök, és engem ez tényleg érdekel, akkor keressem meg őket, és akkor eltelt egy pár hónap, hazajöttem, és én tényleg megkerestem őket. Lett szintén abból egy ilyen közös munka, ami 12 éve tart, vagy most a 13, és valójában majdnem minden ügyfelemmel eléggé speciális és egyedi módon kerültünk össze, úgyhogy nincs nagyon két egyforma történet, de nagyjából így indult el.
1: Azt nyilatkozta több helyen is, azt hiszem, hogy nagyon fontos számodra a jó közös atmoszféra és az, hogy szinkronban tudjatok lenni az adott művésszel, és fontos a szimpátia is, és ez alapján válogatod ki az ügyfeleidet.
2: Igen, ha emberileg nem tudunk kapcsolódni, vagy nem vallunk azonos értékrendet, ami nyilván nem jelenti azt, hogy néha nincsenek különbözőségek, akár uram bocsán, még valamelyest némi kis viták is, de ez nagyon ritka. Az alapértékrend és az alapvilágnézet az muszáj, hogy találkozzon és közös legyen, különben szerintem ezt nem lehet csinálni igazából.
1: Nem, meg ez egy nagyon intim műfaj.
2: Rettenetesen. Persze, hát gyakorlatilag, ha belegondolsz, én mindent tudok az ő életükről, és ilyen tekintetben eléggé aszimmetrikus is, mert én ugye belelátok teljes mértékig az ő anyagi életükbe, de azt gondolom, hogy a rengeteg együtt töltött idő, közös autóban levés, stb. Magába hordozza azt, hogy ezek azért valamennyire barátsággá formálódnak. Nyilván megvan ennek az egészséges határa, tehát én nem járok nyaralni együtt az ügyfeleimmel és társai, de nem azért, mert nem szeretem őket, hanem azt gondolom, hogy pihenjük ki egymást azért néha, de nyilván ez egy nagyon-nagyon szoros és intim, ahogy mondod, a szövetség.
1: Jelenleg 9 művésszel dolgozol együtt, és azért eléggé változatos műfaj jogban, hogyha jól tudom. Mesélnél kérlek erről, hogy hogyan dolgoztok együtt, mennyire ismerik egymást a művészek, mennyire műhelyként gondolkodsz erről?
2: Én sohasem erőltettem azt, hogy ők adott esetben egy-egy dologba együtt dolgozzanak, de aztán szerencsére az élet valahogy ezt hozta egyébként. Ugye pont most premiérre a Pesti Színházba, a Rémségek kicsinyboltja, amiben Orosz Ákos ügyfelem a főszereplő, és Varró Dani fordította, ez most csak úgy hirtelen, ami épp eszembe jutott, de szerencsére elég sokszor dolgoztak már együtt. Poyák Lillának legtöbb dalát írta Bella Máté, Dobszai Péter vezényelte már Bella Máté műveit, szóval, hogy azért szerencsére vannak, Omonnai Zsolt játszott már a Bella Máté által írt darabban, szóval szerencsére vannak ilyen együttműködések. Én nagyon szeretem ezt, mert nyilván ezek ilyen kiemelt pillanatok, de alapvetően azért ez nem egy műhelyként működik, hanem mindenki ugye a saját útján megy, és aztán jó percekben vannak ilyen találkozások, amik mondom nekem különösen kedvesek.
3: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó, a mai vendégünk Metzner Vera, művészmenedzser.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk
1: Metzner Vera, művészmenedzser. Az nagyon izgalmas, hogy nem csak zenészeket menedzselsz, hanem ugye Varró Dánielt is, aki ugye irodalmár költő, és emellett színészekkel is foglalkozol. Hogy...
2: Igen. Ez a műfaji sokszínűség, ez egy nagyon érdekes dolog, mert egyébként, hogyha megnézed külföldön, az ügynökségek nagy része, de egyébként szerintem itthon is, alapvetően rászokott állni egy műfajra. Ennek nagyon sok előnye van, nyilván egy sokkal mélyebb kapcsolati hálót lehet építeni, hogyha az ember egy műfajban van benne, sokkal inkább érti azt a műfajt, viszont ami szerintem most így érvelve a saját létezésem mellett, én nagyon szeretem azt, hogy egy napon belül megtörténik simán az, hogy délelőtt mondjuk tárgyalok egy klasszikus zenei intézmény igazgatójával, este pedig, vagy délután már egy nagy tévéshow felvételén vagyok a másik ügyfelemmel. Szóval számomra ez valójában sokkal izgalmasabb, hogy ennyi műfaj között járkálok. Biztos, hogy ez magába hordozza azt, hogy kevésbé tudok elmélyülni kapcsolati szinten az adott műfajba, viszont nagyon erős és tág látószöget ad az egész hazai kulturális szektorra.
1: Hogyha a klasszikus zenészek menedzselését nézzük, akkor ez mennyiben más, mint más művészeti ágaknak a menedzsmentje?
2: Én nem hiszem, hogy más. Az az igazság, hogy mindegyik műfajnak van specifikuma. Tehát például, ha már említetted a Varró Danit, természetesen az ő esetében, amikor mondjuk egy színházzal tárgyalok, akkor ott ugye jogdíjakról, jogokról kell beszélni. A klasszikus zenészeknek másról kell beszélni, a színészeknél mondjuk egy filmforgatás esetén megint nagyon mást kell tudni. Vannak specifikumok, de azért a lényeget tekintve tulajdonképpen mindegy.
1: Ezt a széleskörű tudást és tapasztalatot, amit most ezzel alatt a pár év alatt összeszedtél, ezt nagyszerűen tudod kamatoztatni oktatóként is, ugyanis nem csak a Verk Akadémián oktatsz, de alapítottatok egy Focus on Youth nevű
2: Az alapítását, az abban én nem voltam benne, egy felkért mentor voltam. Az egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés volt. Fiatal klasszikus zenészek jelentkezhettek rá. Egy olyan segítséget kaptak, azt gondolom, több mentortól egy éven keresztül, ami nagyon hasznos volt a számukra. Én nagyon szerettem ezt a projektet, két éven át is felkért mentor voltam, többek között Zsoldos Dáviddal közösen. Sokat tanultunk szerintem belőle mi is, és remélem, hogy tudtunk segíteni annak a pár művésznek, aki erre jelentkezett, és nagyon jó volt látni, hogy ezek a fiatal művészek nem ülnek a babérjaikon, és úgy várják, hogy velük történjen valami, hanem ők proaktívan ebben a helyzetben mentek, csinálták, és szerettek volna eredményeket elérni.
1: És a Verk Akadémián a tanítási tapasztalatodról mit tudsz elmondani? Kik jelentkeznek erre a képzésre? Mit oktattok? Mennyire folyik össze a gyakorlat az elmélettel?
2: Ezt kimondottan ugye klasszikus zenei menedzsereket képezünk ott, legalábbis azon a szakon, amin én vagyok, mert egyébként van színház, meg van képzőművészet is. Nagyon-nagyon szerettem a Verk Akadémiás tanítást, ez is most már 6 éve van. Érdekes módon vegyes, ugye ez egy felnőtt képzés. Több típusú ember szokott oda jelentkezni. Egyrészt van az, aki azzal a motivációval érkezik, hogy valamelyik családtagja, klasszikus zenész, általában egy szülő, akinek már a gyerekéről most látszik, hogy na ezzel fog foglalkozni, és ő viszont egyáltalán nincs otthon ebben a témában, és szeretne felzárkózni, amennyire ezt lehet. Illetve olyanok is, akiknek mondjuk a párja, feleség, férj klasszikus zenész, és akkor őt szeretnék segíteni. Van egy olyan réteg, aki multicégeknél dolgozik, egy picit ebbe úgy megcsömörlött, és szeretne a művészeti világba átjönni. És igen, ez nagyon érdekes, és mindig ezt én vállalom, nekem ők a kedvenceim, mert rettenetesen szüksége lenne a klasszikus zenei világnak és az egész iparágnak arra, hogy olyan embereket integráljunk, akik a for-profit szektorból jönnek, akik üzletileg átlátják, jól látják a működést, és azt a tudást, amit ők onnan hoznak, azt tudják behozni ebbe a szektorba, úgyhogy én ezt nagyon, nagyon üdvözlöm mindig.
1: Ezt maximálisan egyetértek veled.
2: És aztán a harmadik pedig az adag, aki mondjuk művész, vagy több lábon szeretne egy picit állni, vagy szeretne művész maradni, de azért szeretne bepillantást nyerni abba, hogy hogyan működik az egész koncertszervezés, menedzsment, PR, crowdfunding, bármi ilyesmi vonal, és ezért úgy gondolja, hogy ő ne a zenén túl szeretné ezt az iparágat másik oldalról is megismerni.
1: Most nemrég elkészült egy könyved, amit ki is adtak, és most kerül a boltokba, hogy hogyan fogalmazódott meg benned, hogy könyvet írsz a művészetmenedzsmentről.
2: igazi indíték az az volt, hogy egyrészt magyar nyelven még nincs ilyen könyv. És azt gondoltam, hogy az a rengeteg művész, aki engem meg szokott keresni, és természetesen nem tudok mindenkinek a rendelkezésére állni, őket valahogy segíteni. Tehát azok az emberek, akik vagy kényszerből, vagy saját választásból, de az önmenedzsment útját járják, nekik segíteni. Illetve a másik motiváció pedig az volt, hogy én nagyon-nagyon szeretem a munkámat, és remélem, hogy még sok ember fogja ezt a munkát választani, és abba bízom, hogyha esetleg elolvassák ezt a könyvet, akkor kedvet fognak érezni ahhoz, hogy de jó, ez egy milyen jó foglalkozás, és ezt én is szeretném csinálni. Úgyhogy leginkább ezek voltak az indítások. 2022. januárjában kezdtem én ezt írni, szóval azért nem most, viszont aztán voltak benne ilyen 3/4 éves csendek is, amikor nem nyúltam hozzá. Nyilván az eleje az nagyon könnyen ment, mert azt írtam le, amit én a tanításkor elmondok. Tehát valójában igény is volt arra, például az ELTE-n ugye nincs jegyzet, nincs könyv. És nagyon sokszor mondták ezt az iskola vezetése is, a képzés vezetése, illetve a hallgatók is, hogy de jó lenne, hogyha lenne könyv. És gondoltam, akkor leírom tulajdonképpen ezt. Úgyhogy főleg ezek voltak a kiinduló célok.
1: A könyvnek a tartalmával kapcsolatban nagyon izgalmas lenne, hogyha még mondanál pár dolgot arról, hogy hogyan épül föl, miket lehet benne olvasni, és egyáltalán pár példát, hogy hogyan tanulhatnak ebből a zenészek és menedzserek.
2: Könyv a magyarországi helyzetnek a elemzésével kezdődik, hogy tulajdonképpen milyen is ez a magyar piac, és itt ebben hogy helyezkedik el a művészmenedzsment. Utána beszélek egy picit a szereplőkről, ugye a művészekről, a menedzserekről, és a harmadik nagyon-nagyon fontos szereplőről, az pedig a megrendelő. Mert hogy ugye róla néha elfeledkezünk, de ő nélküle viszonylag kevés üzlet jön létre. Szó van a könyvben az ügynökségekről és az ügynökségek működéséről, a művészek és a menedzserek kapcsolatáról és ennek az egész kapcsolatnak a dinamikájáról, magáról a menedzsment feladatokról, és aztán az utolsó fejezetben, bár az már egy ilyen tulajdonképpen nagyon rövid rész, egy picit megpróbálok kitérni arra, hogy vajon milyen jövőképe lehet ennek a szakmának, és mik lehetnek ennek a szakmának a jövőben a befolyásoló tényezői.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk Metzner Vera, művészmenedzser.

0: Folytatjuk a kapricsót, a vendégünk pedig
1: Metzner Vera, művészmenedzser. Hogyha az elmúlt 13 évet nézzük, a 2012-es alapítás óta, akkor mik azok a legfőbb pontok, amik úgy érzed, hogy változtak egy művészetmenedzsmenti környezetben? Mire kell most odafigyelni, amire mondjuk az induláskor nem kellett annyira, vagy van-e ilyen egyáltalán?
2: Biztos, hogy több volt akkor a lehetőség, bármennyire furcsa is ez. Több volt, azt gondolom, talán a pénz a kultúrában, és kevésbé volt átpolitizálva. Ez tényszerű. De azt, hogy egy művésznek a saját karrierjével mi a teendője, vagy hogy hogyan dolgozzon együtt egy menedzserrel, azt gondolom, hogy ez igazából nem változott ennyi idő alatt. Talán a mostani kihívások azok, amik majd változtatni fognak. Leginkább gondolok itt a mesterséges intelligencia megjelenésére, amiben én egyáltalán nem vagyok szakértő, de azt, hogy ez befolyásolni fogja ezt a világot is, ez gyakorlatilag már most látszik.
1: A mostani művészek, akiket most menedzselsz, ők miben látják a legnagyobb kihívást például? Mi az, amiben te tudsz nekik a szerződéseken túl segíteni?
2: Abban tudok leginkább segíteni, hogy ők a művészetükre fókuszáljanak. Szerintem ez a mindenkori legfontosabb feladata a menedzsereknek, hogy a művész ne azzal legyen elfoglalva, hogy ő tárgyal, ami ráadásul számára kényelmetlen, kellemetlen, szerződéseket olvasgat, azokat visszaküldje, javítja, visszaküldi, újra küldik neki, és a többi, illetve új lehetőségeknek a felkutatásában próbálok segíteni. Nyilván ez Magyarországon egy picit máshogy működik, a piac méreténél fogva, tehát azért ez egy 10 milliós ország, ami ugye nem összehasonlítható az Egyesült Államokkal, de még egy németországi piaccal sem. Tehát itt egy picit mások a dinamikák meg a szabályok, de leginkább azt gondolom tényleg az a fontos, hogy a művész azzal foglalkozzon, amiben ő a legjobb, és amiben neki a legtöbb időt kell eltöltenie.
1: És számodra melyek azok a részek, vagy melyek azok a feladatok, amik különösen közel állnak hozzád?
2: Én leginkább azt szeretem, amikor a stratégiáról beszélünk, tehát amikor olyan dolgok beszélünk, amik a hosszú távon a művész karrierjébe érdekesek lehetnek, vagy amikor egy olyan döntés van, hogy akkor valamit elvállalni, nem elvállalni, és akkor mi a pró, mi a kontra. Szóval számomra ezek izgalmasabbak. Természetesen meg kell csinálni a színházakkal a havi egyeztetést, meg vissza kell küldeni a szerződéseket, tehát vannak nyilván a picit monotonabb, vagy picit unalmasabb dolgok, de azt hiszem, hogy annál nincs érdekesebb, mint amikor az ember azt látja, hogy egy-egy döntés, az, hogy befolyásolja valakinek a karrierjét.
1: Hogy gondolod, mik azok az irányok, amik mondjuk egy pályakezdő művészt mindenképpen befolyásolnak, vagy amikor elindul mondjuk valaki egy karrierépítésnek az útján, akkor mikre kell leginkább odafigyelnie, amikor kapcsolatokat teremt?
2: Döntésekre. Tehát szerintem mindig ott van a hangsúly, hogy mi az, amit elvállal valaki, vagy mi az, amit nem. Kivel vállalja el azt a valamit? Mennyi pénzért vállalja el? Néha érdemesebb azt mondani, hogy lehet, hogy most még az elején nem annyira a pénz fontos, mint viszont a lehetőség. Vagy azt mondani, hogy na itt viszont pont, hogy a pénz a fontos, és kevésbé az, amit ezután a később hozni tud. Szóval igazából én nem tudok általános recepteket mondani, mert szerintem az valahol blöffölés. Inkább az adott embernek, az adott művésznek személyiségéhez, céljaihoz kell valahogy passzintani ezt az egészet, mert ugye hiába pályakezdő valaki, hát lehet nagyon sokféle az ő motivációja, szóval, és azt gondolom, hogy egyik motiváció sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, vagy egyik cél, csak más. És mondhatja valaki azt, hogy ő kimondottan szeretné azt, hogyha minél több pénzt keresne ebből, és igazából kevésbé érdekli az, hogy mennyire magas művészettel foglalkozik. És szerintem ezzel semmi baj nincsen. Pont ugyanúgy érvényes. De neki akkor más döntéseket kell meghoznia.
1: Hogyan képzeljük el, amikor elkezdesz egy új művésszel dolgozni? Leültök, átbeszélitek a stratégiát, és akkor annak megfelelően kialakítod a taktikát?
2: Ez egy picit olyan, mint egy randizgatás először. Szóval szerintem először mindig találkozunk, és akkor én meghallgatom azt, hogy ő miben kér segítséget, mert ugye nagyon sokban függ, hogy én abba tudok esetleg segíteni, mert lehet, hogy nem. Tehát azt azért neki kell megfogalmaznia, hogy mi az, amiben ő egy menedzsertől segítséget vár, együttműködést vár. És én elmondom azt, hogy én mit tudok ajánlani. Elmondom azt, hogy mi az, amiben segíteni tudok neki. Természetesen megkérdezem azt, hogy mik az ő céljai, mert az az igazság, hogyha 2 év múlva akár neki holba szeretne lenni, de eddig még csak Zalaegerszegen nyert hegedű versenyt, akkor az úgy nehéz lesz, szóval abban én nyilván nem tudok segíteni, de talán senki sem. Úgyhogy ha reálisak azok a célok, ahhoz én tudok kapcsolódni. Nagyon sokszor nem reálisak azok a célok, Szóval azt gondolom, az elején nagyon sokat kell ahhoz beszélgetni, és utána, amikor meghoztuk azt a döntést, hogy próbáljuk meg együtt, akkor is nagyon hosszú idő, mire összeszokunk. Szóval az, hogy én a mostani ügyfeleimmel, akikkel tényleg van olyan, akivel a kezdetektől dolgozunk együtt, sőt elég sokan, velük félszavakból értjük egymást, illetve a legtöbbször nem is kell megkérdeznem őket adott esetben egy-egy dologról, mert pontosan tudom, hogy mi a mi közös döntésünk ebben. Abba évek vannak, és nagyon sok közös beszélgetés, munka, egyáltalán nagyon sok odafigyelés egymásra.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk
1: Metzner Vera, művészmenedzser.
3: Non sapevo cosa

0: Folytatjuk a kapricsót, a vendégünk pedig
1: Metzner Vera, művészmenedzser. Hogyha egy picit visszakanyarodunk arra, hogy hogyan alapítottad meg ezt az ügynökséget, van-e olyan, amit mondjuk máshogy csinálnál?
2: Fú, ez nagyon jó kérdés. Próbálkoztam azzal, hogy ugye minél hamarabb legyen, tehát hogy ne egyedül legyek ebbe. Na mostanra most már szerencsére nem egyedül vagyok, van nekem egy csodálatos munkatársa, Móricz Máté, most már több éve együtt dolgozunk, de jó lett volna ugye minél hamarabb találni partnert. Azt gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon nincsen, pici döntések biztos vannak, tehát hogy ha most úgy átgondolom, akkor apró döntések feltétlenül vannak, de például mondjuk olyan kardinális kérdésekben, mint amit ugye említett már, hogy egy műfajban lenni, vagy több műfajban lenni, például ilyenen biztos, hogy nem változtatnék, mert én ezt is sok, még ha akkor is, hogyha ez tulajdonképpen teljesen véletlenül és organikusan alakult így, de én ezt nagyon élvezem. Szóval azt gondolom, hogy kardinális kérdésekben nem változtatnék. Biztos, hogy apróságokban igen, hát azért olyan nincsen, hogy mindent remekül csináltam.
1: Igen, azt hiszem, hogy ez ilyen talán természetszerű,
2: igen,
1: hogy
2: igen.
1: Nyilván, ahogy gyűlik a tapasztalat, ugye azért nyilván valamennyire megváltozik az, hogy hogyan gondolunk vissza a kezdetekre, de azért az jó, hogyha alapvetően kardinális kérdés az nincsen. Te milyen művészeti formákat fogyasztasz? Tehát, hogy te mint befogadó, hogyan működsz?
2: Privátilag én nagyon sok mindent, én szeretem a színházat nagyon. Azért nagyon nehéz ez, mert ugye rengeteget járok koncertre, színházba, operaelődésre, pusztán hivatalból, tehát ugye az ügyfeleimet nézem, és ezáltal azért a napi betevő azért megvan, de mondjuk szabad választásom van, akkor például nagy örömmel megyek el mondjuk a Pintér Béla társulatra a családdal, úgyhogy sok mindent fogyasztok. Fogyasztok egyébként képzőművészetet is, bár az teljes mértékig csak fogyasztóként, szóval egyáltalán nem értek a képzőművészethez és a képzőművészet menedzsmentjéhez. Vannak nagyszerű kollégák, de én nem értek ahhoz. De természetesen szeretem könnyű műfajt is fogyasztok, magas kultúrát is, mind a kettőt.
1: Hogyha a klasszikus zenére kérdezek rá, akkor mennyire gyakran hallgatsz?
2: Hallgatok. Otthon általában az szól, ráadásul most van egy egyéves kislányom, és ő is klasszikus zenét fogyaszt, úgyhogy igen, neki is azért alapvetően azt szoktunk bekapcsolni.
1: Hogyha zenészekről, zeneszerzőkről van szó, a kortárs zeneszerzőkről, akkor ugye nem csak Bella Máté a mostani mentoráltat, hanem nemrég ugye a Focus on You mentor programban te Molnár Viktorral is foglalkoztál.
2: Igen.
1: Hogyan látod, hogy milyen útjai vannak most egy zeneszerzőnek, akinek mondjuk adott esetben van mentora, vagy nincs mentora?
2: Igazából ez ugye tulajdonképpen nem csak a zeneszerzőkre érvényes ez a kérdés, hanem szerintem mindenkire. Nagyon-nagyon annak a függvénye, hogy az illető mennyire agilis. Például, ha már említetted a Viktort, a Viktor egy rendkívül agilis ember, Bella Mátéról nem is beszélve. Ők mind a ketten nagyon-nagyon tudatosan építik a karrierjüket, nagyon szorgalmasak mind a ketten, és pontosan tudják tényleg, hogy mit szeretnének és hova szeretnének eljutni. Azt gondolom, hogy az ilyen típusú művészeknél az ember inkább olyanban tud segíteni, hogy bizonyos szervezési kérdéseket átvállal. És van egy ilyen szűk rétege a művészeknek, nem mondom, hogy ez a jellemző, akik tényleg nagyon tudatosan élik a szakmai életüket, és bizonyos értelemben az ilyen művészekkel nagyon jó és nagyon könnyű dolgozni, mert tudunk haladni, és azok, akik ennél jóval bizonytalanabbak, azokkal máshogy kell ezt az egész kérdést megközelíteni, de jó dolog, amikor az ember ilyenekkel találkozik, mint akár a Viktor, akár a Máté. A zeneszerzőknek nyilván ma pontosan ugyanilyen nehéz, mint bármely művészeti ágban tevékenykedőnek. Hát ugye itt megint bejön a mesterséges intelligencia kérdése majd, és a többi, szóval nyilván kihívások azok vannak.
1: Hogyha új kompozíció megírására kérik föl őket, mi a bevett metódus? Vagy van-e ilyen?
2: Hát ez nagyon attól függ, ugye, hogy ki a felkérő, és akkor ugye itt jön be a megrendelő. Ki a megrendelő? Az nagyon fontos, mert azért alapvetően a megrendelő meg szokta mondani, hogy ő milyen apparátussal, hova, miként, stb. Szóval azért ezek eléggé már a felkérésben eldőlnek. Persze lehet ezeken egy kicsit finomítani, lehet picit módosítani, de alapvetően a megrendelő tudja azt, hogy ő mit szeretne. Tehát amikor megrendelésre ír valaki, ami ugye a nagyon jó eset, és egyébként nagyon keveseknek adatik azért ez meg, az mindig egy ilyen nagyon kellemes és elkényeztetett helyzete a zeneszerzőnek, azt gondolom.
0: Hamarosan folytatódik a kapricsú, a mai vendégünk
1: Metzner Vera, művészmenedzser.

0: Folytatjuk a kapricsót, a vendégünk pedig
1: Metzner Vera, művészmenedzser. Mennyire látsz rá a közép-európai piacra, azon kívül, hogy kifejezetten Magyarországot körülvevő országok?
2: Valószínűleg nem eléggé, tehát biztos, hogy még jobban kéne rálátni, próbálom követni. Igen, ezek a közép-európai országok azért természetesen bizonyos értelemben hasonlítanak egymásra. Az állami jelenlét az nagyon erős, teljesen más struktúra, tehát például nagyon érdekes volt, amikor Angliában voltam, akkor én a gyakorlatomat a Birmingham Contemporary Music Groupnál csináltam. Fantasztikus dolgokat láttam én ott ezelőtt 13-14 évvel. Például, ami nekem rettentően magával ragadó volt, az egész finanszírozási struktúra, tehát az, hogy ott milyen támogatása van ennek az egész világnak, tehát a magánszemélyek támogatása. Tehát egy nagyon-nagyon komoly... nagyon nem mindegy, és egy nagyon komoly kiépített rendszer van arra, hogy a magánszemélyek hogyan segítik ezeket a zenekarokat. Egy kortárs zenekart dotáltak kimondottan sokan, és nagyon izgalmas volt látni, hogy a hallgatók, a nézők, ők hogyan kapcsolódnak ezekhez a zenekarokhoz, és azt gondolom, hogy pont ennek mentén egy sokkal élőbb viszonyt ápolnak a zenekarokkal a magánszemélyek, mint itthon.
1: Szerinted mennyire reális, hogy átültessük ezt a gyakorlatot a magyar zene életbe?
2: Biztos, hogy nem irreális, de nem könnyű. Nem könnyű, mert az emberek ma jelenleg azzal küszködnek, hogy Párizsit vegyenek, vagy gyógyszert, és akkor próbáljuk meg kortályzenét eladni, szóval azért ez nem egyszerű. Van egy réteg, aki természetesen nyitott erre, és van egy olyan réteg, aki kész ezért áldozatot hozni, anyagi áldozatot hozni. Egyébként, hogy ha elmesélhetek nagyon-nagyon kedvenc történetemet, kérlek, hogy hogyan is lehet egyébként még finanszírozni kortályzenét. A Bella Mátéval volt egy fantasztikus projektünk. Valamikor ott a Covid alatt megkeresett minket egy abszolút magánszemély, aki örömmel el is mondom a nevét, úgy hívják, hogy Kustos Lajos, aki azzal keresett meg minket, hogy a lányának szeretne egy NASZ ajándékba egy kortárs művet Bella Mátétól.
1: Ez milyen szép.
2: Ugye? Azt gondolom, ez a mai mecénatúra, modernkori mecénatúra legcsodálatosabb.
1: Legyen még ilyen.
2: Ugye legyen még ilyen, ezért is mesélem el szívesen. És képzeld el, hogy az volt benne a remek, hogy ő ugye nyilván vehetett volna 32 pirítóst, vagy autót, vagy bármit, amit gondol, de nem. Ő ezzel támogatott egy zeneszerzőt, és nem csak a zeneszerzőt, hanem ugye szerettek volna ebből az elkészült műből egy hangfelvételt. Ugye volt három művész, volt a Máté, volt egy stúdió, voltam én, és volt még egy videós, aki szerkesztett egy nagyon-nagyon szép videós anyagot erre az egészre. Tehát tulajdonképpen 7-8-an jutottunk bevételhez a Covid ideje alatt. Nagyon-nagyon szerettük ezt a munkát, és ami különösen jó volt benne, hogy a Lajos abszolút szabad kezet adott a Máténak, tehát ő tényleg hagyta azt, hogy egy olyan mű szülessen, amilyet a Máté írni szeretett volna, és hát a legjobb az volt, már az egy nagyon jó rész volt, amikor átadtuk neki a partitúrát, és átadtuk egy pendrive-on a hangzóanyagot, meg a videót, és aztán utána kapott a Máté egy nagyon szép levelet a Lajos lányától, amikor ugye az esküvőn ez át lett adva, ez az ajándék.
1: Ez milyen szép történet, és egyébként egészen hihetetlen, hogy ebből ennyire kevés van.
2: Na, hát ez 10 millióból egy, szóval ez egy nagyon ritka történet, és én azt gondolom, hogy viszont sokkal többen megengedhetnék maguknak, mint a hányan erre gondolnak. Tehát, hogy tényleg azért pontosan tudjuk, hogy az esküvőkön milyen NASZ ajándékok szoktak néha előfordulni, és ahhoz képest ez nem egy lehetetlen dolog volt.
1: Hát meg milyen csodálatos, hogy nem csak a művészeket finanszírozza ez az egész gesztus, hanem maradandó értéket alkot.
2: Abszolút, és olyannyira maradandó értéket alkot, hogy ez a mű játszható és elérhető, tehát ez egyébként fönt van a YouTube-on, meghallgatható, és bárki ezt játszhatja, tehát hogy nincsen az, hogy ez most az övék élet, hanem ez a világ élet.
1: Hogyha mondjuk ezt az opuszt játszaná bárki, akkor a Kottát honnan érheti el?
2: Minket kéne megkeresnie.
1: Ez nagyon izgalmas történet, és bárcsak lenne ebből még több, de esetleg van még valamilyen hasonló történet, ami nagyon meglepő volt számodra így az elmúlt évek során?
2: Van most egy, sajnos arról még nem beszélhetek, az hamarosan fog az együttműködés napvilágot látni, de a Varró Daninak volt most egy nagyon-nagyon jó megkeresés egy abszolút for profit cégtől, ahol szintén csodálatosan el voltunk kényeztetve minden szempontból, és hát majd örömmel várom, hogy ez tavasszal valamikor napvilágot lásson. Én nagyon szerettem ezt az együttműködést. Az az igazság, hogy volt olyan, amikor egy automárka kérte föl a Danit nagykövetnek, és ott is nagyon-nagyon szépen bántak vele. Jó hangulatú együttműködés volt, és öröm volt az, hogy nagyon sok ismert ember, akár azt mondom celeb mellett, gondolt arra ez az autómárka, hogy egy költőt kérjen föl. Elképesztően sikere volt ennek az együttműködésnek, nagyon jó kis rövid versek születtek ebből, és az emberek nagyon szerették. Kicsit féltünk az elején, hogy mit fognak szólni közösségi média felületeken, de rendkívül szórakoztató volt, hogy az emberek elkezdtek hasonló verseket irogatni ott kommentbe. Nagyon jó volt.
1: Mik a Gradus művészügynökségnek kifejezett céljai a közeli és távoli jövőben? És mik a te személyes céljaid?
2: Az én személyes céljaim most nyilván az, hogy a könyv minél több helyre eljusson. Nagyon izgatottan várom igazából, hogy mik lesznek a visszajelzések. Ez most tényleg pár napos, teljesen friss, és én elsődlegesen erre koncentrálok, hogy ez minél több helyre eljusson, és tényleg nagyon, nagyon várom, hogy mit fognak hogy gondolni azok, akik elolvassák. Kicsit ilyen akasztják a hóhért érzésem van, mert azért most így én is ezáltal egy kicsit így kitettem magamat, amit egyébként az összes ügyfelem ugye folyamatosan megtesz minden áldott este, és az a helyzet, hogy nagyon sokat tanultam ennek a könyvnek a megírásából, pont ezért, mert ugye én nem művész vagyok, nem művészeti háttérrel érkeztem, és ezért bár az ember összes empátiás készségével megpróbál belehelyezkedni, de azt gondolom, hogyha valaki nem előadó művész, az igazából sohasem fogja tudni megérteni ezt, hogy mit jelent 6 óra 57-kor állni a takarásba mondjuk egy premier előtt.
1: Ez biztos.
2: Ez valami olyan, amit próbálunk elképzelni, de nem tudunk. És egy kicsit most így ennek nyilván a szele megcsapott. Ez egy nagyon-nagyon, az egész folyamat, a könyvnek megírása is egy tanulságos folyamat volt. Pont a már említett Varró Dani nagyon sokszor mondta, hogy látod, ez erre kell idő, látod, ez nem úgy működik. És teljesen igaza van, tényleg nagyon sok tapasztalatot szereztem ebből, úgyhogy most ez van nyilván középpontban, emellett természetesen az ügyfeleim működése és karrierje nem csorbul, úgyhogy ez mindenképpen ugyanúgy Mátéval közösen napi szinten visszük az ügynökségnek a feladatait, és minél több olyan helyzetet szeretnénk nyilván az ügyfeleknek teremteni, ami őket előre viszi, úgyhogy most így ebben vagyunk.
1: Szívből gratulálok a könyvedhez, és nagyon sok olvasót kívánok neki, és remélem, hogy minél szélesebb körben elterjed majd.
2: Köszönöm szépen, és a lehetőséget is nagyon szépen köszönöm, hogy...
1: Olvasót kívánok neki, és remélem, hogy minél szélesebb körben elterjed majd.
2: Köszönöm szépen, és a lehetőséget is nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk a témáról, mert

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hamarosan megegyezhetnek az iráni háború lezárásáról. Idén is népszerűek a gyerektáborok. Marad a változékony idő zivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozója az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban lesz, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. A tatárföldi kormány így akarja megelőzni a pánikot. A régió Oroszország második legnagyobb olajtermelő területe, emellett az ország egyik legjelentősebb finomítói központja. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazany megyében, a krasznodari határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Idehaza már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az asszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Tegnap megdőlt az országos napi szélrekord. Győrben óránként 99 kilométeres széllökést mértek. Egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt csak egy szűk sávban tudnak haladni az Asztóriánál, a Kálvin tér felé a Kossuth-Lajos utca után. Baleset okoz torlódást a Baross téren, a Tököli úton befelé sávlezárásra készüljenek. Baleset miatt korlátozásra kell számítani az M0-ás déli szakaszán is az M1-es felé Sziget-Szent Miklósnál. Főváros szerte az eső miatt vizes az utak felülete, érdemes tehát fokozott óvatossággal közlekedni. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot, a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az 51-es villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, míg a 2B villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűbben induló 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. az NTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük a filmzene kedvelőket mai kétórás szállításunkban, amelyben a következő témákkal várjuk Önöket egészen este 7 óráig. Elsőként egy újdonságot mutatunk be, nem régen került ugyanis a mozikba a Mad Max Saga egy előzmény története, a Furiosa történet a Mad Max-ből című film, amelynek zenei anyagát a mindig különleges zenei megoldásokat használó Junkie XL, azaz Tom Holkborg szállította. Maradva a zeneszerzőnél, egy korábbi munkájába is belehallgatunk, a Terminátor Sötét Végzet című film révén, amelyet 2019-ben mutattak be. A sorozatok blokkjában a hátborzongató és misztikus történeteiről ismert író Edgar Allan Poe egyik ismert novellájának újszerű feldolgozásával ismerkedhetünk meg. Egy minisorozat formájában ez lesz az Usher ház bukása című széria. És végül a Cine Music mai adását a filmzene.net blokkjában egy elfeledett western film muzsikájával zárjuk, ez pedig nem más, mint az 1990-es a Winchester mestere, amelynek kísérete az e műfajban csupán 3 alkalommal megforduló Basil Paul Doris nevéhez fűződik. Tartsanak velünk eme különleges filmzenei kalandozáson, várja Önöket a műsor két házigazdája, Varga Ramona és Hávarga Marian. A Furiosa történet a Mad Max-ből 2024-es amerikai, ausztrál koprodukcióban készült posztapokaliptikus akciófilm George Miller rendezésében. A forgatókönyvet George Miller és Nicole Latouris írta. A Mad Max franchise 5. része, a Mad Max a harag útja, amelyet 2015-ben mutattak be előzményfilmje és spin-offja ez, amelynek középpontjában Furiosa imperátor áll. A főbb szerepekben Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth és Tom Burke látható. Ki tudja már, hogy miért lett vége a világnak, és miért lett belőle végtelen gonosz homoksivatag. Csak annyi biztos, hogy a pusztulás után egy fiatal lányt, Furiosát elrabolják a zöld helyről, a sok anyától, és egy motoros banda, meg a vezérük Dementus viszi magával. Átrobognak a sivatagon, és a várat veszik célba, ahol a motoros hadúr küzd meg halhatatlan Joe-val és a féléltű 6 fiúkból álló seregével. Furiosa viszont életben akar maradni, és haza szeretne jutni. Bármi áron. A Mad Max a harag útja szokás szerint felülmúhatatlan látványorgiával, hihetetlen fantáziával és nagyon vad járművekkel mutatta meg, milyen lehet az élet a világvége után. Az új film ennél 45 évvel korábban játszódik. Ebben annó Charlize Theron alakította azt a szerepet, amelyet most Anya Taylor-Joy formál meg, akit leginkább a Vezércsel című remek sorozatból ismerhetünk.

A posztapokaliptikus történethez nem is választhattak volna jobb komponistát, mint Janky XL-t, azaz Tom Holkborhot. Tom Holkborh, azaz Janky XL Grammy jelölt, többszörös platina lemezes producer, zenész, zeneszerző és pedagógus, aki sokoldalúságával a kortárs zene élvonalába tartozik, és aki innovációs képességeivel hozzájárul a zeneszerzés világának újragondolásához. Holkborh a komponálási folyamat minden szakaszában kézzelfogható, több hangszeren játszó zeneszerző, aki a stúdiótechnikában való jártasságot, klasszikus zenei képzettségét és vele született kíváncsiságát ötvözi műveiben. Ugyanolyan ügyesen dolgozik egy 50 tagú filharmonikus zenekarral, mint egy szintetizátorfal mellett. Basszusgitáron játszik, vagy akár saját hangszereket is épít. Az a törekvése, hogy újra gondolja, hogy mi lehetséges, és ezt a tudást megossza a zeneszerzők következő generációjával. Ez teszi Holkborhot egyedülálló erővé, és manapság az egyik legkeresettebb filmzeneszerzővé. Most hallgassunk bele legfrissebb munkájába, az industriális zenei anyagot, a Furiosa története a Mad Max-ből című filmhez írta.

0: She took away his voice and they spent the rest of the day in silence. There are those who prefer that she did more than shoot him. They claim that she ended him in ways more fitting. They tell of righteous perversities and witty mutilations. But this is the truth, whispered to me by Furiosa herself. Deep in the citadel, high up in the hydroponic gardens, there is a tree unlike any other. Its soil is human. Its nutrients, human. Maggots debriding his necrotic flesh. It was an echo growing out of a living being.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt csak egy szűk sávban tudnak haladni az Asztóriánál, a Kálvin tér felé a Kossuth-Lajos utca után. Baleset okoz torlódást a Baross téren, a Tököli úton befelé sávlezárásra készüljenek. Baleset miatt korlátozásra kell számítani az M0-ás déli szakaszán is az M1-es felé Sziget-Szent Miklósnál. Főváros szerte az eső miatt vizes, az utak felülete érdemes tehát fokozott óvatossággal közlekedni. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsórak partot, a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az 51-es villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, míg a 2B villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűbben induló 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk a Cine Musicot Tom Holke Borch holland zeneszerző egy korábbi munkájával, amelyet a Terminátor Sötét Végzet című film képsorai alatt hallhatunk. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Mariam. Tim Miller rendezésében 2019-ben került a mozikba a Terminátor filmek legutolsó darabja, a Sötét Végzet. Linda Hamilton Sarah Connor szerepében, és természetesen Arnold Schwarzenegger T-800-ként visszatérnek a filmben, amit a Deadpool rendezője készített, producerei pedig James Cameron és David Ellison voltak. A film jelentős részét Magyarországon forgatták. Ez egyébként a Terminátor széria 6. része, valamint a Terminátor 2, az ítélet napja közvetlen folytatása. A Terminátor filmek közül a James Cameron által rendezett első két film méltó részese a filmtörténelemnek, a folytatások viszont csak részben. A hollywoodi producerek, rendezők ugyanis kedvelik, ha egy film úgy ér véget, hogy folytatni lehet, főleg ha sikeres produkcióról van szó. Ha lehet hinni a szóbeszédnek, akkor először Cameron kezdett el gondolkodni a folytatáson, a 90-es évek közepén, de egyrészt lefoglalták a Titanic munkálatai, másrészt rájött, hogy már nem tudna mit hozzátenni a sztorihoz. A Terminátor Sötét Végzet Sarah Connor útját követi nyomon, a második részben történtek után sok-sok évvel. Bár az ítélet napja elmaradt, a Skynet már nem fenyeget többé, de továbbra sincs minden rendben a világban. Egy nap újabb Terminátor érkezik, aki minden eddiginél veszélyesebb, de szerencsére küldenek egy védelmező nőt is. A feladat megvédeni egy fiatal mexikói lányt, aki kulcsfontosságú szerepet játszik a későbbiekben kibontakozó ellenállásban. És itt jön a képbe Sarah Connor, aki szakavatott harcosként tud segíteni a duónak.

A Terminátor sötét végzett zenei munkálatait is Tom Holkborchra bízták. Az 1967-ben született holland származású zenészről műsorunkban is többször szó esett már, hiszen ő írta például a Sötét torony, a Mad Max a haragútja, vagy a 300 a Birodalom hajnala című filmek zenéit, valamint a műsorunk elején hallott Mad Max előzménytörténet zenei anyagát. Pályája során olyan rendezőkkel és producerekkel dolgozott együtt, mint Peter Jackson, Robert Rodriguez, James Cameron, George Miller, Christopher Nolan, Zack Snyder, Tim Miller és még sokan mások. Tom filmzenei produkciói több mint 2 milliárd dolláros bevételt hoztak eddig a készítőknek, így nem csoda, hogy szeretnek a kreatív producerrel dolgozni. Tom nem csak alkotóként, hanem oktatóként is elkötelezett. A filmzeneszerzés világába való belépés akadályainak lebontása mellett. Holkborch képes a klasszikus formák és struktúrák széleskörű ismeretére támaszkodni, miközben egyik ujját szilárdan a könnyű zene pulzusán tartja. Ha eklektikus hátterét párosítjuk multi-instrumentalista képességeivel, billentyűs hangszereken, gitáron, dobon, hegedűn és basszusgitáron is játszik, és a stúdiótechnika mesteri ismeretével, akkor egy olyan művész portréja rajzolódik ki, aki előtt nincs akadály. Saját művészetén kívül Tom vágya, hogy a technológia és a klasszikus zeneszerzés összekapcsolásával változást és fejlődést kezdeményezzen. Így 2019-ben az Orchestral Tools-szal együttműködve létrehozta a Junkie XL Brass-t, az első mintakönyvtárát, amely világszínvonalú hangzásokat tesz elérhetővé a zeneszerzők számára bárhol a világon. Most azonban térjünk vissza a Terminátor sötét végzetre, amelynek izgalmas dallamait Tom Holkborch, azaz Junkie XL írta, és amelynek zenei részleteit meg is hallgathatják itt nálunk a Cine Musicban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hamarosan megegyezhetnek az iráni háború lezárásáról. Több helyen megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Több felé lehetnek zivatarok. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazany megyében, a krasznodari határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Németországban a lakosság előregedése miatt egyre nehezebb fenntartani a véradások szintjét. Erről beszélt a Német Vöröskereszt véradási szolgálatának szóvivője egy interjúban a mai Világnap kapcsán. Németországban naponta mintegy 15 000 véradásra van szükség, de a hiány a nyári szünet és a téli influenza járványok idején is gondot okoz. Önkéntes ürgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a dél-borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak. Az őrök legfeljebb 3 fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre, figyelik mozgásukat, etetik őket és segítenek távol tartani a ragadozókat. Jelentkezni június 24-éig lehet. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A jövő héten érkezik az év első hőhulláma. Szerdától egyre melegebb lesz, és a jövő hét végén már 32 és 37 fok között alakulnak a maximumok. Egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat záporzivatar. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó estét kívánok! A fővárosban ma üzemzárásig pótlóbusz közlekedik az 51A villamos helyett. A 2B villamos pedig nem jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 2-es villamos és a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma este 8 óráig N18-as nosztalgia villamossal utazhatnak a Szent János Kórház és a Csóka utca Karinti Színház között, valamint este 9 óráig N19-es nosztalgia villamos közlekedik a Deák Ferenc tér és a Battyányi tér között. Ezen a hétvégén sem járható a pesti alsórakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dráva utcában, a 13. kerületben a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható, közműjavítás miatt, illetve lezárták a félútpályát a Diósárokban a Szent János Kórház közelében, ott a vízvezetéket javítják. Varga Eltele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
4: A hírek után a sorozatok blokkjával folytatjuk filmzenei műsorunkat itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai adásunkban a hátborzongató és misztikus történeteiről ismert író Edgar Allan Poe egyik ismert novellájának újszerű feldolgozásával ismerkedhetünk meg egy mini sorozat formájában, melyet a kritikusok egyöntetűen az Utódlás című sorozat horror változatának neveztek.

Az iménti percekben egy zenei részletet hallhattak a Netflix csatornáján bemutatkozó 8 részes minisorozatból, az Usher ház bukásából, amely a gótikus horror atyának is nevezett, Edgar Allan Poe amerikai író azonos című 1839-ben megjelent novellájának feldolgozása. Az Usher ház bukása legelőször 1928-ban jelent meg a filmvásznon, legutóbb pedig 1989-ben dolgozta fel Ellen Birkinshaw rendező. A 2023-ban minisorozat formájában bemutatkozó horror klasszikust igen ügyesen bújtatta friss köntösbe a modern horror műfajának megkerülhetetlen figurája Mike Flanagan. Az író-rendező eddig olyan nagy sikerű produkciókat tett már le az asztalra, mint a Stephen King írásán alapuló Gerald's Game vagy a Hush, de a szakemberek később a Netflix csatornával leszerződve a sorozatok felé vette az irányt. E kollaborációnak legelső darabja volt a Hill House szelleme, amelyet aztán olyan sorozatok követtek, mint a Bly udvarház szelleme és a Mise éjfélkor, mellyel már korábban is találkozhattak hallgatóink itt a sorozatok blokkjában. Az Usher ház bukása Edgar Allan Poe alapművét csupán keretként használja, és a szóról szóra történő adaptálás helyett a detektív regények megalkotójának állít inkább méltó emléket. Így ne lepődjünk meg, ha a sorozat epizódjainak címei és a szereplők nevei is Poe különböző műveire és karaktereire utalnak, de a sorozatban felbukkannak az íróhoz köthető motivumok és stílusjegyek is.

Az Usherház bukása című horror szériát számos kritikus egyöntetűen az utódlás horror változatának nevezte, ugyanis az Usherházat is egytől egyig törtető és gátlástalan alakok lakják, így az utódlás nézésekor már jól ismert, a szimpátia teljes hiánya érzés kerít majd bennünket újra a hatalmába. Félreértés ne essék, a sorozat nem csak ijesztgetős horror történet, hanem tanúságos mese is, a kapzsiság következményeiről, és arról, hogyha csak a mának élünk, azzal a jövő generációjának életét is tönkretesszük. A sorozatban a színészek is kitettek magukért, közülük megemlítendő Bruce Greenwood, aki eddig olyan filmekben tűnt fel, mint a 2019-ben bemutatott Star Trek, vagy a Will Smith főszereplésével készült Én a robot. Mellette látható még Henry Thomas, aki az E.T. című filmben megismert kisfiú, Elliot szerepével került még gyerekként a köztudatba, valamint Carla Gurigo, akit a Watchmen, az Őrzőkből és az Amerikai Gangsterből is ismerhetünk. Külön érdekesség, hogy a sorozat színészei szinte kivétel nélkül játszottak már a rendező Mike Flanagan valamelyik produkciójában.

az Usher ház bukása című sorozat zeneszerzői székében két komponista, John Andrew Grush és Taylor Newton Stewart foglalt helyet, ismertebb nevükön a Newton testvérek, akiket nevezhetnénk Mike Flanagan házi zeneszerzőinek is, hiszen a direktor számos filmjének aláfestését komponálták már. Ide tartozik többek között az Oculus című film, a Hush, a többször említett Gerald's Game, vagy a Hill House szelleme című sorozat. Búcsúképpen következzenek további zenei részletek az Usher ház bukása című szériából, melyel mára ugyan bezárjuk a sorozatok kapuit, de ne csüggedjenek, hiszen jövő héten újra kinyitjuk majd.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó estét kívánok! A fővárosban ma üzemzárásig pótlóbusz közlekedik az 51A villamos helyett. A 2B villamos pedig nem jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 2-es villamos és a 23-as villamos, illetve a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma este 8 óráig N18-as nosztalgia villamossal utazhatnak a Szent János Kórház és a Csóka utca Karinti Színház között, valamint este 9 óráig N19-es nosztalgia villamos közlekedik a Deák Ferenc tér és a Battyányi tér között. Ezen a hétvégén sem járható a pesti alsórakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dráva utcában, a 13. kerületben, a Kárpát utcánál sávelhúzással irányunként egy sáv járható, közműjavítás miatt, illetve lezárták a félútpályát a Diósárokban, a Szent János Kórház közelében, ott a vízvezetéket javítják. Varga Eltele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Cine Music mai adását egy elfeledett western film muzsikájával zárjuk, ez pedig nem más, mint az 1990-es a Winchester mestere, amelynek kísérete az e műfajban csupán 3 alkalommal megforduló Basil Paul Doris nevéhez fűződik. Simon Windsor, a Texasi Krónikák Lonesome Dove minisorozat sikerén felbuzdulva újfent olyan fába vágta fejszéjét, ami a revolver hősök korába repíti a nézőt, de még előző vállalásával maradandót alkotott, öregbítette a műfaj hírnevét, addig a John Hill forgatókönyvéből vászonra álmodott, a Winchester mestere csupán egy lett a sok közül. Persze kérdés, mi lett volna, ha a történet első, 1974-től formálódó verzióját az eredeti terveknek megfelelően Steve McQueen-nel filmesítik meg, és akkor mutatják be, amikor még volt keletje a westerneknek. A színész halála azonban közbeszólt, a jogok pedig innentől fogva stúdióról stúdióra vándoroltak, a CBS-től a Warnerhez került, ezt követően pedig a Disney is ringbe szállt érte, de végül a Path Entertainmentnél landolt. A Tom Selleck, Alan Rickman és Laura San Giacomo főszereplésével forgatott alkotás annó nem sok pozitív visszhangban részesült. Volt, aki a szereposztásban látta a hibát, más a történet lassúságában, de bizonyára az is közrejátszott a hűvös fogadtatásban, hogy ezekre a filmekre a 90-es években már nem igazán voltak nyitottak a nézők. A Nincs bocsánat, a Farkasokkal táncoló, a Tombstone, a Halott város és a Visszajövőbe 3 üdítő ellenpéldák, de kis szeletét adják a hollywoodi futószalagról akkoriban legördülő vagy nyugaton játszódó projekteknek. Ahogy a műfajtól, úgy a komponista személyétől sem távolodott el a Texasi Krónikákat követően Windsor, és ez utóbbit nagyon jól tette, hiszen így egy újabb, értékes részeket magában foglaló muzsikával állhatott elő Paul Doris. Igaz ugyanakkor, hogy érdemeit nem csak a film fogadtatása árnyékolta be, hanem az is, hogy 1990-ben a Vadászat a Vörös Októberre ihlette aláfestése révén volt hangos tőle a filmvilág. Előző westernjéhez hasonlóan ezúttal is szerzett egy olyan fő témát, ami varázslatosabbá teszi az elénk táruló tájat, egyfajta nosztalgikus érzést kölcsönöz a korszaknak, de a kíséret a vérbeli akciónak sincs híján. A szimfonikus zenekar mellett az ilyen esetekben előszeretettel használt banjo és gitár színesíti a szkort, a mű egészét pedig úgy lengi át az Elmer Bernstein, Dimitri Tionkin és Ennio Morricone által lefektetett alapokon nyugvó western stílus, hogy közben folyamatosan érezni rajta Paul Doris egyéniségét. Az aláfestést az Intrada jelentette meg először, majd 15 évvel később a Prometheus Records állt elő a bővített változattal, aminek nem csak a közel duplájára nyúló játékidő vált az előnyére, hanem az is, hogy a tételek kronológiailag helyes sorrendben kerültek rá. Következzen most egy kis ízelítő Basil Polidoris, a Winchester mestere ihlette muzsikájából, amelyről az idén 20 éves filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. A zenei részletek előtt elbúcsúzunk, megköszöni figyelmüket a szerkesztő Varga Ramona, a Cinemusic szakmai partnere a filmzene.net és a műsorvezető Hávarka Marian. További jó pihenést kívánunk, és ha tehetik, hallgassanak bennünket a jövő hétvégén is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Újabb légvédelmi eszközöket kér az ukrán elnök. Önkéntes űrgeőröket keresnek a Bükkben. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a hétfőn tartandó G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fokozását kérte, emellett a mélységi csapásokat is említette. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Évianban üléseznek, ahol az ukrán elnök várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel találkozik majd. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazany megyében, a krasznodari határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Washingtonban a Fehérház mellett felállított arénában harcművészeti küzdelmekkel ünneplik az amerikai hadsereg hivatalos megalakulásának 251. évfordulóját, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A 28 méter magas arénát több hét alatt építették fel 60 millió dollárból a Fehérház déli gyepén. Az amerikai elnök jelenlétében az arénában 14 harcos küzd meg egymással, amit a közeli parkban óriás kivetítőkön is lehet majd nézni. Kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Holdkörös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Lesz cirkuszművészet, zenés komédia, táncos és verses előadás is, könnyed, szórakoztató, minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Önkéntes űrgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a Dél-Borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak. Az őrök legfeljebb három fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre, figyelik mozgásukat, etetik őket és segítenek távol tartani a ragadozókat. Jelentkezni június 24-éig lehet. A jövő héten érkezik az év első hőhulláma. Szerdától egyre melegebb lesz, és a hétvégén már 32 és 37 fok között alakulnak a maximumok. Éjjel a délnyugati tájakon még lehetnek zivatarok. Napközben a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 100 évet megyünk vissza az időben, hiszen 1926. júniusában történt egy esemény, és az a jó egyébként, hogy azért ez már egy olyan dátum, ami rögzítésre is került.
2: Így van, és hát konkrétan most nem is egy eseményről fogunk beszélni, hanem egy időutazást teszünk, visszamegyünk kereken 100 évvel ezelőttig, és a Nemzeti Filmintézet archívumának jóvoltából egy olyan időutazásra hívjuk a hallgatókat, aminek valóban van képi és rádiós háttere is, de most a teljesség igénye nélkül merítünk egyet, hogy mi is történt pontosan 100 esztendővel ezelőtt, ezekből a képi és rádiós archívumokból merítve.
1: 1926 nyara, tehát ide megyünk vissza az időben.
2: Igen, azt láthatjuk már a korabeli felvételekből, hogy bizony esős volt ez a nyár, esős napokkal indult ez a nyár, aminek aztán meg is lett a böjtje már a hónap végére, hiszen ekkor kilépett medréből a Duna, és ezzel bizony alaposan megijesztette az újpestieket és az óbudaiakat, úgyhogy ha valaki megnézi a Nemzeti Filmintézet archívumának felvételeit, akkor láthatunk csónakos képeket a római fürdőnél, és itt már az egész terület, a mai Óbuda területén vízben állt az egész környék, és próbált mindenki elmenekülni, ahogy csak tudott. Tehát 100 évvel ezelőtt a Duna kilépett a medréből.
1: Mi minden történt még ezen a nyáron?
2: Azt is látjuk a korabeli felvételekből, hogy a régi Erzsébet Vöröskereszt kórház átkerült a Magyar Királyi Posta kezelésébe. Itt Budára a régi Győri úthoz látogatunk. Itt egy gyönyörű 8 holdas park területén volt ez a kórház, amelyet 1884-ben adtak át Erzsébet kórház néven. Ebben a kórházban bontakozott ki a magyar nővér és ápoló képzés, aztán volt sportkórház, hadikórházként is működött, majd végül meglehetősen rossz állapotba került, és itt a posta volt az, a Magyar Királyi Posta, ami ezt megmentette egy átfogó felújítással, és ha valaki nem tudná, hogy itt melyik épületről van szó, és hol vagyunk fizikailag, akkor bizony a mai Alkotás útra kell látogatnunk, hiszen a meglévő épületek először is az Országos Sportegészségügyi Intézet vette át, és most pedig a Testnevelési Egyetem területéhez került. Tehát a mai Testnevelési Egyetemnek az épület komplexuma és a parkja az, ahol vagyunk.
1: A nyári időszak az, amikor rengeteg esküvő van. Ez régen is így volt 100 évvel ezelőtt is?
2: Igen, és pontosan 100 évvel ezelőtt ebben a szürke esős időben tartotta az esküvőjét egy matyó pár is, akit Mezőkövesdről turisztikai látványosságként utaztattak fel a fővárosba. A 150 fő nász néppel együtt, úgyhogy ezt is láthatjuk ezen a filmarchívumos felvételen. Nagyon gyönyörű, látványos lagzira került itt sor, a fél főváros ott tolongott, és ezt az esküvőt a Margit-sziget déli csücskében található sportpályán tartották. Különben a Margit-sziget 100 évvel ezelőtt több más eseménynek is a helyszíne volt. Többek között volt itt egy lovas mérkőzés is, hiszen a Nemzeti Lovarda Egylet alapításának a 70. évfordulója alkalmából egy kétnapos lovas versenyt rendeztek a Margit-szigeten. Itt jelen volt Horthy Miklós és fia István is, és emellett szintén a Margit-szigeten került sor a Horthy korszak egyik legjelentősebb ünnepére, a Vitéz avatásra. A Vitéz avatást a rádió is közvetítette, és a MAF sporttelepen volt ennek a helyszíne. 1600 első világháborús veteránt avattak Vitézé, akik itt megkapták a nemzetes úr megszólítást, és ezzel számukra, ahogy ezt a felvételből is hallhatjuk, számos szociális és gazdasági kedvezmény illette meg őket. Ez egy közjogi rang volt, amelyet az álláskeresésben is tudtak jó eséllyel alkalmazni. És itt nagyon érdekes, hogy a vitézavatás során egy nyugdíjas tanárnő ünnepélyes gesztussal a nemzetnek adományozott egy általa második Rákóczi Ferencnek tulajdonított díszkardot is, amire az idős asszony elmondása szerint véletlenül bukkant rá, de minden kétséget kizáró bizonyossággal állította, hogy ez valaha 14. Lajos francia király adománya volt Rákóczinak. Aztán, amikor ezt megvizsgálták a múzeológusok, akkor sajnos kiderült, hogy sem a napkirályhoz, sem Rákóczihoz semmi köze nem volt, de egy érdekes kis epizód volt.
1: Mindez Budapesten történt, de a környéken történt-e bármi?
2: Igen, például találunk képi felvételeket egy úrnapi körmenetről is Budakeszin. Ugye Budakeszinnek nagyon jelentős sváb lakossága volt, és a svábok között hagyománynak számított egy gyönyörű, szép virágszőnyeg készítése az úrnapi körmenet kapcsán, amit saját virágai falaikból a saját házuk előtti részt készítették el, és itt ez akkoriban volt, hogy másfél-két kilométeres gyönyörű hosszú virágszőnyeg volt, erről vannak tévéfelvételek is. Azonban a sváb kitelepítések után, ugye a II. Világháborút követően ez a hagyomány sajnos megszűnt, illetve majdnem teljesen megszűnt, hiszen most már csak a templom környékén körülbelül 120-150 méteres hosszban található ez a virágszőnyeg, de 1926-ban még megvolt ez a majdnem két kilométeres hosszú szőnyeg. Ugyanígy, ha már a Budapest környékéről beszélünk, akkor egy pomázi felvételt is látunk, ahol Leventék éppen zászlót szentelnek.
1: Sok minden történik, de esetleg a sport az megjelenik-e?
2: Igen, pont 100 évvel ezelőtt került sor egy magyar cseh foci meccse is, a két ország válogatottja mérkőzött, itt 2-1 arányban a magyarok győztek végül, és egy 30 ezres közönség nézte ezt a meccset az Üllői úti FTC pályán. Ez volt akkor a 8. meccs a csehek és a magyarok között. De ha már a pesti oldalon vagyunk, akkor sor került 100 évvel ezelőtt egy nemzetközi rendőr kutya versenyre is a Népligetben. Ennek a versenynek a leírásában azt is megtaláljuk, hogy volt itt fegyelmi része, szimat verseny, ügyességi versenyek, foglyot kellett kísérni a kutyusok, ki kellett szabadítsanak embereket, tehát nagyon szórakoztató lehetett ez a, vagy nagyon látványos lehetett ez a rendőrkutyaverseny, amely ennek a környékén ott találjuk a Népligeti nagy vendéglőt is, amely 1895-ben nyílt meg, és akkor 400 férőhelyével a budapesti nagy sörcsarnok nevet viselte, ez volt akkor a főváros legnagyobb étterme, ami aztán sajnos hanyatlásnak indult, és végül 2018-ban lebontották, tehát ennek ma már semmi nyoma nincsen, de a Népligetben volt a rendőrkutyaverseny. És volt még egy érdekes alkalom, ugyanis beszéltünk régen a régi pesti városfalról, és ennek a régi pesti városfalnak a legutolsó maradványát egy Bástya utcai háznak a padlásán találták meg, és ennek emlékére egy emléktáblát avattak, pontosan 100 évvel ezelőtt. Ezt a városfalat 1738-ban kezdték lebontani, de hát erről beszéltünk már korábban. Ezen az emléktábla avatáson a céhek jogutódai is az ipartestületek képviselői kórhű ruhában jelentek meg. Azért volt mindez, mert a középkorban a városfalat a céhek kellett, hogy védjék. Tehát ennek az emléktábla avatásnak volt egy ilyen nagyon szép történelmi mélysége is.
1: Az 1926-os filmhíradó mit mutatott még be?
2: Nagyon érdekes visszanézni ezeket a fekete-fehér felvételeket, hiszen olyan épületeket találunk, amelyek már nincsenek. Nagyon jó látni a kórhű öltözeteket, a várostörténeti érdekességeket, látunk itt budapesti zsinagógát, de felbukkannak például Rajka és Budafok első világháborús hősi emlékművei is, ezeket a szobrokat szintén 1926. júniusában avatták, tehát igazi időutazásra hív minket a Nemzeti Filmintézet. Ez a sorozat a ma 100 éve, régi idők híradói történelmi sorozata, ennek a segítségével HD minőségben tehetünk időutazást, úgyhogy erre bátorítok mindenkit, keressünk rá, hogyha kicsit elvágyódnánk ebből a világból, akkor nem csak az Árkánum cikkeivel, hanem a Nemzeti Filmarchívum videóival is meg tudjuk ezt tenni.
1: Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatot, a Mállenkin robot emlékhely. November 25 ezen a napon van a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja. Mióta emlékezünk erre?
2: 2012-ben lett ez a nap kiválasztva, ugyanis 1953-ban ezen a napon érkezett vissza Magyarországra a gulág lágerekből szabadon bocsátott rabok első csoportja.
1: Ehhez kapcsolódóan szerintem a Mállenkin robot kifejezés, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek ismerős, de mi is ez pontosan?
2: Az eredeti orosz kifejezés a Malenkaja Rabota, magyarul ez lefordítva kicsi munka lenne. Ez egy olyan kifejezés, ami semmilyen más nyelven így ebben a formájában nem létezik, tehát orosz eredetű, de nálunk itt Magyarországon ennek a szókapcsolatnak a második szavát lecserélték a cseh robotra, robot szót használunk, ami kényszermunkát jelent. Az elsőt viszont a Malenkit megtartva, ugye itt hímnemű végződést kapott szó a Mállenkája helyett Mállenki, és így lett a Mállenki robot, ami gyakorlatilag magát a kényszermunkát jelenti a szovjet munkatáborokba. Ez tehát egy igazi hungarikum, ez a kifejezés. Elmondhatjuk, hogy ez a kényszermunka, amire utal ez a kifejezés, ez tulajdonképpen azt akarta, hogy a II. Világháború és a kommunista hatalomátvétel után a másként gondolkodó elemeket, a rendszer és az állam, vagyis a dolgozó nép legnagyobb ellenségeit és árulóit bevagonírozták, és a Szovjetunióba szállították, ahol embertelen körülmények között halálra dolgoztatták őket jó pár esetben.
1: Rengeteg irodalmi mű, rengeteg film szól erről, tehát én biztos vagyok benne, hogy sokan találkozhattak már ezzel, de hogyan indult ez a kényszermunkatábor, vagy hogyan létezett?
2: A szovjet kényszermunkatábor hálózatában kétféle tábor létezett, a gulág magyarul, ugye ezt ismerjük talán többet, ez a táborok főparancsnoksága, ez az orosz szóból eredő mozaik szó. Ezekben a gulág táborokban az emberek, mint köztörvényes bűnözők bírósági perek általi ítélettel kerültek, még úgy is, hogyha az ítéletet nagyon sokszor koholt vádak alapján szabták ki. Ezt a táborrendszert ezen a néven 1930-ban hozták létre. Ez tehát a gulág. A másik ilyen tábor pedig a gupvi, ezt kevesebben ismerik. A gupvi jelentése hadifogoly és internált ügyi főparancsnokság. Ez is egy mozaik szó, egy rövidítésnek az összevonása. A gupvi táboraiba az emberek ítélet nélküli tömeges elhurcolás során kerültek, mint hadifoglyok. Itt fontos megemlíteni, hogy nagyon sok civil is volt közöttük, internáltként kerültek tehát a táborba, és ezeket a gupvi lágereket a II. Világháború kitörésekor, tehát Lengyelország lerohanását követően hozták létre 1939-ben. A gupvi táborokba való civil elhurcolásoknak három csoportja van, a hadifogoly létszám kiegészítés céljából, az etnikai tisztogatás céljából, és a németként jóvátételi közmunkára való elhurcolás céljából történtek meg ezek az internálások.
1: Az, hogy hány embert hurcoltak el egészen pontosan, arra különböző adatok vannak. A Magyar Levéltárban egyébként ezzel kapcsolatosan volt egy óriási fejlesztés, hiszen az egyik egyetemmel összeálltak, és a mesterséges intelligencia segítségével megpróbálták azokat a dokumentumokat, amelyek megmaradtak, bevinni. Ugye itt rengeteg írásmód volt, attól függ, hogy tudtak írni ott a katonák. Értették-e rendesen, hogy pontosan honnan jött, vagy mi volt a neve, és megpróbálták egyébként ezt így rendbe tenni, és nagyon-nagyon sikeresen jártak, és egy viszonylagos körülbelüli adat ki is jött egyébként, már amiről természetesen volt papír.
2: Ahogy mondtad te is, több adat is létezik, de valahol 700 ezer köré tehető az innen elhurcolt emberek száma. Ugye hosszú éves internálásokról van itt szó, és ebből a 700 ezer emberből körülbelül 300 ezeren soha nem tértek vissza. Ők minden bizonnyal meghaltak, de nagy részükről azt sem sikerült megállapítani, hogy hol, mikor és hogyan haltak meg. Tehát ez egy hatalmas téma, és valóban nagyszerű, hogy elindult ennek a digitális feldolgozása, de még mindig nagyon-nagyon sok kérdőjel van. Ez egészen biztos.
1: A Mállenkin robothoz kapcsolódik-e valamilyen emlékhely?
2: Pont, amit a kérdésben is megfogalmaztál, ez így létezik, a Mállenkin robot emlékhely, amely 2017. februárja óta létezik. Ez a Ferencvárosban, a Könyves Kálmán körút mentén, valahol félúton a Lurdi ház és a Népliget autóbuszállomás, vagy a Fradi stadion között található. Ez távolról egy hatalmas betontömnek látszik, és hát tulajdonképpen az is. Egy betontömről van szó, de ezt az építményt vasúti kocsikkal vették körbe. Nem azért, mert itt van közvetlenül a Ferencvárosi vasút vasútállomás mellett áll, hanem azért, mert ahogy pár évvel korábban a zsidó embereket is vagonokba zsúfolva szállították a náci haláltáborokba, a Málenki robot áldozatai esetében is ezt a szállítási eszközt találták a leghatékonyabbnak, tehát őket is bevagonírozták, és vonattal vitték ezekbe a kényszermunkatáborokba. Budapestről a német és magyar hadifoglyokon kívül körülbelül 90 ezer polgári személyt is elvittek, az akkor még nem a fővároshoz tartozó Csepel, Pest-Hidegkút, Pest-Szent-Erzsébet, Pest-Szent-Lőrinc, Rákoscsaba, Sashalom és Újpest vonzás körzetéből is, de ugyanúgy Érdről és Gyömrőről is. Tehát nem csak a főváros, hanem tényleg a környező településekről is nagyon sokan internálásra kerültek.
1: Milyen ez az emlékhely?
2: Hát a terrorházához hasonlóan rendkívül nyomasztó, hogyha ott bemegyünk ebbe a betöntömbe és körbejárjuk ezt az egész emlékhelyet, akkor megcsap minket ennek az egésznek tényleg a hangulata, és hát maga a látvány is működik, mire körbesétáljuk, az tényleg ott érezzük magunkat a gulágon, és ha belépünk, az építmény belsejében pedig a Pokol Bugyrai Málenki Robot című kiállítást találjuk. Ez különben a Magyar Nemzeti Múzeum állandó tárlata. Tehát ez mindig látogatható. Ugye Magyarországon vagy Budapesten a legtöbb múzeum hétfőn zárva van, de ez a múzeum, ez a 7 napján nyitva van, bármikor látogatható. Pusztán egy feltétele van, előzetes bejelentkezés szükséges hozzá, telefonon vagy e-mailen keresztül. Ugye főleg csoportokat várnak, de természetesen egyéni látogatók előtt is nyitva van a kiállítás. És hogy miből áll maga a kiállítás? Fényképek, plakátok, visszaemlékezések, illetve a túlélőktől származó tárgyak mesélnek a II. Világháború végnapjai. A kényszermunkatáborokról, az ottani mindennapokról, és aztán persze arról is, hogy mennyire keserédes volt a hazatérés.
1: A történelmünknek vannak szép és rossz pillanatai is, ez is hozzátartozik, és van olyan, amikor ezzel értemes szembenézni, és ilyen helyekre, ilyen múzeumokba is ellátogatni, ahol ezt láthatjuk.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy esemény adja a témát, amiről beszélgetni fogunk. A dátum pedig 1991. június 19-e. Mi történt ekkor?
2: Ha jól számolom, ez 35 évvel ezelőtt volt. Ekkor hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jeles dátum, azt gondolom a legújabb kori történelmének az országunk számára.
1: És belegondolva nem is volt olyan régen.
2: Nem is volt olyan régen, hát ekkor már éltünk, és szerintem emlékszünk is ezekre az időkre. Lehet, hogy még tinédzserként nem voltunk tudatában ezeknek a jelentőségének, de mindenképpen emlékezhetünk rá. Ugye ezt az előzte meg, hogy megtörtént gyakorlatilag a rendszerváltás. 1989. június 16-án Nagy Imrét újra temették, meg voltak az első szabad választások, ugye leomlott a berlini fal, összeomlott a Szovjetunió, és 1991. június 16-a volt különben az a dátum, amikor az utolsó szovjet katonai szerelvény éjfél előtt néhány perccel elhagyta Magyarországot, és három nappal később, 19-én pedig Viktor Szilov altábornagy, a déli hadsereg csoport parancsnoka, az utolsó katona is távozott. Azt tudjuk, hogy a kommunizmus évei alatt körülbelül 100 000 katona volt jelen az országban a családjukkal, és a csapatok kivonása már 1990. március 13-án elkezdődött, tehát bő egy évbe telt gyakorlatilag, hogy mindez megtörtént.
1: Hogyan zajlott ez az esemény, erről a korabeli sajtó, ami ugye nem is volt olyan régen, hogyan emlékezett meg?
2: Találunk egy feljegyzést, hogy amikor Viktor Szilov, a szovjet déli hadseregcsoport parancsnoka távozása előtt búcsúlátogatást tett Antal József akkori magyar miniszterelnöknél és Göncz Árpád köztársasági elnöknél. Göncz Árpád így fogalmazott, idézem, jelentős ez a mai nap, mind a mi, mind az önök hazája számára, és joggal állíthatom, Európa számára is. Hát ez valóban így van.
1: Így van. Ahogy említetted, ugye a hazánkban állomásozó déli hadseregcsoport 1990. márciusában kezdte meg a kivonulását az országból. Hogyan?
2: A felszereléseket, harcászati eszközöket és a lebontott laktanyák épületelemeit a Záhonyi pályaudvaron létesített katonai bázisokon rakották át a magyar szerelvényekből a szovjet vagonokba. Tehát így szépen lassan vitték ki az országból ezt a tárgyi állományt. A személyi állomány kivonása pedig ezzel párhuzamosan zajlott. A szovjet katonákat hazaszállító első katonavonat, amely a Veszprém megyében szolgálatot teljesítő harckocsi ezred egy gépesített lövész zászlóalját vitte a Szovjetunióba, ahogy mondtuk korábban, 1990. márciusában hagyta el az ország területét, és az ezt követ 15 hónap során 1500 katonákat és harci eszközöket szállító szerelvény távozott az országból. 1500 vonat szerelvény. Azért ez nagyon sok. A csapatkivonás lebonyolítását a pénzügyi elszámolás hosszú tárgyalás sorozata kísérte, és végül egy úgynevezett nulla megoldás született, amelyben a felek kölcsönösen lemondtak egymással szembeni követeléseikről, tehát egyenlőségjelet tettek a szovjet csapatok által hátrahagyott vagyon és az általuk okozott károk nagysága között. Én azt gondolom, hogy ha ezt tényleg megvizsgálták volna, akkor valószínű, hogy ez inkább felénk billent volna el a mérleg, mert szerintem sokkal több mindent vittek ők el, mint amit itt hagytak nekünk. De ez csak egy zárójeles megjegyzés.
1: 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor a Záhony-Csapi hídnál lépte át a magyar határt, tehát az utolsó szovjet katona, és aztán ugye ugrunk az időben 2001-ig.
2: Igen, ugyanis 2001. május 8-án fogadta el a 2001. évi törvény, 17. törvény, az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadságnapjáról, a szovjet csapatok Magyarországról való kivonásának emlékére június 19-ét az országgyűlés nemzeti emléknappá tette, június utolsó szombatját pedig a magyar szabadság napjává nyilvánította. Ez idén június 29-ére esik, ez minden évben egy mozgó dátum, de a 19-e, amire ma fókuszáltunk, az egy állandó dátum.
1: Milyen események kapcsolódnak ehhez?
2: A magyar szabadság napját országszerte sok helyen ünneplik évről évre. A fővárosban 1991 óta a budapesti búcsú elnevezésű rendezvénysorozattal emlékeznek a kivonulásra. Ilyenkor jellemzően a közterületeken, mint például a Clark Ádám téren, a Széchenyi téren, a Hősök terén, a Kóskároly sétányon, kulturális fesztivált, szabadtéri előadásokat, utcaszínházi műsorokat, komoly zenei koncerteket tartanak, és volt arra is példa, hogy az Óbudai szigeten lovas juniálist is megrendeztek.
1: Van-e olyan köztéri szoba, amely ehhez az eseményhez kapcsolódik?
2: Ugye a szabadságszobor az a Gellért-hegy tetején lévő szabadságszobor, amelyet a szovjet felszabadítási emlékműnek is építettek. Ez lett aztán, ez alakult át a szabadságszoborra, és ehhez a dátumhoz kapcsolódó vonatkozóan. Nagyon érdekes dolog történt, ugyanis egy évvel később, tehát a szovjet csapatok kivonásának az egyéves évfordulójára történt az, hogy a szabadság szoborot egy fehér, hófehér ejtőernyős lepel borította, két kis lyukat vágtak ki a szem helyén, és ez gyakorlatilag olyan volt, mintha a kommunizmus szelleme lebegett volna a város fölött. Ez a lepel 4 napig volt a szobron, ehhez persze kerületi és fővárosi engedély is kellett, és aztán azt is tudjuk, hogy a szoborral kapcsolatban jó pár dolgot megváltoztattak, levésték a szovjet katonáknak a nevét, a cirilbetűs felírásokat, és aztán záróaktusként talapzatra felkerült az a ma is olvasható felirat, amely most már mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így sikerült tehát a felszabadítási emlékműből szabadságszobrot hozni létre.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban megszokhatták a hallgatóink, hogy nem csak olyan történetek érkeznek, amelyek szívderítőek, amelyek kedvesek, vagy valamilyen világnaphoz kapcsolódnak, vagy egy-egy sorozathoz, hanem bizony vannak olyanok is, amely mellett nem mehetünk el, és ez nem mindig a legszebb történet Budapest történetében. Most is egy ilyen érkezik, 1951. június 22-e a dátum, és a beszélgetésünk, vagy a műsor címe az is lehetne, hogy a legnagyobb magyar hajó. Katasztrófa.
2: Ez 75 évvel ezelőtt történt, és nem a fővárosban történt, de egy olyan hajó katasztrófáját ismerhetjük meg, amely épp a főváros felé tartott, és útközben érte ez a katasztrófa. A folyamhajózásról fogunk tehát előjáróban beszélgetni, amely egészen az 1960-as évekig a vasút után a második legjelentősebb tömegközlekedési ágazatnak számított, hiszen az autóbusz közlekedés az 1940-es években, 50-es években még épp hogy csak bontogatta a szárnyait, tehát a folyami hajózás főleg a Dunán nagyon-nagyon fontos volt. És a nyári időszakban különösen népszerűnek számított a Mohács és Budapest közötti folyamhajózási szakasz, elsősorban a kistermelők körében, akik így hozták fel az áruikat a dél-magyarországi részről, egészen föl a fővárosba, ugye a Nagycsarnok környékére érkeztek, és ott szinte egyből be tudták vinni a központi vásárcsarnokba a termékeket, ugye több más piacra is, de főleg a központi vásárcsarnokra. Nem véletlenül hívták tehát a korabeli köznyelvben ezeket a hajójáratokat kofajáratoknak. Ezek menetrend szerint közlekedtek. Nyilván jóval hosszabb ideig tartott egy-egy hajóút, mint a vonatozás, de volt egy hatalmas előnye, mégpedig az, hogy nem kellett átszállni, és a kofák, illetve az utasok sokkal kényelmesebben utazhattak a tágas fedélzeten, étterem is volt, napozó terasz is volt a gőzösökön, sokkal-sokkal jobb volt ez, mint egy szűkös vasúti kupéban tölteni az útnak a jó részét.
1: Van most egy konkrét hajó, én azt gondolom, amelyről beszélni fogunk. Melyik ez a hajó?
2: Ez a hajó 1916-ban állt szolgálatba. A Ferenc Ferdinánd hajóosztály egységeként, és a vízre bocsátása kora József főherceg nevet kapta. Ez egy több mint 60 méter hosszú, 8 méter széles lapátkerekes gőzös volt, egy 550 lóerős, 3 expanziós gőzgép gondoskodott a hajtásáról, és ezt a hajót, amely eredetileg, ahogy mondtam, József főherceg nevet kapott, a kommunizmus miatt ugye át kellett nevezni, hiszen igen, nem igen. Szerettünk semmit, ami a monarchiára vagy a nemesekre, az arisztokráciára utalt. Tehát ez a hajó később a Dömös nevet kapta, és 1947-től Mohács és Budapest között közlekedett. Ez egy nagyon elegáns gőzösnek számított. Volt rajta étterem, volt rajta szalon, séta és napozó fedélzet, és külsőre pont úgy nézett ki különben, mint a ma étteremhajóként működő Kossuth, amely a Lánchíd közelében a Dunakorzó mentén horgonyoz. Ez múzeumhajó is, tehát nagyon-nagyon hasonló ehhez.
1: Érkezzen akkor most az a dátum, vagy azok a napok, amely környékén történt az az esemény, amely adta a beszélgetésünk apropóját.
2: 1951. június 22-e az a nap, amiről ma beszélünk. Ez a nap is úgy indult, mint máskor. Tehát a Dömös hajóra már a Mohácson nagyon sokan felszálltak, főleg kistermelők, hiszen a hétvége közeledett, és ez mindig is a piacot jelentette a fővárosiak számára. Itt nagyon sok az ellentmondás azzal kapcsolatosan, hogy pontosan hányan szálltak fel a hajóra, hányan voltak a hajón, hol és mikor szálltak fel. Az is ellentmondás tárgya, hogy felszállt egy 22 fős általános iskolás gyerekekből álló csoport, a fennmaradt visszaemlékezések közül több határozottan is azt állítja, hogy igen. A Dömös kikötött a Mohács után Baján is, illetve Budapest felé haladva a közbenső kikötőkben is, és ekkor már jelentősebb késést halmozott fel, és a gőzhajó parancsnoka arra utasította az első kormányost, hogy vágjanak le egy kanyart, egy bizonyos Kovács-fok felüli kanyart. Ekkoriban a vízállás magas volt, ezért a manőver nem számított kockázatosnak, amit a kapitány viszont nem tudhatott, hogy a hajóállomás, itt Fajsz térségében vagyunk, a hajóállomás és a Kovács-fok között egy 1944-ben ledobott brit akusztikus akna lapult a vízzel elborított homokpadba ágyazva. Tehát ez volt az, ami tulajdonképpen sajnos emlékezetessé tette ezt a napot.
1: 1944-ben mi történt?
2: Ugye ekkor zajlik Budapest bombázása, szőnyeg bombázása, egészen pontosan 1944. április 3-án indult a szőnyeg bombázás, az amerikai 15. légi hadsereg bombázó offenziája indult el ekkor, és a ledobott aknák helyzetének felderítésére éjszakai figyelő szolgálatot szerveztek a folyam mentén. Fajsz térségében, ahol most vagyunk, összesen 4 ledobott aknát figyeltek meg, ezek közül egy az Iszabba fúródva, a kioldása után felrobbant, egy másikat a tűzszerészek robbantottak fel, a harmadikra később pedig ráfutott a Struden német motoros hajó, a negyedik akna viszont betemetődött a Struden roncsa körül kialakult homokzátonyba. És közvetlenül a háború után ezt még rendszeresen kikerülték, de később feledésbe merült, illetve az 1951-es nagy áradás kimoshatta a halálos robbanóeszközt, és a sodrás odébb görgette az eredeti helyéről. Elkezdték ugyanaz aknamentesítést már 1945 végén, és 1950-re ezt befejezetnek tekintették, illetve erről szóltak a jelentések. A dömös hajó kapitánya tehát nem számított semmilyen előre nem látható veszélyre akkor, amikor erre a kerülő manőverre adott utasítást.
1: Tudom, hogy a legdrámaibb résznél hagyjuk abba, de ezt a történetet folytatjuk innen, de a következő részben befejezzük a történetet.

0: főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban ugye egy olyan történetbe kezdtünk bele, amely 1951. június 22-én történt, és hát ennek ugye a neve az is lehetne, hogy a legnagyobb magyar hajó katasztrófa. Ugye a folyami hajózás az a második legfontosabb tömegközlekedési ágazat volt a vasút után, és volt egy hajó, a Dömös hajó, amely elindult Muhácsról, nagyon sokan voltak a fedélzetén, és Budapestre tartott. Csak hogy itt az útvonalon volt egy olyan akadály, amelyről nem is tudhatták, hogy az akadály egy 1944-es szőnyegbombázás után megmaradt. Akna volt a folyómederben, beágyazva. Itt a Dömös nevű hajón a kapitány egy manővert hajtott végre, hogy egy kis kanyart kellett tenniük. A Dunán viszont azt nem tudták, hogy mi van a mederben. Innen folytatjuk.
2: Így van, és amikor a Dömös a feledésbe merült akna fölé ért, az alattomos robbanó szerkezet működésbe lépett. Úgyhogy ez az a pont, azt gondolom, ami tényleg a legdrámaibb. Amikor erről olvastam, a Titanic jutott eszembe, mert annyira hasonló a körülmény. A hajó fedélzetén kellemes, oldott hangulat uralkodott, sokan fönt a nyugágyakban heverészve élvezték a koranyári napsütést, mások beszélgettek, vagy éppen a hajó büfében tartózkodtak, és délután 2-kor ennek az idilli hangulatnak egy hatalmas detonáció robaja vetett véget. A robbanás a hajó tat bal oldalán, az orrfedélzet mögött, a kapitányi híd vonalában egy 1,5-2 méter széles léket nyitott a vízvonal alatt. Itt a víz hatalmas erővel beáramlott a kazánházba, és ez okozta a másodlagos detonációt a kazánrobbanás miatt. A robbanás erejétől a hajó ketté tört, a tat leszakadt, az orrfedélzet pedig felágaskodott, és egy ideig felfelé meredve állt ki a vízből, majd az is elsüllyedt. A Titanic filmben különben pont ugyanez történt, úgyhogy tényleg annyira kísérteties a hasonlóság.
1: És akkor itt is, akik a fedélzeten tartózkodtak, ők voltak azok, akik a szerencsésebbek voltak.
2: Igen, mindenképpen, hiszen őket leröpítette a detonáció okozta légnyomás, és a vízbe kerültek. A gőzös belső tereit elárasztó vízből viszont nagyon sokan nem tudtak már kimenekülni. Mindezt látták a parton horgászók is, tehát ők voltak, akik legelőször értek a süllyedő gőzöshöz, azonnal a csónakjaiba ugrottak, és ahogy csak tudtak, próbáltak oda evezni a Dömös roncsához, hogy mentsék a bajba jutottakat. Minden bizonnyal az első pillanatok okozta sok, illetve sokan azt hihették, hogy a honvédség gyakorlatozik a közelben, tehát ez okozhatott némi késlekedést, de aztán a faluba érkeztek a horgászok, bevitték a hírt, hogy süllyed a Dömös, a plébános ekkor félrehúzatta a harangokat, az egész község persze felbojdult, és aki csak tehette, igyekezett a katasztrófa helyszínére, hogy mentsék a bajba jutottakat. Ez a katasztrófa tehát Fajsz község magasságában történt. Több fajszi lakos is volt, akinek a hozzátartozói felszálltak a Dömösre. Volt például egy helyi cigányasszony, akinek a lánya és a leendő veje éppen Budapestre indult esküvői ruhát venni, de a Dömös hajóval együtt szállt hullámsírba az a fajszi testvérpár is, akiket később holtukban összeölelkezve találtak meg a roncsban.
1: Tartott a mentés, gondolom, amennyire csak lehetett, dolgoztak nagyon keményen.
2: Igen, és ekkor már be is futottak az AVH, az Államvédelmi Hatóság emberei, akik szemtanúkra vadáztak, akikkel egyenként elbeszélgettek, megfenyegetve őket azzal, hogy senkinek sem nyilatkozhatnak a tragédiáról. Még ki sem szedték az összes holttestet, amikor már megkezdődött az eltussolási hadművelet. A magyar távirati iroda másnap mindössze egy nyúlkfartnyi pársoros hírben tudósított a tragédiáról, azzal, hogy szinte mindenkit sikerült kimenteni, és hogy nem ismeretes, hogy mi okozta a Dömös tragédiáját. Pedig már a legelső vizsgálat is egyértelművé tette, hogy a 360 kg robbanó töltetet tartalmazó brit világháborús akna okozta a gőzös tragédiáját. Mivel Rákosi Mátyás korábban bejelentette, hogy aknamentesítették az egész Dunát, nyilván nem lehet meghazudtolni Rákosinak ezt a kijelentését, tehát a Dömös tragédiáját ezért hallgatásra és feledésre ítélték.
1: És én azt gondolom, hogy mindig vannak olyanok, akik nem nyugszanak bele dolgokba, tehát kiderítik, vagy megpróbálnak utána járni az igazságnak.
2: Igen, először is, ahogy mondtuk az elején, nagyon ellentmondásos információk vannak arról, hogy hányan voltak a hajófedélzet. Lehet, hogy voltak 200-an, 250-en is, és azzal kapcsolatban sem lehetünk biztosak, hogy hányan vesztek bele a Dunába. Úgyhogy egy tény, a Fajsz község területén 34 összeégett áldozat holttestét földelték el, és a hajó katasztrófájából még Tolnánál, Fadnál és Mohácsnál is fogtak ki, illetve temettek el áldozatokat. Volt egy apa például, aki a katasztrófa után 2 héttel később tudta csak Mohácson azonosítani a tragédiában eltűnt 9 éves kislánya holttest. életét. A legóvatosabb becslések szerint is 60-70 áldozat veszhetett oda Magyarország folyamhajózási történetének, tehát legnagyobb civil balesetében. Azt gondolom, hogy a város és a folyó történetéhez a sok szép és kedves történet mellett ez is hozzátartozik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.

0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újabb légvédelmi eszközöket kér az ukrán elnök. Több helyen megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a hétfőn tartandó G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fokozását kérte. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Évianban üléseznek, ahol az ukrán elnök várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel találkozik majd. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, az elvárt 2035-ös határidő előtt teljesíti a NATO elvárást, miszerint a GDP 5%-át kell elérniük a kiadásoknak. Németország washingtoni nagykövete egy interjúban beszélt arról, hogy a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzési szerződést kötöttek amerikai vállalatokkal, és 1000 fővel emelik a német haderő létszámát. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Szent Andrási István 2020-ban elhunyt roma festőművész életművét bemutató kiállítás nyílik szerdán Szegeden, a Dóm látogató központban. A Barna hajnalok című tárlaton látható 13 olajkép és 23 grafika lefedi a művész munkásságának valamennyi főbb korszakát. A munkák között szerepelnek ikonok, a cigányság hagyományait bemutató alkotások és transzcendens Madonna ábrázolások is. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsoda-Baújzemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az asszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Halálos hegymászó baleset történt Németországban. 130 méteres mélységbe zuhant egy fiatal a Karwendel-hegységben. A hatóságok szerint a férfi a csúcsról leereszkedve egy könnyebb szakaszon kötélbiztosítás nélkül próbált lejjebb jutni, és leszakadt a szikla, amire támaszkodott. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. június 13-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai adása is nagyon sok izgalmas beszélgetést tartogat. Az első órában a vendég lesz dr. Farkas László, aki a Sándor György a zongora játékról mozgás-hangzás kifejezés című könyvnek a fordítója. A világhírű zongora művész és tanár Sándor György könyve közérthetően, mégis minden fontos részletre kiterjedően tárgyalja a zongorázás valamennyi aspektusát, az anatómiai törvényszerűségektől kezdve a helyes gyakorláson át, a koncertezéssel és felvételkészítéssel járó stresszkezeléséig. De vendég lesz még a Papagéno Klasszik első órájában Bodor Johanna, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Színházi Társaság elnöke. A színházi szakma hangja, együttműködésről és jövőképről fogunk beszélgetni, hiszen az elmúlt hetekben több olyan esemény is történt a magyar színházi életben, amely sokak szerint új fejezetet nyithat a szakmán belüli párbeszédben. Bodor Johannával, a Magyar Színházi Társaság elnökével arról beszélgetünk, valóban közelednek-e egymáshoz a korábbi szemben álló szakmai álláspontok, és milyen jövőt képzel el a magyar színházi élet számára. De természetesen a heti hír összefoglaló is jelentkezik. Megszüntette a Zeneakadémia Almási Tóth András jogviszonyát, illetve Lakos Nóra és Moldovai Katalin is az Európai Film Akadémia tagja lett. A Papagéno Klasszik második órájában elsőként G. Horváth László hegedűművész, az Anime Muzicé Kamarazenekar művészeti vezetője szólal meg. Magyarország élvonalbeli együttese, az Anime Muzicé Kamarazenekar újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodott meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anima napokat az Óbudai Társaskörben hazai kamara együttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. Valamint Zsoldos Dávid, a Papagéno vezetője, a Magyar Zenei Tanács elnöke is a vendég lesz. A magyar zenei élet szereplői régóta beszélnek a változás szükségességéről, finanszírozási kérdésekről, az utánpótlás helyzetéről, a közönség építés kihívásairól, vagy éppen a kulturális intézményrendszer jövőjéről. Most úgy tűnik, egy széleskörű szakmai egyeztetés indult el a Magyar Zenei Tanács kezdeményezésére, amelynek célja a zenei élet megújításának előkészítése. Erről fogunk beszélgetni. A Papagéno Klasszikban pedig a heti hír összefoglaló második részében többek között elhangzik, hogy Pokorni Lia és Luther Imre kapta az első Kálói Molnár Péter díjat, illetve elkezdődött az idén 20 éves Budapesti Wagner Napok programsorozata is. Néhány percen belül dr. Farkas László lesz a vendégem. Sándor György nevét Bartók harmadik zongora versenyének ősbemutatója révén a magyar muzsikusok többnyire ismerik. Személyéről, előadó művészi világkarrierjéről, írói tevékenységéről, tanári működéséről, bár fellelhető némi anyag a világhálón, azonban elég nehéz tudomást szerezni. Dr. Farkas Lászlónak köszönhetően Sándor György zongora művész, egykori Bartók tanítvány, New Yorkban megjelent átfogó zongora a könyve, a zongora játékról mozgás-hangzás kifejezés című könyv már magyar nyelven is elérhető. A vendégem dr. Farkas László, a könyv fordítója. Hamarosan ezt a beszélgetést hallhatják.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Farkas Lászlót, a Sándor György a zongorajátékról mozgás-hangzás kifejezés című könyvfordítóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm, és én is köszönöm. Hát a sikerül jót beszélgetnünk.
1: Én biztos vagyok benne. Sándor György nevét Bartók harmadik zongoraversenyének ősbemutatója révén én azt gondolom, hogy a magyar muzsikusok, illetve zenekedvelők többnyire ismerik. Személyéről előadó művészi világkarrier írói tevékenységéről, vagy tanári működéséről viszont már nehéz tudomást szerezni, vagy egy picit kutatni kell. Viszont most önnek köszönhetően Sándor György zongoraművész, egykori Bartók tanítvány New Yorkban megjelent átfogó zongora metodika könyve már magyar nyelven is elérhető. Erről fogunk beszélgetni, erről a folyamatról, illetve a könyvről. Ön mikor találkozott először Sándor Györgynek a nevével, illetve mi volt az, ami megfogta önt a zongora művészben?
2: Sándor Györgyről én sokat nem tudtam korábban, ha bár az is igaz, hogy valamikor a 70-es években, ha jól emlékszem, vagy talán még korábban járt Magyarországon, és én hallottam is őt zongorázni a Zeneakadémián, és éppen a Bartók harmadik zongora versenyét játszotta. De ezen kívül én túl sokat nem tudtam róla, tulajdonképpen véletlenül találtam meg, a véletlen az úgy adódott, hogy én nem vagyok zenész, én fizikus vagyok, és ilyen minőségében Németországba dolgoztam, ösztöndíjat is kaptam, és nagyon ráérősek voltak a hétvégéim. Mit csinál az ember ilyenkor? Kirándul, múzeumba megy, olvas. Nagyon sokszor elmentem egy-egy könyvesboltban megnézni, hogy milyen kiadványok vannak Németországban, leginkább Nyugat-Németországban, amelyek nálunk nem nagyon voltak ismerős dolgok. És így egy ilyen alkalommal tulajdonképpen egy szórólapot találtam, vagy egy kis ismertetőt Sándor Györgynek erről a könyvéről, ami nagyon megragadta a figyelmemet, mert én évek óta küszködtem azon, hogy nem tudok úgy zongorázni, mint ahogy szeretnék. Elolvastam ezt az ismertetőt a könyvről, és azt mondtam, hogy végre megvan, hát ha meg fogom tudni, hogy hogy kell zongoráznom, miért nem tudok úgy zongorázni, és hát ha még fogok is úgy tudni zongorázni, ahogy én szeretnék, és valamiért úgy éreztem, hogy meg lenne hozzá a képességem. Szóval tulajdonképpen egy véletlen juttatott ehhez a könyvhöz, és az az önző szempont, hogy én nagyon szerettem volna jobban zongorázni, mint ahogy tudok.
1: Most egy picit előre szaladunk, aztán vissza a könyvhöz. Sikerült úgy megtanulni a zongorázni, ahogy szeretett volna?
2: Ilyenkor egyszerűen azt kell mondanom, és azt szoktam mondani, hogy most már tudom, hogy hogy kell. Én nem tudok azért még úgy zongorázni, valószínűleg előbb kellett volna megtanulnom. De tudom, hogy hogy kéne, tudom, hogy mi a hibám, tudom, hogy miért nem tudok úgy, de már elmúlt az az idő, hogy én ezen nagyon segíteni tud.
1: Saját örömére viszont szeret zongorázni.
2: Én csak a saját örömömre szoktam zongorázni, és ezt azért nem mondtam, mert azért nekem van zenei múltam, én a konzervatóriumot elvégeztem. Én konzervatóriumban jártam, és ott nagyon kitűnő tanáraim voltak, és a zene igazából végigkísért az egész életemet. Úgyhogy annak ellenére, hogy nem vagyok, és nem lettem profi zenész, azért, hogy is mondjam, vannak elég komoly a szokásos vagy általánosnál talán több zenei ismereteim. Köszönhetek néhány kiváló tanárnak, akikkel volt szerencsém megismerni. Meg is mondom a nevüket.
1: Rendben.
2: Három tanár tudok kiemelni az én múltamból. Gergely Ferenc, akitől orgonálni tanultam, Soproni József és Sugár Rezső, akik től szólfést összhangzattan tanultam, és borzasztó nagy hatással voltak aztán a későbbi életemre, illetve a zenei felfogásomra és ismereteimre.
1: Ez a könyv kezébe került, elolvasta, rengeteg mindent tanult belőle, inspirálódott belőle. Na de mikor jön utána az a gondolat, hogy ezt meg kellene jelentetni Magyarországon, illetve kik voltak azok, akik esetleg segítettek ebben, vagy segítették önt, hogy ez a mű tényleg elkészül, és most már bárki számára elérhetővé váljon magyar nyelven is.
2: A könyvet én Németországban nem tudtam elolvasni, mert ugye csak ezt a szórólapot találtam, megrendelni kellett volna Amerikából vagy Angliából, pénzem sem nagyon volt, de elhatároztam, hogy mielőtt hazamegyek, én ezt a könyvet megszerzem otthon, mert tudtam, hogy a Széchenyi könyvtárban meg kell lenni, mert ugye ott minden hungarikumot gyűjtenek, úgyhogy sikerült a Széchenyi könyvtárban megszereznem, elolvastam a könyvet, és annyi annyira tetszett, hogy akkor gondoltam csak igazán először arra, hogy ez valószínűleg nem csak nekem jó az a könyv, hanem ezt az egész, mondjuk így, zongorista társadalom hasznosítani tudja, és akkor határoztam el, hogy le kéne fordítanom, nem csak elolvasni, lefordítani, kiadatni, ha lehet, mert ez a könyv annyira jó, hogy biztos, hogy megéri. Voltak aztán segítségemre néhányan, Bruny Ilonát kell megemlítenem, nem tudom egyébként, hogy hogy kerültem hozzá, de Bruny Ilona nagyon párcogolta a könyvnek a megjelenését. Ő volt talán a legelső és az egyetlen, aki ezt igazából a kezdetektől fogva nagyon, nagyon méltányolta és segítette. Kaptam is tőle egy ajánló levelet, ugye több helyen már megjelent ismertetés a könyvről, és mindenütt benne van, hogy a könyv Bruny Ilona ajánlásával és Őrsz Klára előszavával jelent meg. Na most ez tényleg igaz, csak aki a kezébe veszi a könyvet, az nem fogja megtalálni a Bruny Ilonának az ajánlását, ugyanis valamiért nem került be a könyve. Használtam Bruny Ilona ajánlását, mert megpályáztam egy NKA támogatást, és abba a kérvénybe beleírtam a Bruny Ilonának az ajánlását. És mivel ez nincs benne a könyvben, nem tudom, hogy megtehetem azt, hogy ezt a pár sort
1: mindenképpen
2: felolvasom, hogy pótoljam azt, ami esetleg a könyvből hiányzik. Mert
1: mindenképpen.
2: Bruny Ilona röviden a következőket írta. Most szó szerint idézem.
1: Rendben.
2: Rendkívül szakmai örömöt és egyetértést jelentett számomra Sándor György könyve Farkas László fordításában. Bár ő fizikus, kivételes zongora és zenei iránti érzékkel szakmailag korrekten közvetítette Sándor György tanácsait, amelyek véleményem szerint nélkülözhetetlenek a tudatos minőségi hangszerkezelés fejlesztésében. 52 éves pályán minden tapasztalatával állok egy kiváló és hasznos könyv megjelentetése mellé támogatást kérve. Na, ezt írta nekem Bruny Ilona.
1: És ez milyen gyönyörűen hangzott, és akkor itt menjünk is abba bele, hogy mik voltak Sándor Györgynek az ajánlásai, mit mond ő, mit található ebben a könyvben, és persze mindent nem fogunk tudni elmondani, hanem azt kérjük, hogy mindenki vegye a kezébe és olvassa el, és egyébként akár a Rózsavölgyi Szalonban, vagy a Magyar Zeneházában is megtalálható.
2: Nem akarom elhárítani a választ,
1: igen,
2: a legjobb választ tulajdonképpen azt találja meg, aki kezébe veszi a könyvet, és elolvassa a Vőrsz Klárának az előszavát. Abban minden benne van, nagyon pontosan, nagyon precízen, és nagyon szépen foglalja össze azt, hogy ebben a könyvben mi van, miért fontos, miért kell, miért jó, és miért ajánlja tulajdonképpen a zongoristáknak, a növendékeknek és a tanároknak. Ennél többet vagy jobbat nem tudok mondani, persze ehhez el kell olvasni Vőrsz Klára ajánlását.
1: Így van.
2: De azért, hogy én is tegyek hozzá valamit, Sándor Györgytől volt vele egyszer egy interjú, megjelent a Muzsikában valamikor a 90 éves születésnapján, és abban Sándor György is megírta, hogy sok mindent meg lehet tanítani. Nagyon fontos a jó technika a zongorázásnál, de nem elsődleges cél. Mindent meg lehet tanítani az egy zongoristának, egyet nem, a tehetséget. Tehát akinek van tehetsége, valamennyi tehetsége, az bizonyos szintig mindenképpen el lehet juttatni, hogy egy olyan szintig, hogy jól tudjon zongorázni, és a technika nem öncél, hanem a technika csak azért kell, hogy a technika ne akadályozza a zenei kifejezésnek a minőségét. Igazából talán ez a lényege is a könyvnek, hogy nem a technikai tökéletesség a fontos, hanem az a fontos, hogy a technika az a zenei kifejezésnek a szolgálatába álljon, és ezt a fajta technikát, kéztartást, mindenfajta koordinációt, mozgást, ezt meg lehet tanítani mindenkinek.
1: Az jutott még közbe eszembe, hogy Sándor György ugye Bartók Bélának a tanítványa volt, rengeteg darabját ő mutatta be, készített átiratokat, és aztán Bartók Béla élete vége felé ugye a szoros barátságban is volt vele. Bármiben visszautal-e a könyvben Bartók Bélára, vagy van-e olyan, amiben megemlíti őt, hogy mondjuk tőle mit tanult, és utána ő mit ültetett át a saját életébe?
2: Hirtelen egy dolog jut eszembe, van a könyvben egy olyan fejezet, ami azzal foglalkozik, hogy számít-e a nemzetiség, vagy a nyelv, és itt hivatkozik Bartókra, például éppen a harmadik zongoraversenynek a Fákos hirtelenjében, nem tudom melyik részére, ahol azt mondja, hogy nyilván ezt a pontozott ritmust másképp játssza el egy magyar anyanyelvű, egy magyar nemzetiségű ember, mint egy francia, mert más a dikció, más a nyelv, és ez megmutatkozik a zenében, és itt is Bartókra hivatkozik, és az ő példáján mutatja be például, hogy mennyire fontos, hogy mi van a zene mögött, milyen anyanyelv, és a zenei nyelv, és az anyanyelv az hogy függ össze egymással.
1: Ugye Bartóknál mindig az elő szokott jönni, hogyha egy magyar zenész vagy egy magyar zenekar játsza, akkor az ott valahogy más, mintha egy külföldi zenekar.
2: Sándor nem állítja, hogy más nem tudja jól eljátszani. Inkább azt mondja, hogy el lehet játszani sokféleképpen, de egy magyar anyanyelvű valószínűleg másképp játsza el. De nem tiltakozik az ellen, nem állítja, hogy egyetlen egy előadási mód lehetséges.
1: Az jutott még eszembe, hogy ugye május végén jelent meg ez a könyv, tehát a zongorajátékról mozgás-hangzás kifejezés című könyv, és hogy ennek lesz-e valamilyen bemutatója, valamilyen esemény kapcsolódik-e majd ahhoz, hogy megjelent ez a könyv?
2: Az az igazság, hogy terve van véve, de konkrétum még nincs. Tehát tulajdonképpen én nagyon szeretném, ha lenne valahol egy könyvbemutató, de most ez úgy tűnik ez a dolog, hogy ez már a nyáron nem igen fog összejönni, talán nem is érdemes itt a uborka szezon idején, hanem inkább a tanév kezdetén. A Zeneakadémiáról már kaptam olyan ígéretet, hogy ők biztosítanak ehhez teret, helyet, de konkrétan még semmifajta megegyezés nincsen, de valószínűleg ez be fog következni, meg fog történni még az ősz folyamán, vagy a nyár végén.
1: De ha ez így lesz, arról pedig mi fogunk beszámolni majd a hallgatóknak, és meghívjuk majd őket természetesen erre az eseményre. Ez a könyv mindenkinek ajánlott, tehát aki csak mondjuk most szeretne akár felnőttként, vagy nem profiként elkezdeni zongorázni, vagy ez kifejezetten azoknak ajánlott, akik ezt magas szinten szeretnék űzni.
2: Nem, mindenkinek igazából, most nagyon furcsa, hogy ezt mondom, de tényleg nagyon fontos a kezdet. Tehát el lehet rontani technikával, megtörténhet olyan rossz beidegződés egy tanulónál, amit aztán nagyon nehéz kijavítani, és nagyon nehéz megszabadulni tőle. Prunyi Ironától tudom, hogy neki rengeteg olyan tanítványa van, akit ő segített át mindenfajta technikai nehézségen, mert izomgörcsöt kaptak, inhüvelygyulladást kap, és ezerféle ilyen nehézség abból adódott, hogy nem megfelelő technikával játszottak. Na most ez akkor fontos a kezdőknek, de ugye én tudok komoly zongoraművészekről, akiknek később akadtak problémái, ha jól tudom, még Vásári Tamásnak is volt egyszer valamelyik ujjával problémája, amit aztán valahogy leküzdött, már nem tudom pontosan milyen módon, vagy ha jól emlékszem, Solymos Péter, ő is igazából technikai gondokkal küzdködött, és azért sok bajt okozott neki, és nagyon akadályozta a művészi pályáját. Amit még nagyon ajánlok, hát a tanároknak. A tanároknak tudni kell, hogy mit kell tanítani a övedéknek. Tehát egy kezdő növendéknek is jó, egy tanárnak is jó, és egy befutott művésznek is jó, vagy éppen pályája kezdetén lévő művésznek.
1: Most tehát, amiről beszéltünk, és az a könyv, amelyet érdemes a kezükbe venniük, teljesen mindegy, hogy már elkezdtek zongorázni, vagy el szeretnének kezdeni, és amatőrök vagy profik mindenkinek fog adni ez a könyv. Sándor György a zongorajátékról mozgás, hangzás, kifejezés, ez megjelent ez a könyv. Önnek pedig köszönjük, hogy vette a fáradtságot, az időt és az energiát, hogy lefordította ezt a könyvet, amely most már magyarul is elérhető.
2: Hát nagyon remélem, hogy hasznos dolog történt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Én is köszönöm szépen. Minden jót, viszont hallásra.
1: Az elmúlt percekben dr. Farkas Lászlót hallhatták, a Sándor György a zongorajátékról mozgás-hangzás-kifejezés című könyv fordítóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy belekezdjünk a heti hírösszefoglaló első részébe. Megszüntette a Zeneakadémia Almási Tóth András jogviszonyát. Az idei végzős operaénekes hallgatók tanulmányait lezáró operavizsga próba folyamata során olyan szabályszegésekre derült fény a rendezői koncepció és annak megvalósítása kapcsán, amelyeket a Zeneakadémia nem tolerál és amelyek nem összeegyeztethetőek az egyetem szellemiségével és eljárásrendjeivel. Tette közzé a Zeneakadémia. Az intézmény azok után adott ki közleményt, hogy a napokban Varga Tóth Attila operaénekes a közösségi médiában arról írt, hogy az intézmény megválik a rendezőtől és személyes tapasztalatairól is beszámolt. Almási Tóth szerint a vádakkal ellentétben semmilyen szexuális abúzus nem történt, és 16 év után azért távozik a Zeneakadémiáról, mert a 18-as karikás operavizsga rendezése miatt bizalomvesztés alakult ki közte és az intézmény között. 5 magyar alkotás is bejutott az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál versenyprogramjába. A tavalyi díszvendég program után a magyar animáció idén is meghatározó szereplője az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválnak. Magyarország 7 pitch projekttel, 5 versenyprogramba válogatott alkotással és Magyar Animációs Producer Szövetség által működtetett nemzeti standdal képviselteti magát a világ legrangosabb animációs seregszemléjén, tovább erősítve a hazai szakma nemzetközi jelenlétét. A magyar jelenlét rangját emeli, hogy Orosz Anna Ida, a Nemzeti Filmintézet kutatója, animációs filmtörténész, a Contrachamp szekció zsűriében foglal helyet. És amivel folytatjuk, de még mindig a film világából, hogy Lakos Nóra és Moldovai Katalin is az Európai Filmakadémia tagja lett. Nyilvánosságra hozta új tagjait az Európai Filmakadémia. A szervezethez 50 országból 640 neves filmes szakember csatlakozott, akik így szavazhatnak az európai filmdíjakra és tagságuk révén hozzájárulhatnak az európai filmművészet támogatásához. A szervezet 11 magyar taggal bűvült, köztük van Demeter Éva forgalmazó, Illés László rendező, Klingl Béla vizuális effektusokért felelős szakember, Lakos Nóra rendező, Moldovai Katalin rendező, Ördög Zsófia vágó, Sümegi Klaudia producer, Szász Attila rendező, Szászi Petra rendező, Takács Zalán színész és Topolánszki Iván Tamás rendező is. Magyar színészekkel forgat filmet Budapesten a Bahár Pars iráni svéd rendező, még mindig a filmek világából. A történet egyetlen látszólag egyszerű helyzetből építkezik. Egy stockholmi luxusszálloda liftjében 4 idegen szorul össze. Egy izraeli nő, egy palesztin nő, egy görög macsó és egy svéd pincér kénytelen egymás társaságában tölteni az időt. A bezártság olyan témákat hoz felszínre, mint a vallás, a bűn, az identitás, a történelmi örökség és a szent földhöz való viszony. A Ki ölte meg Jézust című fekete komédia magyar szereplő gárdájában Papa Dimitri Atina, Trokán Nóra, Szabó Kimmel Tamás és Hauman Máté látható. A film társ ötletgazdája és producere Turán Eszter. És amivel zárjuk a heti hír összefoglaló első részét, hogy utoljára 31 éve árverezett Modigliani akt került kalapács alá júniusban Londonban. Amedeo Modigliani olasz származású, de életek legnagyobb részét Párizsban élt festő és szobrásznak, nagyjából 300 alkotását tartja számon a művészettörténet, és ezek között mindössze 31 nehány női akt van, mégis a közvélekedésben a művész leginkább úgy él, mint aki ennek a műfajnak volt az egyik legnagyobb mestere. A Sotheby's június 24-i londoni árverésén egy Modigliani akt lesz az este alig, ha nem egyik legnagyobb érdeklődéssel várt sztárja. Az 1917-ben készült 91x59 cm-es ülő akt nyakláncsal című vászonért a ház legalább 45 millió fontot remél majd kapni. A heti hír összefoglaló után pedig már is Bodor Johanna lesz a vendégem, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Színházi Társaság elnöke. Az elmúlt hetekben több olyan esemény is történt a magyar színházi életben, amely sokak szerint új fejezetet nyithat a szakmán belüli párbeszédben. Májusban több mint 60 szervezet részvételével zajlott egy széleskörű szakmai egyeztető fórum, ahol a résztvevők a kulturális finanszírozástól az életpálya modelleken át a szakmai autonómiáig számos kérdésről beszéltek.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Bodor Johannát, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját, a Magyar Színházi Társaság elnökét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, hogy meghívtak, köszönöm, hogy itt lehettek, és üdvözlöm a hallgatókat szeretettel és tisztelettel.
1: A színházi szakmáról fogunk beszélgetni, és arról, hogy talán újra van hangja, azt hiszem mondhatom ezt így, hiszen az elmúlt hetekben több olyan esemény is történt a magyar színházi életben, amely sokak szerint új fejezetet nyithat a szakmán belüli párbeszédben. Májusban ugye csaknem 60 szervezet részvételével zajlott egy széleskörű szakmai egyeztető fórum, ahol a résztvevők a kulturális finanszírozástól az életpályamodelleken át a szakmai autonómiáig számos kérdésről beszéltek, majd aztán néhány nappal később ugye a Magyar Teátrumi Társaságnak a közgyűlése is volt, ahol ők is szintén hangsúlyozták, hogy a szakma közös ügyeiben együttműködésre és közös fellépésre van szükség. Szóval beszélgessünk arról, hogy valóban közelednek-e egymáshoz a korábban szemben álló szakmai álláspontok, és hogy vajon milyen jövőt képzel el a magyar színházi élet számára. A fórum után ugye rengeteg interjú jelent meg, illetve cikk is, és azt mondta, hogy ne egymásról, hanem egymással beszélgessünk. Miért?
2: Na ez a lényeg. Tehát a Magyar Színházi Társaság egy saját maga által eldöntött úton indult el. A célunk az volt, hogy különböző szervezetek, intézmények és szakmai közösségek tudására épít olyan javaslatcsomag formálódjon, mely széles szakmai támogatottsággal rendelkezik, és érdemi alapot jelentett a döntéshozókkal folytatott jövőbeni párbeszédhez. Tehát a lényeg az, hogy a Magyar Színházi Társaság, mely egyébként országunk 77 éve létező ernyőszervezete, intézményeket foglal magába és érdekképviselettel foglalkozik, tehát ez a társaság eldöntötte, hogy a számos tapasztalatot felhasználva az elmúlt éveknek a konklúzióit levonva, és a saját tudására és tapasztalat rendszerű, egyszerűen szellemileg és szellemi genetika, ha van ilyen, ott van a genetikájában a tudás és a nyitottság és a szakmai értelembe vett gondoskodásnak a folyamatos szándéka, ezért mi azt csináltuk, és ezt tesszük most is, ezért jött létre a fórum. Május 15-én mi szakmai szervezeteket hívtunk meg, előadóművészeti szakmai szervezeteket hívtunk meg, felajánlva azt a lehetőséget, hogy a jövőről és az elképzeléseikről számoljanak be. Az volt a célunk, és nagyon, nagyon nagy élmény volt mindenki számára, ez egy több mint 4 órás fórum volt. Egy picit korrigálok, 68 szervezet volt meghívva, és 28-an szólaltak fel, ebből adódik az, hogy 4 órán át tartott ez a bizonyos szakmai fórum, és a saját utunkat járva, a saját ízlésünk és tudásunk alapján dolgozunk nagyon sokat azon, hogy a magyar kulturális élet, főleg az előadó művészetre gondolok ebben a pillanatban, nem kihagyva, és nem azt gondolva, hogy a többi művészeti ág nem tartozik ide, hiszen egy egész ország kulturális életéről és reformjáról beszélhetünk, vagy erről van szó. Tehát mi azt gondoltuk, hogy ez a bizonyos szakmai egyeztető fórum az a pillanat, amikor egymást tudjuk meghallani, egymás javaslatait tudjuk meghallgatni, egymás tudására tudunk rácsodálkozni, és össze tudunk fogni azért, hogy egy lehetséges útvonalat jelöljünk ki, segítve a mostani kormányzatnak a munkáját a kulturális vonalon, abban, hogy szakmai alapú ismeretek, szakmai tapasztalatok alapján olyan utat, lehetséges utat javasoljunk, aminek köszönhetően számos lemaradásban ez az ország, mely tele van tehetséggel, és ötlettel, és tudással, kibontakozhasson, és évek alatt, vagy akár hónapok alatt kiviruljon újra, és méltó legyen ahhoz, amilyen Magyarország tud lenni ebben a kérdésben. Magyar Színházi Társaság az elmúlt 16 évben eléggé sarokba lett szorítva, ugyanis a támogatások eléggé elmaradottak, tehát tulajdonképpen a Magyar Színházi Társaság állva maradt ebben a csodálatos harcban, mert hitét követte, elveit követte, ugye ez nagyon fontos, hogy a Magyar Színházi Társaság alapító okiratában is benne van az, hogy semmilyen szinten nem működhet politikai alapon. Viszont segítheti a politikát abban, hogy megfelelő döntéseket hozzon, nem a Magyar Színházi Társaság elnöksége hoz döntéseket, vagy javaslatokat, hanem ebben a pillanatban a Magyar Színházi Társaság 83 szervezettel rendelkezik, amiben számos szakmai szervezet is van, tehát nem csak színházak és társulatok, hanem például a Színházi Dramaturgok céhe, és még számos más ilyen szakmai szervezet, ami nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 10 000 ember életével számol, illetve felelünk ezekért a csodálatos intézményekért, és várakozó listán 16 társulat vár arra, hogy beléphessen a Magyar Színházi Társaság Ernyő szervezetébe, mely Ernyő szervezet demokratikusan működik, és egyformán fontos benne a bábművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a kőszínház, a független színház. Tehát igen, lehet így gondolkodni, és ez az érzet ott volt ezen a fórumon május 30-án, ezt a visszajelzések egészen elképesztőek voltak, fantasztikusak voltak. A munkatársaim erejükön felül szervezték meg ezt az egészet, hiszen hangsúlyoztam, hogy nincs anyagi hátterünk ehhez valójában, tehát épp hogy szinten tudjuk tartani magunkat, és valahogy még azt is tudom mondani, még büszkék is vagyunk arra, hogy ilyen körülmények között egyszerűen a szakmát tisztelve, az előadó művészeti világot tisztelve, fontosnak tartani mindenkit, aki ebben dolgozik, ezt így végig tudjuk csinálni, és megyünk is tovább a következő fórumra. Egészen csodálatos az, ahogy a zeneművészekkel tudtunk kommunikálni, hiszen most egy olyan rádióban beszélek, ahol ez a fő vonal,
1: mondhatom.
2: Tehát csak elmondom, hogy a Music Hungary Szövetség jelen volt ezen a május 10-i fórumon, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, SZIMA, tehát a Széchenyi Irodalmi Művészeti Akadémia zenei osztályának a képviselője, Dínyes Dániel személyében, a Magyar Zenei Tanács, amely Zsoltos Dávid által vezette, és egyébként modul beszélgetésekbe is meghívtak ezeket a csodálatos emberek. Volt egy zeneszerzői közeg, ahol tovább folytattuk ezeket a beszélgetéseket. Konstruktivitásról van szó, ötletekről van szó, a szituációk javításáról van szó, tehát egyszerűen csőre töltve dolgoznak az emberek a jövőn, nagyon bíznak abban, hogy ezek a szakmai értékek érvényesülni fognak a jövőben, hiszen az egész ország érdeke ez, az oktatástól, egyáltalán a kulturális életnek és a kulturált viselkedésnek, a kulturált kommunikációnak jött el az ideje, amiben természetesen mindenki a saját tudása szerint, jó értelembe vett önzősége szerint jelen tud lenni, és jelen kell, hogy legyen.
1: A találkozón ugye közel 60 szervezet vett részt, és volt-e olyan téma, amikor...
2: 68,
1: igen, amikor azt érezte, hogy valóban elkezdődött valami új a szakmai párbeszédben, illetve volt-e olyan ügy, amelyben a teljes színházi szakma egyetértett?
2: Nagyon jó a kérdés, és nagyon szépen köszönöm. A fórum alatt folyamatosan jegyzeteltem én is, és a munkatársaim is. A fórumnak a tanulsága az volt, hogy számos közös olyan pont van, amiben igyekezve országos lefedettséget biztosítani, létre tudtunk hozni 16 munkacsoportot, tehát 16 témáról beszélek, tehát ez óriási, óriási tanulság, hogy mennyi mindenben tud a kőszínházi igazgató, a vidéki színházi igazgatóval, a független színházakat képviselő művésszel, a fiatal generáció, az idősebb generáció, nők, férfiak, akik mind szakemberekről beszélek, egy asztalhoz tudnak ülni, egy adott témával tudnak foglalkozni. Most ebben a pillanatban a 16 munkacsoportban összesen nagyjából 100 szakember és művész dolgozik vele, hozzátéve ügyvédeket és egyéb szakmai rangos művészeket és kollégákat a szakmából. Tulajdonképpen ezen a fórumon az utolsó beszédemben jeleztem, hogy a beérkező, tehát az ott elhangzottak alapján és az írásban megkapott szövegek és javaslatok alapján komoly munkával és nagy felelősséggel nekiálltunk ezeket a munkacsoportokat kialakítani, ahol arra törekedtünk, hogy minden munkacsoportban több művészeti ág is jelen legyen, tehát a prózai színház, a táncművészet, a független szférából zeneművészet. Tehát nagyon-nagyon figyeltünk arra, hogy hát igen, szóval a demokrácia és a szabadság és az alkotói szabadságnak az első lépése ott kezdődik, hogy kommunikálunk egymással, és tisztelben tudjuk tartani egymás igényeit, miközben számos ponton, mint látja ebben az esetben is lehetett volna több, csak nem akartuk jobban megterhelni ezt a feladatot. Tehát 16 témában összetud ülni a művészvilág és a gazdasági szakemberek azért, hogy tanakodjanak, hogy hol vannak azok a közös pontok, amelyek egyébként lehetőséget adnak arra, hogy olyan szabályozás, olyan törvényjavaslat szülessen, olyan javaslatokat lehessen letenni az asztalra, amelyek megbízhatók éppen azért, mert ilyen módon születtek meg.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Bodor Johanna, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Színházi Társaság elnöke.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A színházi szakma hangja, együttműködésről és jövőképről beszélgetünk. Az elmúlt hetekben több olyan esemény is történt a magyar színházi életben, amely sokak szerint új fejezetet nyithat a szakmán belüli párbeszédben. Májusban több mint 60 szervezet részvételével zajlott egy széles körű szakmai egyeztető fórum, ahol a résztvevők a kulturális finanszírozástól az életpálya modelleken át a szakmai autonómiáig számos kérdésről beszéltek. A szakma közös ügyeiben együttműködésre és közös fellépésre van szükség. A vendég Bodor Johanna, a Magyar Színházi Társaság elnöke, akivel arról beszélgetünk, valóban közelednek-e egymáshoz a korábban szemben álló szakmai álláspontok, és milyen jövőt képzel el a magyar színházi élet számára. Folytassuk a beszélgetést! Nekem mindig eszembe jut, amikor a színházról van szó, hogy vidéki és a budapesti színházak, hogy vajon ezeknek a közös jövője hogyan alakulhat, és akkor ide behoznám azt is, hogy aki ezt az életpályát választja, hogy ő színész lesz. Ez mit jelent neki a gyakorlatban, és mit jelenthet akár a jövőben egy pályakezdő, vagy éppen egy idősödő művész számára?
2: Nagyon jó a kérdés, ezt is nagyon szépen köszönöm. Tulajdonképpen a színházi világ asztalán, magyarországi asztalán hever ez a téma, tulajdonképpen több mint 20 éve. Az elmúlt évben elindult egy párbeszéd erről is. Mi is nagy erőkkel mozgósítottuk a szakmát, információkat, adatokat kértünk, tehát számos táblázatunk van, például ilyen, tehát az, hogy ki mióta dolgozik a szakmában, hol dolgozik, milyen körülmények között. Tehát elkezdtünk felkészülni arra, hogy ez a kérdés, ami szerintem az egész művészvilágot érinti, arra, hogy elinduljon egy munka, tehát legalább alapadatokkal tudjunk dolgozni. Nagyon sok szempontból nincsenek valódi nyilvántartások, ezért sokkal nehezebb dolgozni, és igen, az, hogy egy művész vállalja azt az életet, ami a vidéki színházakra jellemző. Szerintem hatalmas restancia van ebben is. Nagyon fontos, nem csak az a fontos, és a csak szót kérem idézőjelbe elképzelni, nem csak az a fontos, hogy egy vidéki színház milyen körülmények között, milyen anyagi körülmények között dolgozik, és hogyan tud alkotni benne minden művész, és milyen perspektívája van szakmailag egy művésznek, aki vállalja azt az életet. Tehát ez nagyon fontos, hogy milyen színvonalon teheti meg, és hogyan tudja szolgálni a szakmát a vidéki színházakban, de azt gondoljuk, hogy ilyen értelemben egyébként a közművelődésnek a szerepe is nagyon fontos. Minden egyes porcikája a vidéki világnak, ahol kultúra jelen tud lenni, nyilván voltak erre törekvések, de ebben sokkal több energiát lehet fektetni, sokkal több művész áll rendelkezésre, rosszot mondok, de tudással és tehetséggel, ahhoz, hogy az egész ország kulturális élettel színvonalas legyen, ahhoz ebbe energiát, figyelmet, rengeteg tiszteletet és szeretetet kell befektetni, persze szakmai tudás mellett és profizmus mellett. Tehát van restancia, és mindenki tudja, mindenki megértette, hogy ezek közösen kell foglalkozni, és meg kell emelni ezeket a lehetőségeinket, hiszen egész egyszerűen egész Magyarország arculata, kulturális arculata fejlődni tud ezáltal, és így gyűrűzünk oda, hogy nyilván a művészeti oktatásban is nagyon fontos szerepe lesz az oktatásnak, és ebben kell nyitni ezeket a lehetőségeket, meg kell hallgatni a tanárokat, professzorokat, oktatókat, akik nagy hivatalban tudattal végzik ezt a munkát ilyen-olyan körülmények között.
1: De ahhoz, hogy minden működjön, ugye a finanszírozás is elengedhetetlen, és hát szerintem ez az, ami már évek óta előkerül, a kulturális finanszírozás átalakítása. Ezzel kapcsolatosan jutottak-e valamilyen irányba, amely mellé elköteleződnének, vagy amelyre szükség lenne?
2: 16 munkacsoport egyike pont ezzel foglalkozik. Én nyilván látom a munkafolyamatnak bizonyos részeit. Nagyon izgalmas az a javaslatcsomag, ami készülődik. Ennél a TAO képzeletbeli asztalát, TAO finanszírozás kérdése, de a finanszírozásra van most a hangsúly. Ennél az asztalnál is nagyon változatos az összetétel. Nagyon fontos, hogy itt ugyanúgy szempont volt az, hogy minden típusú színházi vezető, gazdasági szakértő legyen jelen, és sokféle művészeti ágnak a reprezentánsa. Én azt gondolom, hogy hamarosan erről is lehet majd beszélni. Ugye ez a kérdés már évek óta foglalkoztatja a szakmát, és itt a lehetőség, hogy a szakma elmondhassa azt, hogy ő hogyan képzeli, ő mit gondol, de én személy szerint az egész Magyar Színházi Társaság nevében azt mondom, hogy mi arra jöttünk rá, hogy a párbeszéd, a szakmai párbeszéd a különböző szinteken, tehát szakembereknek a párbeszéde, akik az adott területhez nagyon értenek, ezen az úton lehet konszenzushoz eljutni, és a konszenzus önmagában már, hogy is mondjam, azt a bizalmat erősíti meg, hogy egy működőképes rendszer épülhet föl, mely átlátható, megbízható, áttekinthető, transzparens minden porcikájában, és nagyon szakmai alapon működik, nem megfeledkezve arról, hogy nyilván a művészeten belül például a kísérletezésnek muszáj helyet adni, mert eképpen tudnak megszületni új irányzatok, de közben a fenntarthatóság, a perspektíva, a kiszámíthatóság szempontjai tudják garantálni azt, hogy minőségi munka történjen, és a megbízhatóság és a bizalom minden mögött akkor lehetséges, hogyha a keretek nagyon világosak, nagyon tiszták, és egyet lehet érteni az alaptételekben, az alapszabályokban. Ez nagyon fontos, mert hogyha tudjuk egymásról, hogy mik a szempontok, és hogyha tudunk egyeztetni, akkor az egy nagy összefogást jelenthet, és nagy megértést jelenthet a szakmán belül és kifele is.
1: Amikor elvállalta a Magyar Színházi Társaság vezetését, akkor több helyen is mondta, hogy szeretné csökkenteni a szembenállást a szakmán belül. Most így egy év távlatából optimistább, vagy inkább realistább lett?
2: Ehhez a mondathoz, köszönöm, hogy ezt felhozta, ehhez a mondathoz még hozzátartozott egy megjegyzés, ami talán olvasható a sajtóban. Én azt úgy fejeztem ezt a mondatot, és kezdjük a munkát saját magunkban. Mindenki saját magában, tisztázzuk szépen, őszintén, saját magunkban, egyénileg és szervezetileg, hogy hol vannak azok a felelősségpontok, amelyekről el kell gondolkodni, mivel tartozunk egymásnak, és hogyan történik a munka akkor, hogyha nagyon becsületesen és nagyon alaposan végiggondolva dolgozunk azon, hogy egy adott szervezet a lehető legkorrektebbül és a legnyitottabban, és nagyon szakmai alapon működjön. A Magyar Színházi Társaság az elmúlt másfél, majdnem két évben egyrészt elvégezte az analízis feladatát, másrészt koncentrált, és mi már másfél évvel ezelőtt is elkezdtük azokat a témákat nyilvánosság elé vinni, amelyek szakmai alapú gondolkodásból fakadnak, és a szakmai szempontokat szolgálták. Ilyen volt a különböző bizottságok kialakítása, a pályázati rendszer, a támogatási rendszernek a kérdése, és egyebek. Ezeket direkt megnéztem. Az elmúlt másfél évben 11-szer beszéltünk arról, hogy véleményünk szerint a különböző bizottságok kialakítása, az igazgatói kinevezések, a pályázati rendszerek miért problémásak, és tettük ezt azért, mert az sem helyes, hogyha egy adott rendszer, igazgatói kinevezések, a pályázati rendszerek miért problémásak, és tettük ezt azért, mert az sem helyes, hogyha egy adott rendszerben ezek a hibák kontroll nélkül, vagy visszajelzés

0: ez azóta sem változott, és azóta is azt gondoljuk, hogy a munkán belül az a legfontosabb, hogy a korrektség, a tisztesség, az alkotói szabadságnak a tiszteletben tartása, ezek mind jelen legyenek akkor, amikor a művészettel kapcsolatban bármilyen döntés születik.
1: Az mst.org oldalon, egyébként a Magyar Színházi Társaságnak az oldalán nyomon követhetik, hogy mi minden történik, és hát most ugye egyre többször találkozik a szakma, és lesz ez így majd az Országos Színházi Találkozón is, amely ugye június 15-e és 21-e között lesz Debrecenben.
0: Igen, a Magyar Színházi Társaságnak a honlapja anyagi okokból rettenetesen, hogy is mondjam, szóval azért lenne mi kezdenünk azzal az oldallal, sajnos egyáltalán nem volt a társaságnak pénze saját privát tudás alapon, amennyire értettünk ehhez, szóval ez egyáltalán nem méltó a Magyar Színházi Társasághoz az a honlap, de legalább valóban az információk nagy részét és fő információkat ott el lehet olvasni az alapítókirattól kezdve a tagságlistán át. Egy csomó mindent, sőt a közlemények gyűjteménye is ott van, mint ahogy a Facebook oldal is működik a szervezetünknek az oldala. Lesz az OSZMI, külön, mint Magyar Színházi Társaság elnökség, különösebben nem veszünk részt, az Országos Színházi Találkozó zsűri tagságába felkértük a színházi dramaturgok cégét, hogy a saját cégükből delegáljanak. Egy zsűritagot, csodálatos döntés volt, és mi most éppen erre a bizonyos június 22-i eseményre készülünk, ugye ez az a bizonyos szakmaegyeztető fórum, ahol a munkacsoportnak a beszámolóját hallgathatjuk meg, nagyon izgalmas lesz. És még egyszer mondom, több mint 100 szakember dolgozik ebben a 16 munkacsoportban.
1: A beszélgetés, illetve az egyeztetés az elindult, és talán a színházi szakmának újra van hangja, és én kívánom, hogy ez így is legyen, és ha bármi történik, akkor pedig állunk rendelkezésre, hogy mi is beszámoljunk erről, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és nagyon-nagyon jó munkát, sok erőt és kitartást kívánok mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönjük, a Magyar Színházi Társaság az előadó művészeti szervezetekkel vette föl a kapcsolatot, és ezekre koncentrál. Köszönjük, hogy segítenek nekünk.
1: Az elmúlt percekben Bodor Juhannát hallhatták, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját, a Magyar Színházi Társaság elnökét.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Papagino klasszik műsorát hallgatják, hamarosan friss hírek, információk érkeznek, ez pedig azt jelenti, hogy a Papagino klasszik első órája a végéhez ért, de a következő órában is várom Önöket. A Papagino klasszik második órájában elsőként G. Horváth László hegedűművész, az Anime Muzicé Kamarazenekar művészeti vezetője szólal meg. Magyarország élvonalbeli együttese, az Anime Muzicé Kamarazenekar újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodott meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anima napokat az Óbudai Társaskörben, hazai kamara együttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. Valamint Zsoldos Dávid, a Papagino vezetője, a Magyar Zenei Tanács elnöke is a vendég lesz. A magyar zenei élet szereplői régóta beszélnek a változás szükségességéről, finanszírozási kérdésekről, az utánpótlás helyzetéről, a közönség építés kihívásairól, vagy éppen a kulturális intézményrendszer jövőjéről. Most úgy tűnik, egy széleskörű szakmai egyeztetés indult el a Magyar Zenei Tanács kezdeményezésére, amelynek célja a zenei élet megújításának előkészítése. Erről fogunk beszélgetni. A Papagino klasszikban pedig a heti hír összefoglaló második részében többek között elhangzik, hogy Pokorni Lia és Luther Imre kapta az első Kálói Molnár Péter díjat, illetve elkezdődött az idén 20 éves Budapesti Wagner Napok programsorozata is. Tartsanak velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagino online felületein.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Megszűnik a kettős vezetés a szakértőkkel.

0: Képzésben. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Namény Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is, de új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Telefonon egyeztetett az amerikai és az orosz elnök. Amint egy órás beszélgetésen Donald Trump felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára a G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának meghatározása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti, Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Meghalt Somogyi Győző Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. A szitanyomat technika jeles képviselőinek tartották. Somogyi Győző 83 évet élt. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. június 13-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szeri Minóra vagyok. A Papagéno Klasszik második órájában elsőként G. Horváth László hegedűművész, az Anime Muzicé Kamarazenekar művészeti vezetője szólal meg. Magyarország élvonalbeli együttese az Anime Muzicé Kamarazenekar újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodott meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anime napokat az Óbudai Társaskörben. Hazai kamara együttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. Valamint Zsoldos Dávid, a Papagéno vezetője, a Magyar Zenei Tanács elnöke is a vendég lesz. A magyar zenei élet szereplői régóta beszélnek a változás szükségességéről, finanszírozási kérdésekről, az utánpótlás helyzetéről, a közönség építés kihívásairól, vagy éppen a kulturális intézményrendszer jövőjéről. Most úgy tűnik, egy széleskörű szakmai egyeztetés indult el a Magyar Zenei Tanács kezdeményezésére, amelynek célja a zenei élet megújításának előkészítése. Erről fogunk beszélgetni. A Papagéno Klasszikban pedig a heti hírösszefoglaló második részében többek között elhangzik, hogy Pokorni Lia és Luther Imre kapta az első Kálói Molnár Péter díjat, illetve elkezdődött az idén 20 éves Budapesti Wagner Napok programsorozata is. Néhány percen belül G. Horváth László lesz a vendégem, hegedűművész, az Anime Muzicé Kamarazenekar művészeti vezetője. Magyarország élvonalbeli együttese az Anime Muzicé Kamarazenekar újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodott meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anime napokat az Óbudai Társaskörben, hazai kamara együttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm G. Horváth Lászlót, hegedűművészt, az Anima Muzicé Kamara Zenekar művészeti vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Hát szeretettel üdvözöllek én, és nagyon örülök, hogy itt beszélgethetünk.
1: Magyarország élvonalbeli együttese, az Anima Muzicé Kamara Zenekar újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodott meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anima napokat az Óbudai Társaskörben, hazai kamara együttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. Erre hívjuk meg a hallgatókat, és erről fogunk beszélgetni, de azt hiszem, hogy én még soha nem kérdeztem meg tőled azt, hogy számodra mit jelent a kamara zene.
2: Hát gyakorlatilag mindent, tehát most nem akarok nagy szavakat használni, de amióta megismerkedtem azzal a lehetőséggel, hogy hangszerrel, mással is együtt lehet játszani, azóta tudom, hogy én ezt szeretném csinálni. Tehát a kamarazene számomra az a közeg, amiben élek, ez olyan, mint a levegő. De az anélkül gyakorlatilag nem is nagyon lehetne. De egész kicsi koromban már 10-12 évesen elkezdtünk kamarázgatni zeneiskolában, barátokkal, aztán tücsökzenekarban, felejthetetlen velencei táborokban, ugye közös zenekaros muzsikálások volt mi zeneiskolásként, és egy koziban is egyértelmű volt a számomra, hogy vonósnyesezni szeretnék, és akkor belőle a vonósnyesből lett az a kamarazenekari elképzelés, ugye a Róla Jánossal való találkozás miatt, ami miatt végül is itt maradtam. Tehát én amióta az eszemet tudom, kamarazenélek, és ez mindig az volt számomra, hogy ez a közösségi játék, az együttjáték az volt a vonzó. Tehát a négy fal között valamit egyedül begyakorolni, és aztán azt megmutatni a nagy érdeműnek, ez annyira nem volt izgalmas sosem. Persze, nyilván az ember szeret hegedűnek darabokat előadni, meg játszani, de amikor együtt találjátok ki, hogy ez hogyan működik, és együtt valósítjátok meg, hát annál varázslatosabb élmény nincsen. Úgyhogy én egész életemben kamarazene éltem, tehát visszatér a kérdés, hogy számomra a kamarazene az a levegőt jelenti. Olyan alapszükséglet, ami nélkül az élet nem élet.
1: Háromnapos fesztivál lesz ez most az Óbudai Társaskörben, de honnan jött az ötlet, és miért szerettétek volna ezt megvalósítani, és azután természetesen beszélünk még sok-sok mindenről, mert hát egyébként egy nagyon csodálatos ívre építettétek fel.
2: Hát tulajdonképpen nem volt szándék az, hogy mi létrehozunk egy háromnapos fesztivált, sőt, hát tulajdonképpen nem is szerettem a fesztivál megjelenést, ez is sokkal inkább egy vonós műhely, egy vonós kamarazenekaros műhely, ami önmagában valahogy azt akarja, hogy ennek a kamara a zenének mindenfajta szegmensével hogyan tudunk egy hétvége alatt foglalkozni. Ugye az Anima Muzicé Kamara Zenekar tradicionális koncertje, ez a születésnapi koncert, június 20-án az évadzáró koncert. És valahogy évről évre mindig itt valami innovatív újítási szándék volt ebben a dologban, mert ez egyetlen olyan koncertünk, ami minden évben ugyanazon a helyszínen, az Óbudai Társaskörben van. És itt volt, tehát például az első nekünk író darabot itt tudtuk bemutatni 2011-ben már. Akkor utána itt volt az első összművészeti koncert, ahol mindenfajta társművészetet is behoztunk. Itt volt az első olyan, hogy olyan vendégszólistát tudtunk meghívni, akik külföldről sikerült, stb. És rengeteg ötlet érkezik minden egyes évben, és így önmagától kezdett el kiterjedni, hogy nem tudjuk már ezt egy koncert alatt megvalósítani, mert szeretnénk, és annyira szertágazódik, és egybefonódik a klasszikus zenében a kamarazene, hogy szerettük volna ezt minden oldalában megmutatni. És egy másik nagyon régi igényünk kezd most így kiteljesedni, hiszen én mindig is szerettem volna, hogy a kamara zenekarokkal egyfajta ilyen szakmai fórumot tudunk kialakítani, és a kamarazenekarok közti aktív párbeszédet azt létre tudjuk hozni, és ezért kamarazenekaros találkozót szerettem volna létrehozni, és olyan jó lenne, hogyha ez majd kiteljesedne, és hát most a kezdeti lépések megvannak, de hogy tényleg mindenfajta kamarazenekar részvételével ilyen országos nagy kamarazenekaros találkozókat tudnánk évről évre megszervezni. De szerintem ez egy hiány ilyen szempontból, hogy nincs egy ilyen fórum, vagy egy ilyen szemle, ahol lehet a különböző előadási megoldásokat, vagy akár kamarazenekar struktúrákat egymás után úgy követni, és egy ilyen igazi örömmuzsikálás lenne, ahol külön a kamarazenekarok is játszanak, és aztán esetleg valahogy majd együtt. Tehát ez a sokfajta igény teremtette meg azt a dolgot, hogy végül is most 19 és 21 között egy háromnapos rendezvénysorozattal próbálunk meg a kamarazenének minden kis bugyrát megmutatni a hallgató számára.
1: Anima napok, kamarazenei műhely és találkozó, viszont én azt gondolom, és amire már utaltam is, hogy tanároknak, egyéniségeknek mindenképpen kell lenniük, akár a múltban, akár a jelenben, hiszen ez az, ami tovább tudja vinni, és tovább tud adni rengeteg tudást. És így is építettétek fel ezt a kamarazenei műhelyt és találkozót, nem fesztivált, megjegyeztem én is.
2: Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy az ember az mindent kapott valamilyen módon. Természetes van egy bennük született tehetség, meg nem tudom, az ember próbálja a saját életútját is egyengetni, meg lehetőségeikkel vagy él, vagy nem, de tulajdonképpen tanáraink nélkül, mestereink nélkül sehol nem lennénk. És a Zeneakadémián olyan legendás tanárok voltak, akikkel együtt tudtunk dolgozni, akiknek talán a neve nem is mindig forog annyira közszájon, hogy én fontosnak tartottam, hogy egy olyan rendezvénysorozatot hozzunk létre, ahol ezekkel a tanárokkal vagy milyen módon megemlékezünk róla. Ezek minden koncert az el lesz nevezve egy számunkra fontos legendás kamaratanáról. Omázsá Wagner Rita, Sándor Frigyes, Rolla János, Devics János és Mihály András is lesz majd ezeken a koncerteken, és hogy kicsit, hogy őket megszólítsuk, ugye mindig egy ilyen mestertanítvány viszonyban minden koncert előtt lesz egy kis pódium beszélgetés, ami a koncerthez tartozik, és ott Bolla Milán, illetve Vesze Szilvia moderálásával, vagy olyanokat hívtunk meg, akik aktív élő kapcsolatban voltak ezekkel a tanárokkal, és egy picit vissza tudnak emlékezni, illetve hát az ő pályájuknak a fontosságát, vagy a személyiség karakterjegyeikről fognak egy kicsit beszélni, és ezáltal is, hogy mondjam, egy ilyen apró megemlékezéssel lesz minden koncertnek egy ilyen fölütése, hogy most milyen szellemben fogjuk előadni. Például nagyon érdekes lesz, mindamellett, hogy mondjuk az első koncerten is ugye omázs a Wagner Rita lesz, ott például Kis Péter és Borsos Kata, én hallottam, amikor a Wagner Ritánál tanulták azt a Debussy szonátát, amit meg fogják nyitni ennek a fesztiválnak, vagy háromnapos honos műhelynek, az első koncertjét, tehát egy ilyen élő megjelenése lesz majd valamilyen módon, hogy a Wagner Ritáról fognak beszélgetni, és utána azt a Debussy szonátát fogjuk játszani, amit 15 évvel ezelőtt a Zeneakadémián együtt tanult. Tehát szerintem ezek nagyon fontos ilyen egybenállások lesznek. Ha még egyet szabad kiemelni, például a 20-án 3 órás koncertnél, ott a fiatal Eranova kamarazenekar fog játszani, akik most még mindig zeneakadémisták, most diplomáznak jövőre, meg tavaly, tehát így ez a diplomázós korosztály, és Omázsá Sándor Frigyes lesz. És hát Sándor Frigyes ugye a legendás tisztelet kamarazenekarnak az alapító karmestere volt, és az a Gazda Péter fog róla megemlékezni, aki szintén alapító tagja volt a Liszt-Ferenc kamarazenekarnak, mint ugye hegedűs. És ő még nagyon sokat aktívan dolgozott együtt a Sándor Frici bácsival, aki az első 7-8 évben presztrálta a Liszt-Ferenc kamarazenekart, és ezekről az emlékekről fog megemlékezni, és utána a legfiatalabb kamarazenekar fog játszani, és ennek egy 60-70 évi átölelő, szakmai átölelése lesz ennek a koncertnek, hogy mondjam, és itt a folytonosság és a kontinuitás, tehát hogy van honnan jönnünk, van egy vonós tradíció, és ezt a tradíciót szeretnénk ápolni, és bizony van jövőkép is, mert itt bizony sok kamarazenekar van, aki ezen a területen szeretne aktív lenni.
1: Minden részletes programot az animemuzici.hu weboldalon egyébként megtalálnak, és megtalálják azt is, hogy hány koncert lesz, mikor kezdődnek, a pódium beszélgetések milyenek lesznek, illetve kik tartják, de szerintem akkor még a születésnapi koncertről is mindenképpen beszéljünk, és hát róla Jánosról se felejtkezzünk el.
2: Gyorsan csak összefoglalásként, tehát lesz 6 darab koncert, lesznek kísérő előadások, ugye a pódiumbeszélgetés mellett Dukai Barnabás fog egy előadást tartani általánosságban a csellószittekről, illetve hát itt a Démos Szarabandról, akkor különösen a Kóny Attila barátom fogja majd megmutatni a Dukai Barnabás igényei szerint ezt a Démos Szarabandot. És van egy nagyon fontos kurzus és egy kapcsolódó mesterkurzus, Keller András Kossuth Díjas segédő művész tartja. Itt két meghívott fiatal trió, egy zongorás trió, meg egy vonós trió, akik fog játszani Beethoven, illetve Veres Sándort, és természetesen az Anima Muzicé Kamarazenekar is részt vesz ezen a kurzuson, Bartók Béla divertimentóját fogjuk Keller Andrásnak megmutatni, már nagyon-nagyon várjuk, hogy milyen fantasztikus hozzászólásokkal fogja még csiszolni a mi előadásmódunkat, és hát természetesen a legfőbb esemény június 20-án este 7 órakor, amikor az Anima Muzicé a születésnapi évadzáró koncertjét fogja tartani, és Otto Antikainen, egy hegedűművész, fiatal hegedűművész hív meg, aki egy pár éve ezelőtti Flash hegedű versenyen az Anima külön díját érdemelte ki a Mozart játékáért, és ezt a Mozart hegedű versenyt fogjuk vele játszani, amit annak idején díjaztunk, hogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon szép együttműködés lesz, és hát Omázsá Rolla János természetesen a mi koncertünknek a címe, itt Thomas Máté fog róla beszélni, egy fantasztikus fiatal csellistáról van szó, aki nagyon szoros tanár, mester, tanítvány viszonyban volt a Rolla János utolsó éveiben. Én ezt tudom, mert Jancsi bácsival tényleg az utolsó 10 évét én végig végigkövettem, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy az ő szép gondolatai még egy picit emelkedettebb hangulatba is hozzák majd a hallgatóságot erre a koncertre. És még egy érdekesség ennek a koncertnek a kapcsán, hogy a koncert második felében Mendelssohn ámol vonós négyesét fogjuk játszani, ami önmagában is egy kihívás, egy kamarazenekar számára, hogy egy vonós négyest tudjon interpretálni, de ezt most rögzítettük nem olyan régen. CD-re, a Hungaroton gondozásában meg is fog jelenni a következő évadban, úgyhogy most éppen nagyon-nagyon benne vagyunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyszerű előadás lesz. Hát ezt szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ezt a június 20-a esti 7 órás koncertet.
1: És akkor beszélgessünk még 21-én vasárnapról is, hiszen itt említettünk, hogy kik lesznek azok a zenekarok, illetve mit hallhatunk.
2: Hát nagy öröm számomra, hogy fiatal és már befutott kamaraegyüttesek vannak egyáltalán országban, nem olyan egyértelmű, ami magától értődő, hogy ez sikerülhet, de a Kórosi Kvártett úgy tűnik, hogy ezt beteljesíti, és egy olyan vonós négyesről van szó, akik már nagy régóta együtt vannak, még mindig fiatalok, de már az európai koncerttermekben is játszanak, úgyhogy ők Mozart Dissonanzen Kvártettjét, illetve Bartók 5. vonós négyesét fogják előadni, és hát a kamarazenekaros találkozónak a, hogy mondjam csak, kezdeményezése úgy tűnik, hogy működik, hiszen a budapesti vonósok is szerepet vállalnak ebben az Anima napokban, ők lesznek a záró koncertjei a háromnapos vonós műhelynek, úgyhogy ilyen módon több zenekar is az Anima mellett, ugye a budapesti vonósok, az Erranova kamarazenekar, és egy ifjúsági zenekar, a Solti György zeneiskolának a kamarazenekar is fog játszani, akikkel együtt egy rövid darabot együtt is fogunk játszani, ezzel is egy kicsit megpróbálva, hogy mondjam, az ifjúságot arra biztatni, hogy akkor lássuk, miből lesz a cserebogár, aztán hogyan tudunk együtt játszani, egy kicsit motiválni, hogy még komolyabban vegyék a zeneiskolás feladatokat.
1: Első Anima napok, kamarazenei műhely és találkozó 2026 június 19-e és 21-e között az Óbudai Társaskörben, és akkor, hogyha ez úgy sikerül, ahogy szeretnétek, megvan az a jövőbeli elképzelés, hogy ez folytatódjon?
2: Hát tulajdonképpen Anima napok címet is lehetett volna neki adni, és rafináltan azért első Anima napok, hogy ez predesztinálja továbbra a dolgot, hogy legyen második. Úgyhogy mi mindenféleképpen szeretnénk. Most elég későn sikerült összeraknunk a dolgot, mert nagyon-nagyon sok ilyen apró ötletünk volt, például ugye a legendás kamaratanároknak is valahogy a behozatalára. Úgyhogy bízok benne, hogy egy kicsit gördülékenyebben és olajozottabban korábban végig tudjuk gondolni, hogy akkor jövőre hogy legyen. Én azt gondolom, hogy nem is kell megválni a háromnapos vonós műhely sikerét, hogy attól tegyük függővé, hanem célkitűzésként elhatározzuk, hogy jövőre már megszervezzük majd a másodikat valami hasonló jellegű koncepcióba, és egy picit az idei tapasztalatokat, akkor azt majd levonjuk a konzekvenciákat is, akkor talán még egy picit operatívan is gördülékenyebben meg fogjuk tudni oldani ezt a dolgot.
1: Beszélgessünk legközelebb is, amikor majd jön a második Anima napok, de előtte is, hiszen addig még oly sok minden fog történni, ahogy hallhatták a hallgatók is, lesz egy új CD, illetve hát ugye indul a jövő évad is majd, egy kicsi pihenés után, úgyhogy szerintem sokszor fogunk még beszélgetni, és én kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, és mindegyik előadás, illetve kurzus, valamint koncertteltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon szépen köszönjük, és akik esetleg el tudnak látogatni, szóba került a jövő évad, ott annál már kész lesz, kézzel fogható az évad füzetünk, amelyben három bérletsorozatot is indítunk, és különböző egyéb koncertekről is lehet majd tájékozódni, olvasgatni, és mindenkit tényleg szeretettel várunk erre a háromnapos rendezvényre.
1: Az elmúlt percekben G. Horváth Lászlót hallhatták, hegedűművészt, az Anime Muzicé Kamarazenekar művészeti vezetőjét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hírösszefoglaló második részének. Pokornilia és Luther Imre kapta az első Kálói Molnár Péter díjat. Első alkalommal adták át a tavaly decemberben elhunyt színművész Kálói Molnár Péter emlékére alapított szakmai elismerést. A Kálói Molnár Péter díj első kitüntetettjei Pokornilia és Luther Imre lettek. A díj mély szimbolikát hordoz, egy létrát ábrázol, amelyet a néhai színészről mintázott figura tart a kezében, hűen jelképezve Kálói Molnár Péter életútját, művészi törekvéseit és a magasságokba való vágyódását. A rangos elismerés mellé a díjazottaknak 500 000 forintos pénzjutalom is járt. És elkezdődött az idén 20 éves Budapesti Wagner Napok program sorozata. Június 5-én kezdetét vette az idén 20 éves Budapesti Wagner Napok program sorozata, amelynek keretében Fischer Ádám utoljára vezényli a Műpa Ring ciklusát. A 2026-os év jelentőségét két jubileum is erősíti. 150 éve hangzott el először a teljes Ring tetralógia a bajrajti ünnepi játékokon, míg a Budapesti Wagner Napok immár 20 éve van jelen a Nemzet közi fesztivál életben. A teljes tetralógiát két alkalommal is végigjátszák, mindkét esetben Wagner eredeti elképzelése szerint 4 egymást követő estén. És magyar szoprán is bekerült a Salzburgi ünnepi játékok fiatal énekeseket felkaroló programjába. Erről a hírről is beszámolhatunk önöknek. Több mint 1000 jelentkező közül végül 14 ország 14 énekesét válogatták be a Young Singers projekt idei évfolyamába. A felvételt nyert hallgatók között ott van Máté Imola, magyar szoprán is. A két hónapos Salzburgi ott tartózkodás alatt a résztvevők sokrétű zenei képzésben részesülnek. A programban énektechnikai kurzusok, testtudatfejlesztés, repertoártanulás, színpadi próbák és dal interpretáció is szerepel, emellett különféle workshopokon is részt vesznek. A közönség előtt először a fesztivál nyitó ünnepségének keretében július 19-én mutatkoznak be a Mozarteum Alapítvány nagy termében. És színház a folytatásban, Eszenyi Enikő lemondta a rendezését a József Attila Színházban. Eszenyi Enikő a közösségi oldalán jelentette be, hogy lemond a Ghost című darab rendezéséről, amelyet a József Attila Színházban állított volna színpadra. A közelmúltban ez már a második eset, hogy Eszenyi Enikő elveszít egy rendezési lehetőséget. Május végén a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház előfelfüggesztette, majd törölte a 2026-27-es évad műsorából a Primadonnák című produkciót, amelyet Eszenyi rendezett volna. Dr. Vadász Dániel, a színház igazgatója azzal indokolta döntését, hogy az ügy elhúzódása nagyon rossz hatással van a munkahelyi légkörre. És amivel zárjuk a heti hírösszefoglalót erre a hétre, Petr Popelka lesz a Bajor Állami Operaház következő főzenei igazgatója. A cseh karmester zeneszerző váltja Vladimir Jurovszkit. A Bajor Állami Operaház és zenekar élén a 2029-30-as évattól. A prágai születésű művész mindössze 19 évesen lett, a prágai Rádió Szimfonikus zenekarának tagja, 2009-ben pedig csatlakozott a Bajor Rádió Szimfonikus zenekarának akadémiájához. A 2022-23-as évattól kezdve a prágai Rádió Szimfonikus zenekarának vezető karmestere és művészeti igazgatója lett. A 2024-25-ös évad óta pedig a bécsi szimfonikusok vezető karmestere. A Bajor Állami Operaház örömét fejezte ki, hogy a 2025-ös operafesztiválon aratott hatalmas sikerű bemutatkozása, majd a 2026-os Ruszálka előadásokkal való visszatérése után ilyen formában folytatódik a közös jövő. A heti hírösszefoglaló után pedig hamarosan a vendégem lesz Zsoldos Dávid, a Papagéno vezetője, a Magyar Zenei Tanács elnöke. A magyar zenei élet szereplői régóta beszélnek a változás szükségességéről, finanszírozási kérdésekről, az utánpótlás helyzetéről, a közönségépítés kihívásairól, vagy éppen a kulturális intézményrendszer jövőiről. Most úgy tűnik, egy széleskörű szakmai egyeztetés indult el a Magyar Zenei Tanács kezdeményezésére, amelynek célja a zenei élet megújításának az előkészítése. Erről lesz szó a folytatásban.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Zsoldos Dávidot, a Papagéno vezetőjét, illetve a Magyar Zenei Tanács elnökét. Szia Dávid, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Nóri, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Amiről pedig beszélgetni fogunk, az a magyar zenei élet. A magyar zenei élet szereplői régóta beszélnek a változás szükségességéről, finanszírozási kérdésekről, az utánpótlás helyzetéről, a közönség építés kihívásairól, vagy éppen a kulturális intézményrendszer jövőjéről. De most úgy tűnik, hogy egy széleskörű szakmai egyeztetés indult el a Magyar Zenei Tanács kezdeményezésére, amelynek célja a zenei élet megújításának az előkészítése. A Magyar Zenei Tanács széleskörű szakmai egyeztetés indított tehát a zenei élet reformjának előkészítésére, de mi volt az a pont, amikor azt éreztétek, hogy most már nem lehet tovább halogatni ezt a folyamatot és ezt a lépést?
2: Hát halogatni eddig se lett volna szabad, azt kell mondjam, hiszen a szándék, a cél és a elkötelezettség az egyeztetésre megvolt a szakmában, csak a döntéshozókban nem. Viszont a választások után előállt egy új helyzet, és azt gondolom, hogy joggal remélheti most a zenei szakma, hogy meghallgatják azokat az érveket, amelyeket eddig nem igazán akartak meghallgatni. A választások után csak néhány nap telt el, és már számosan megkerestek minket a tagságból, hogy tegyük le az új döntéshozók számára a javaslataikat, ami hát nyilván egy kicsit elkapkodott gondolat volt, hiszen akkor az új döntéshozók még nem is voltak beiktatva, de az biztos, hogy arra az egyeztetésre, amelyet elindítottunk, nagyon nagy igény volt. A mai napig érkeznek az anyagok mindenfelől, a hangszerkészítőktől, az egyházzenészekig, a zenetörténészektől, a zenekari életképviselőikig, mert van néhány olyan neuralgikus pontja a magyar zenei élet struktúrájának, amely bizony beavatkozást igényel. Az első szándékunk az volt, hogy mindössze két munkacsoportot hozunk létre, két talán legfontosabb területre vonatkozólag, ez pedig a zeneoktatás, a másik pedig a zenei együtteseknek a finanszírozási struktúrái, de aztán tagi nyomásra tulajdonképpen megalakult három további szakbizottság vagy munkacsoport. Az egyik a kortárs zenével és a zenekiadással foglalkozik, a másik a zene és társadalom címmel, a közoktatástól kezdve minden olyan ponttal, amely a zenei élet és a társadalom közvetlen érintkezésével kapcsolatos. Van egy munkacsoportunk, amelyet csak úgy hívok, hogy non-classical, ez a fesztiválok, a klubélet, alapvetően a könnyű zene, a nem klasszikus kortárs zenei műfajokkal kapcsolatos terület, és én azt gondolom, hogy ez a munka és a benne lévő szereplők folyamatosan bővülnek, hiszen el kell érnünk ideális esetben talán mind a 8-10 ezer hivatásos muzsikus és zenetanárt, aki Magyarországon él és dolgozik, hiszen az a alsó hangon 6-8-10 év, amely alatt ezek a szakmai észrevételek nem juthattak el a megfelelő fórumokra, ez egy nagyon komoly hiátust jelent. Be kell hoznunk jó néhány évnek a munkáját, amely egyszerre szóval nem csak felelősség, de lehetőség is, hiszen olyan rendszereket tudunk alkotni, ahol nem feltétlenül kell kössenek minket a korábbi struktúrák, hanem újra lehet gondolni elavult struktúrákat, és nem szégyen tanulunk a nyugati modellekből sem, hiszen azért jó néhány országban ezeket a feladatokat már megugrották.
1: Az előző óra végén Bodor Juhannával beszélgettem, és ott a beszélgetésünknek azt a címet adtam, hogy a színházi szakma hangja, de akkor a mi beszélgetésünknek a címe meg lehetne az, hogy a zenei szakma hangja és a jövőképe. És amikor erre gondolunk, hogy jövőkép, akkor rögtön egyébként a finanszírozás ugrik be, vagy az, hogyha meg szeretnénk a zenei életet reformálni. De ez elsősorban pénzkérdés, vagy egy mélyebb strukturális probléma?
2: Ez elsősorban nem pénzkérdés. Elsősorban annak a víziónak a kérdése, hogy milyen zenei életet szeretnénk látni Magyarországon, hol vannak az erősségeink, hol vannak a gyengeségeink, és amikor azt mondjuk, hogy a zenei szakma hangja, akkor tulajdonképpen itt egy hatalmas kórust kell elképzelni, ahol bizony néha mondjuk úgy, hogy diszonáns hangok is vannak, hiszen nincs minden kérdésben egyetértés, és ez a világ legtermészetesebb dolga. A zenei tanács feladata az nem az, hogy igazságot tegyen a különböző vélemények között, hanem az, hogy fórumot és keretrendszert adjon a zenei szakmának a különböző hangjai, különböző szereplőinek, különböző prioritásainak, és ez önmagában is egy nagyon nagy feladat, hiszen a kultúrára szeretünk úgy nézni, hogy az egy ilyen viszonylag egységes, félig művészeti, félig szórakoztatói ipari egység, és aztán elkezdjük lebontani, hogy bizony itt az elődművészeten belül is nagyon sok ág van. Egy színháznak nem feltétlenül ugyanaz az érdeke, mint az, hogy ugyanabban a városban dolgozó zenekarnak. Tehát itt nagyon-nagyon sok szereplőnek a partikuláris érdekét, adott esetben minden jogos érdekét, a közönségnek, tehát a társadalomnak az érdekét, és természetesen a pénzügyi lehetőségeket kell egyfajta összhangra hozni. Ezt hívják egyeztetésnek. Senki nem szorongatja a bölcsek kövét. Nagyon izgalmas és tanulságos megbeszéléseken vagyok túl. Nem is csak hazai, hanem külföldi kollégákkal, hiszen most pont itt vagyok egyébként Temesvárott az Európai Zenei Tanács éves konferencián és közgyűlésén, ahol egyébként minden kolléga nagy örömmel fogadta azt, hogy Magyarország úgymond visszatér az európai értékrendszerhez, és hogy egy láthatóan nagyon egy szabadabb keretrendszerben fog tudni dolgozni, mint ahogy eddig lehetett. De a munka java még előttünk van, most jövő szerdán lesz egy szakmai napunk, plusz egy rendkívüli közgyűlésünk, ahová szerintem nagyon sok muzsikus kolléga és szakember el fog látogatni, és ez csak az első lépése annak, hogy majd valamikor, talán egy-másfél hónap múlva már valóban kérlet javaslatokat tegyünk minden szempontból a döntéshozók asztalára. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyenek már most nagyon világos javaslatok is az asztalon. Tehát abban konszenzus van, hogy kell kulturális áfa, abban is konszenzus van, hogy valamilyen módon a korábbi TAO-t, tehát az adóvisszatérítés rendszerét, ami egyébként egy teljesen bevett nyugati gyakorlat, ezt ilyen vagy olyan formában úgymond vissza kell vinni a rendszerbe. Ez egyébként azért is nagyon fontos, mert ez egyben egy önálló finanszírozási lába, egy államtól független finanszírozási lába a zenei életnek is, tágabb értelemben a kulturális életnek. Abban is konszenzus van, hogy a vidéket erősíteni kell a fővárossal szemben. Ez nem a főváros kárára kell történjen, csak azt kell látni, hogy ha bizonyos kritikusan fontos Budapesten kívüli kulturális fellegvárakat nem erősítünk meg, akkor olyan kapacitás vesztéssel nézünk szembe, amely biztos, hogy középtávon nem kívánatos. Ezt egyébként pont Temesvárot nagyon jól meg lehet figyelni, vagy nemrégen jártam Wroclawban, hogy az itteni mondjuk ilyen 2-3-500 ezres városok, ugye Magyarországon 500 ezres város nincsen, de mondjuk 200 ezres, 300 ezres van, hogy ezek mennyire fontos szerepek egy-egy erős ellensúlyok egy-egy fővárosi centralizációval szemben.
1: Van egy írás, illetve egy cikk, ami a zenekarnak az oldalán jelent meg, és Csodavárás a címe, és itt ugye arról beszélsz, hogy a szakma sokszor külső megoldásokban reménykedik, és hogy vajon milyen csodára várunk, adódik a kérdés, de közben nekem eszembe jut az egyéni felelősség, hogy vajon van-e olyan terület, ahol nem elsősorban az államnak vagy az intézményeknek kellene változtatniuk, hanem maguknak, azoknak, akik benne vannak.
2: Én azt gondolom, hogy a nagy keretrendszereket mégiscsak az intézmények és a szakmai szereplők javaslatára az állam alakítja ki, és úgy nyilván a zenei tanács minden munkacsoportjával és bizottságával együtt is csak egy javaslattevő, egy döntés előkészítő testület lehet, és a valódi döntés joga és felelőssége az a mindenkori állami képviselőké, tehát miniszteré és államtitkároké. Viszont ezt a házi feladatot nekünk el kell végeznünk. Én azt gondolom, hogy ha nem tudunk a valóban kritikus kérdésekben kialakítani egy viszonylag egységes szakmai álláspontot, akkor milyen jogon várjuk el az állam képviselőitől, hogy bölcsebbek legyenek azoknál, akik elvileg egész életükben ezzel foglalkoznak, akkor valamilyen módon az állam így vagy úgy dönteni fog, mert valamilyen struktúrára szükség van, valamiféle vízióra szükség van. A mi feladatunk az, hogy támogassuk a döntéshozókat a lehető legtöbb adattal, lehető legjobb stratégiai elképzeléssel, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak.
1: És egy picit tekintsünk ki a nemzetközi versenyképességre. Ugye a magyar zenei hagyomány rendkívül erős, ugyanakkor egy globális kulturális térben kell működnie. Itt milyen változtatásra van szükség, vagy van-e szükség, hogy nemzetközileg is még versenyképesebb legyen?
2: Én azt gondolom, hogy itt egy nagyon komoly lehetőség előtt állunk. Büszkék szoktunk lenni, és okkal vagyunk büszkék a zenekultúránk eredményeire, de azért az elmúlt években például egy koncepciózus zenei exportirodának a hiánya, vagy a Liszt intézeteknek a bizonyos szempontból alulfinanszírozottsága értem ez alatt, hogy a programra, tehát a valódi tartalomra alig-alig jutott forrás, és nem is feltétlenül a legokosabban lettek ezek a programok kiválasztva, megtervezve. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon komoly tartalékok vannak a rendszerben, és itt mindenképpen meg kell említenem azt a fontos körülményt, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a 28-tól életbe lépő új 7 éves Európai Uniós költségvetésben, azzal együtt, hogy a védelmi kiadások növelése és egyéb körülmények miatt szinte minden sor csökkenni fog, a kultúrára szánt összeg, az új kreatív Európa, amelyet most Agora EU-nak kereszteltek el jelen állapotában, jelentős forrásbővüléssel számolhat. Amennyire én a számokat láttam, ez egy majdnem kétszeres forrásbővülés jelent, ami egy óriási lehetőség a kulturális együttműködések előtt. ezt egy nagyon erős, jó networkinggel és egy átgondolt mondjuk export stratégiával megtámogatva a magyar zeneipar rendkívül komoly együttműködéseket és forrásbővülést realizálhat.
1: És záró kérdés, ha most a teljes magyar zenei szakma hallana téged, így látna, és itt lenne mindenki, akkor mi lenne az az egy mondat, amelyet most a legfontosabbnak tartanál elmondani?
2: Ha egy mondatot kéne mondani, akkor azt kérnem, hogy legyünk optimisták és dolgozzunk keményen, mert most ennek van az ideje, amit a következő néhány hónapban leteszünk az asztalra, az lehet, hogy hosszú évekre meghatározza azt a keretrendszert, amelyben dolgozni fogunk. Ehhez kérek mindenkitől sok erőt, kitartást, munkát, anyagokat, és aztán persze némi jó szerencsét is.
1: Én pedig kívánok sok erőt, energiát és kitartást mindenkinek, és a zeneitanács.hu oldalon pedig biztos vagyok benne, hogy minden információhoz hozzájuthatnak, ha valaki szeretne akár csatlakozni, vagy nyomon követni, hogy mi minden történik. És köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én is köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Zsoldos Dávidot hallhatták, a Papagéno vezetőjét, a Magyar Zenei Tanács elnökét.

0: Harmadikai adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre vasárnap este 8 órától kerül sor. A beszélgetések pedig a műsor után már vissza is hallgathatóak a Papagéno podcast oldalán. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt 2 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Következik Johannes Brahms, 8. ámol magyar tánc. Előadja az Óbudai Danóbia zenekar. Karmester Héja Domokos.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagy takarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagy takarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csak nem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatoló híd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron, a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete. Mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcstalálkozó elleni tüntetés a

0: rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csak nem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7 ezer ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Üljön a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bíz

0: Abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 ezer diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mentés során kitartásával és bátorságával kitűnt egy magyar főnemes, Veselényi Miklós báró, akit ezért a mai napig az árvízi hajós néven emlegetnek. 5 napon át rótta csónakjával a város utcáit, és szinte szünet nélkül mentette az embereket. A báró helytállását, hősiességét számos alkotás örökíti meg, ilyen például a pesti Ferences templom oldalán található dombormű. Az akkor mért 938 cm-es vízállást számos épület oldalán megjelölték, és a mai napig megfigyelhető. Az árvízjelzések a Blaha-Lujza tér közelében álló Rókus kápolna oldalán, illetve a Döbrentei téri Mesemúzeum falán ma is megtalálhatók.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében, a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a Józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos, kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a Hév pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csak nem 322 000 diák vizsgázik.

0: Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szarvas ház a régi Tabán kevés megmaradt épületeinek egyike. A Szarvastér egy szám alatt található sarokház helyén írásos dokumentum szerint már 1705-ben létezett egy aranyszarvashoz címzett kocsma. Ez azonban 1810-ben a nagy tabáni tűzvész alkalmával leégett. 1811-ben építették újjá jelenlegi formájában Sági Ferenc, az egyetemi nyomdagondnoka számára, aki itt kávéházat nyitott. A kávéház az írók és költők kedvelt találkozó helyévé vált. A két világháború között a ház patikának adott otthont, majd a II. Világháború után megnyílt Budapest első és sokáig egyetlen vathúst is felszolgáló vendéglője. A Szarvasházon található domborműves tábla az 1810-es években készülhetett, és menekülő szarvasba akaszkodó két vadászkutyát ábrázol.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koás szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchidat 1849-ben adták át, ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchidnak voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy hetes